valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: Jurunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmaz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szereteti jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban. Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert. És mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer. Vagy aki más néven nevez.

elviselne, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a felebaráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta, Edith Stein, kármelita apáca, vértanú. Edith Stein az akkor Németországhoz tartozó Breslauban, Lengyelországban született, egy mélyen vallásos zsidó család 11. gyermekeként. Edith 2 éves volt, amikor apja 1893 nyarán meghalt. A család megélhetését biztosító fakereskedést az anya, August Courant vette kézbe. August asszonya jó gazdálkodás mellett nagyon fontosnak tartotta a jótékonyságot is. Ezért ismételten megtette, hogy szegény vásárlóinak, miután azok kifizették a vásárolt fát, visszaadta a vételárat. Gyermekeit a példájával nevelte, s ha valamire azt mondta, ez bűn, minden gyermek tudta, hogy azt nem szabad megtennie. Edithben kezdettől fogva nagy vágy élt az igazság megismerésére. 1911-ben kitűnően érettségizett. Beiratkozott a Breslaui Egyetem germanisztika történelem pszichológia szakára. Édesanyját elkísérte ugyan a zsinagógába, de ateistának vallotta magát, és abba hagyta az imádkozást. Mint később maga megvallotta, mindez jóval korábban, mint 14 éves korában kezdődött. Pszichológiai tanulmányai során sokszor találkozott a Göttingenben tanító Edmund Husserl nevével, akiről azt hallotta, hogy egyedül őt érdemes olvasni, mert mindenki tőle merít. Husserl zsidó filozófus, a fenomenológia atya volt. Max Scheler személyében találkozott először katolikus gondolkodóval, általa egy addig számára teljesen ismeretlen világgal, ami nagyon elgondolkoztatta. Közben kitört az első világháború, s az államvizsga letétele után Edith azonnal önkéntes vöröskeresztes nővérnek jelentkezett. 1916-ban Husserl asszisztenseként magával vitte Edithet, aki itt ismerkedett meg Martin Heideggerrel. 1917-ben megvédte doktori disszertációját. Emlékezései szerint ez év novemberében találkozott először a kereszttel. Reinach professzor Flandriában elesett a harctéren. A felesége magához hívta Edithet, és ebben az özvegyben találta magát szemben először egy ekkora csapás keresztény értelmezésével. Az özvegy ugyanis nem vigasztaltatta magát, hanem fájdalmát a keresztből merített erővel viselte. Ez Edithre akkora hatással volt, hogy visszanyerte a hitét, de már nem a zsidóságban, hanem a megfeszített Krisztusban. Később, röviddel a halála előtt erre utalva mondta, ezért már a beöltözésemkor csak az volt a kívánságom, hogy a keresztről nevezzenek el. Edithnek nagyon tetszett a filozófia, és nagyon tetszetősen tudott róla beszélni. Husserl 1919 elején magántanárságra ajánlotta. 1921. augusztusában egy kivándorolni készülő baráti házaspár meghívta magukhoz, és fölkínálták neki, hogy válasszon a könyveik közül, amit csak akar. Edith avirjai nagy Szent Teréz önéletrajzát emelte le a polcról. Olvasni kezdte, és nem tudta letenni. Egyetlen éjszaka alatt elolvasta, és a végére érve ennyit mondott. Ez az igazság. Megtalálta a gyermekkora óta keresett igazságot, de nem a filozófusokét, hanem azt a személyes Istent, akiről Teréz vallott. Még azon a délelőttön megvásárolta a katolikus katekizmust. Elment a plébánia templomba, és életében először végighallgatott egy szentmisét. Nagy meglepetésére tanulmányai alapján mindent értett. A szentmise után bekísérte az öreg papot a plébániára, és közölte, hogy szeretne megkeresztelkedni. A plébános azt mondta, hogy ez csak bizonyos előkészületek után lehetséges, s megkérdezte, kitől tanult. Edith csak annyit mondott, kérem főtisztelendő úr, vizsgáztasson le. A vizsgáztatás során kiderült, hogy Edith minden szükségeset tud. 1922-ben a plébánia templomban Edithet megkeresztelték, és először részesedett a szentáltozásban. A keresztségben a Terézia Hedvig nevet kapta. Ettől kezdve a zsolozsmát naponta imádkozta. Gyertyaszentelő boldogasszony napján Speyerben, a püspök magánkápolnájában kapta a bérvállás szentségét. Ezután hazament és megmondta édesanyjának, katolikus vagyok. Anyját ekkor látta először sírni. Egyetlen családtagja sem helyeselte a lépését. Ennek ellenére fél évig otthon maradt, együtt böjtölt édesanyjával, elkísérte a zsinagógába. Ismételten megtörtént, hogy amikor a rabbi ajkán fölhangzott a Hajjad Izrael a te Istened az egyetlen ima, édesanyja odasúgta Edithnek, hallod ezt? Csak egyetlen Istened van. Edithet azonban már nem lehetett megingatni. Sőt, egyre erősödött benne a vágy, hogy kármelita legyen. Speyerben a domonkos nővérek tanítóképzőjében tanárként irodalmat és filozófiát tanított. Lakást a kolostorban kapott. Szigorú tanárnő volt. Növendékei tisztelték, ugyanakkor bizalommal voltak iránta. Egyik tanítványa mondta róla, a doktornő németet tanított, de igazában mindent átadott nekünk. Speyer éveiben széleskörű kapcsolatok alakultak körülötte. Tanácsait papok és szerzetesek is kérték. Nagyon szeretett ajándékozni. Ismerősei név és születésnapjáról mindig megemlékezett, és minden szombaton levelet írt a mamának. A főapát úgy látta, a speyeri tanítóképző szellemileg nem elég Edithnek, ezért az egyetem felé terelgette. 1931-ben Edith átköltözött Münsterbe, és a Deutsches Instinkt docense lett. 1932 tavaszán kezdett tanítani. Ekkor kezdtek feltűnni a falakon a horog keresztek. Edith a maga éles eszével azonnal fölismerte az egész németországi zsidóságot fenyegető veszedelmet, s hogy intézetét megkímélje a származása miatti kellemetlenségektől, 1933-ban abba hagyta a tanítást. Le akart utazni Rómába, hogy személyesen kérje 11. Pius pápát egy a zsidó kérdésről szóló enciklika kiadására, de végül csak egy levelet írt a Szentatyának. Április 1-én utazását megszakítva Kölnben, a kármeliták templomában részt vett egy szentórán, ahol fölajánlotta magát a népére váró kereszt személyes hordozására. Miután Walser főapát is beleegyezését adta, májusban fölvételét kérte a kölni konventbe. Augusztus közepén Edith hazautazott édesanyjához, aki változatlanul értetlenül fogadta, ami lányával történt. Október 12-én, a sátoros ünnep utolsó napján Edith ismét elkísérte a 84 éves édesanyját a zsinagógába. Hazafelé menet édesanyja megszólalt. Ugye szép volt a beszéd? Igen, felelte Edith. Mire a mama? Zsidóként is lehet jámbor az ember. Igen, ha mást nem ismert meg. Erre a mama. Miért is ismerted meg? Én nem akarok ellene mondani, lehet, hogy nagyon jó ember volt, de miért tette magát Istenné? Másnap reggel Edith elutazott, és Nagy Szent Terézia ünnepén átlépte a Kármel küszöbét. Amikor először beszélt a priorával, azt mondta neki, nem az emberi tevékenység segít rajtunk, hanem Krisztus szenvedése. Ebben szeretnék részt venni. A világban aratott sikerei és 42 éves kora ellenére az első perctől kezdve belesimult a kolostori életbe, s szinte eltűnt az emberi szemek elől. 1934-ben a barátai, professzorai, munkatársai és egykori tanítványai jelenlétében Walser főapát kezéből átvette a szerzetesi ruhát, és a Szent Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevet kapta. Mint szerzetes nő, teljesen az Úr kezére hagyatkozva élt. 1935 húsvétján tette első fogadalmát. Szombatonként a levél édesanyjának változatlanul elment, de a mama nem válaszolt. Csak a nővére, Róza tartotta vele a kapcsolatot. Amikor Terézia Benedikta megírta, hogy letette a fogadalmát, a Rózától jött levél alján édesanyja üdvözlete is ott állt. Sőt, a mama, mert tudni akarta, milyen körülmények között él a lánya, meglátogatta a kármelita kolostort. 1936 a fogadalom tétel órájában a mama meghalt, teljesen megbékélve lányával. A temetés után Róza is elindult a katolikus egyház felé, s karácsonykor Kölnben megkeresztelkedett. Fehér keresztelői ruhája Terézia Benedikta köpenye volt. Május 1-én kapta meg a fekete fájtlat, s emlékképpen keresztes Szent János szavai álltak. A hivatásom ezután az, hogy jobban szeressek. Közben a nemzeti szocialisták gyűlölete a zsidók ellen egyre nőtt. Terézia Benedikta nővér tudta, hogy jelenléte veszélybe sodorhatja az egész kolostort. Fölmerült, hogy külföldi kolostorba kellene mennie, ő legszívesebben Betlehembe ment volna, de erre nem volt mód. 1938. szilveszter éjszakáján a kolostor orvosa átmenekítette autóján a holland határon az Echti Kármelba. 1939. nagybőtjén fekete vasárnap írásban kért engedélyt a priorától, hogy engesztelő áldozatul fölajánlhassa magát a világ békéjéért. Ebben az időben keresztes Szent Jánossal foglalkozott. Egy nagy monográfiát akart írni a Szent születésének 400. évfordulójára. E mű a kereszt tudománya címmel befejezetlen maradt. 1940-ben a nővére Róza is belépett az Echti Kármelbe, és portásnő lett. Még ugyanebben az évben a németek megszállták Hollandiát. 1942-ben a két Stein nővért beidézték a gestapóhoz Maastrichtbe. A hivatalba lépve Terézia Benedikta nővér így köszönt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Később megmagyarázta ezt az emberileg oktalan tettét. Tudomására akarta hozni ellenségeinek, hogy ő tudja, itt nem politikáról, hanem a Jézus és a Sátán közti ősi harcról van szó. Ettől kezdve mindkettőjüknek viselniük kellett a sárga csillagot, de egyelőre hazaengedték őket. 1942. májusában újra beidézték őket, ezúttal Amsterdamba. Terézia Benedikta nővér egyre jobban látta, hogy fizikailag is közeledik a kereszthez. Elöljárói tárgyalásokat kezdtek egy svájci kolostorral, hogy oda menekítsék, de ő nem akarta. 1942-ben a holland katolikus püspökök és protestáns vezetők táviratban tiltakoztak Christiansen tábornoknál a zsidók üldözése miatt. Július 26-ra, vasárnapra, a püspökök pásztorlevelet küldtek, amit minden templomban föl kellett olvasni, és ez tartalmazta a távirat szövegét is. A németek megpróbálták megakadályozni, de az utrechti érsek visszautasította e beavatkozást, és a körlevelet fölolvasták. Erre válaszul a németek az összes katolikus zsidót a legveszélyesebb ellenségnek nyilvánították, és elrendelték deportálásukat keletre. Ezzel a németek elrettentő példát állítottak minden zsidók mentésével próbálkozó személy elé. Terézia Benedikta nővér július 28-án vette hírét, hogy egyik bátyját családjával együtt koncentrációs táborba hurcolták. Augusztus 2-án délután megjelent két SS tiszt a kolostorban. Benedikta és Róza nővéreket keresték. Terézia Benedikta nővér engedélyt kért a főnöknőtől egy utolsó rövid imára. Bement a kápolnába, és a tabernákulum előtt, mint fogadalma letételekor, a földre borulva megismételte első fölajánlását Jézusnak népéért és a világ békéért. Másnap a Westerborki gyűjtőtáborba vitték őket. E tábor a holland rendőrség felügyelete alatt állt. Még megengedték, hogy üzeneteket és leveleket küldjenek a foglyok, akik között Terézia Benedikta és Róza nővéren kívül még 8 apáca és 2 szerzetes pap volt. Egy kölni fogoly, aki a csoportból megmenekült, elmondta, hogy Terézia Benedikta nővér vigasztalta, ápolta, bátorította a többieket. Augusztus 7-én reggel indították a csoportot Speyeren át Auschwitz felé, ahova augusztus 9-én érkeztek meg. Auschwitzban az állomáson a foglyokat szokás szerint azonnal 2 csoportba osztották, munkaképesekre és akiket a fürdőbe vittek. A 2 nővér az utóbbiak közé került. Megfosztották őket ruháiktól. A másik csoportból életben maradtak közül többeknek feltűnt a gázkamrák felé menetelők közül 2 nő. Az egyik szinte a hátán vitt egy a gyöngességtől és rémülettől félig eszméletlen öregasszonyt, a másik egy 7-8 év körüli gyermeket vitt az ölében. 1942. augusztus 9-én Auschwitzban meghalt.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mindazért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket megérinted, vagy azok, akik a földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe, a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonszulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem az, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket, és be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érintsd meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érintsd meg a lelküket, bárhol vannak. Akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba. Akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek. A te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért, és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuban, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is, és kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte az Istent, akire ráöntötte egy vagyontérő olajat, hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában, hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram, és jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok, különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál, akiket a héten készületlenül ért a halál, és mindazokat elődbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk, bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket, és előbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket, hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el, hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ér a mi aggódásunk nélküled.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekei között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennyei atya személyében, és ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Idehozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat, és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hív vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

az Úrnak, kérhetünk az Úrtól, ő meghallgatott minket. További szép estét kívánunk. Technikai munkatársam Józsa Ferenc. A mikrofonnál Deményi Malát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval is szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életed.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: angyaltól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: jöjjön. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Igen, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Az...

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Urájánál nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Getsemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

szemben. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: kezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben fölvett.

Lájan, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett. Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: borulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szentszőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.
1: Az

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunka büntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor földalatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú ereklyéinek Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorra szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítson minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy oda vetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az a töröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a Cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol

hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz ővé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek,

a mi életünk ilyen, de az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymás szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, és 13.-14. verseket olvasom. Amikor látták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, csodálkoztak. És mikor felismerték őket, hogy Jézussal voltak, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, nem tudtak mit mondani. A nagy tanács, a Sanhedrin tagjai megdöbbennek ezen iskolázatlan halászok beszédbeli merészségén. A merészség, bátorság itt a beszéd szabadságára és félelemmentességére utal. A Sanhedrin meglepődött azon, hogy olyan egyszerű emberek, akik nem kaptak formális képzést sem Mózes törvényében, sem a retorikában, ilyen magabiztossággal és tekintéllyel beszélnek. A helyzetet a vezetők számára még bosszantóbbá teszi az a felismerés, hogy Péter és János Jézus társai voltak, szó szerint Jézussal voltak. Jézus az evangéliumban azt tanította, hogy a tanítvány feladata elsősorban az, hogy vele legyen. Péter és János a Szentlélek által adott bátorságot, magabiztosságot és tekintélyt tanúsítanak, ami abból fakad, hogy időt töltöttek Jézussal. Ma is a keresztények tanúságtételének merészsége, bátorsága attól függ, hogy időt töltenek-e Jézussal. A Sanhedrin azt hitte, hogy Jézus halála megszabadítja őket attól, hogy foglalkozniuk kelljen ennek a hatásával. Azonban a meggyógyult ember vitathatatlan bizonyítéka miatt, aki ott állt velük, semmit sem tudtak válaszolni Péter bátor kijelentésére. Következő három verset olvasom. Kiparancsolták őket a főtanácsból, és egymás közt tanakodtak. Mi tévők legyünk ezekkel az emberekkel, hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk. De hogy a dolognak tovább ne terjedjen híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé senki emberfiának ne beszéljenek ennek a nevében. A főtanács tagjai zavarodottak, csalódottak, és igyekeznek korlátozni a károkat. A Péterrel és Jánossal kapcsolatos tanácskozásuk jól illusztrálja Izrael régi vezetésének tehetetlenségét abban, hogy hatékonyan szembeszálljon a megújult Izrael apostoli vezetőivel. Mivel a férfi meggyógyulása közismert tény, kénytelenek elismerni, hogy ez egy figyelemre méltó jel volt, ami az apostolok által történt. A gyógyulást jelnek nevezik, ahelyett, hogy gyógyulásnak vagy csodának neveznék, az arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon a jel jelentésén. Ebben az esetben azt jelenti, hogy Jézus él, és a tanítványok által cselekszik. Ironikus módon azonban a Sanhedrin tagjai nem hajlandóak elfogadni a szemük előtt lévő bizonyítékot, és éppen úgy, mint Jézus nyilvános szolgálata idején. Hát a neki se akartak hinni semmiféleképpen. Elhatározták, hogy az apostolok tanúságtétele nehogy elterjedjen tovább a nép körében, és hogy azt, hogy ők, amit ők káros üzenetnek tekintenek, azt mindenképpen el kell nyomniuk. Figyelmeztetésük és az apostolok elhallgattatására irányuló kísérletük azonban kudarcra van ítélve. 18. verset olvasom. Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. A főtanács tehát megpróbálja megtiltani Péternek és Jánosnak, hogy ne beszéljenek Jézus nevében, annak a nevében, amelyről Péter épp az imént mondta, hogy az az egyetlen, amelyet Isten az emberiség üdvösségére adott. Ugye nemrég hallottuk Péter beszédéből, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne csak a názáreti Jézus neve. Hát pont ennek a nevében nem akarják, hogy beszéljenek, mármint a nagy tanács tagjai. Ez a tilalom az apostolok cselekedetei bevezetőjében megfogalmazott célra emlékeztet. Az evangéliumi beszámoló folytatására mindarról, amit Jézus cselekedni és tanítani kezdett. Amit Jézus tanítványai tesznek, például a béna ember meggyógyítása, és amit tanítanak, például ennek a Jézusnak a nevében végzett jelnek az értelmezését, az a feltámadt Jézus cselekedeteinek és tanításainak folytatása rajtuk keresztül. A Sanhedrin megtiltja a Jézus nevében való ige hirdetést, az olyan abszurd, mintha megtiltaná a feltámadt úrnak, hogy továbbra is cselekedjen és tanítson apostolain keresztül. A 19. vers így hangzik: Péter és János azonban így válaszoltak: ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Válaszol Péter és János, tehát ilyen költői kérdéssel szembesítik bíróikat, vajon Isten szemében helyese, hogy inkább nektek engedelmeskedjünk, mint Istennek. Mivel Jézus hangsúlyozta Isten bibliai tervének elkerülhetetlenségét, és közvetlenül megparancsolta tanítványainak, hogy legyenek tanúi, az apostolok isteni megbízatás alapján hirdetik az evangéliumot Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig. A Sanhedrin kísérlete, hogy elhallgattassa őket, ellentmond ennek az ünnepélyes megbízatásnak, amelyet az atyától a fiú révén kaptak, és amelyre a Szentlélek felhatalmazta, megerősítette őket. A 20. verset olvasom: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Nyilvánvaló tehát, hogy a tanítványok számára egyszerűen nem jöhet szóba, hogy ne beszéljenek arról, amit láttak és hallottak. A látottakról és a hallottakról szóló tanúságtétel a szemtanú jellemzője, ellentétben a puszta hallomásból származó tanúvallomással, amelynek nincs bizonyító ereje. A látáson és halláson egyaránt alapuló tanúságtétel szorosan megfelel a Lukács evangélium leírásának, amely mindazt, amit Jézus tett és tanított, ugye az apostolok cselekedetei első fejezet első versében olvassuk ezt, azt meséli el, és amelyhez Lukács a kezdetektől fogva szemtanukra és az ige szolgáira támaszkodott. Az apostolok mint szemtanuk látták, mit tett Jézus, és hallották tanításait. A keresztény hit ezen apostoli szemtanúi beszámolón alapul. Hasonlóképpen a mai keresztény tanúságtétel is meggyőzőbb, ha a feltámadt Jézussal való személyes találkozásból fakad. Következő két vers, 21-22. Erre újra megfenyegették, aztán a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet nem találtak meg büntetésükre. Mindenki dicsőítette az Istent a történtek miatt, hiszen az az ember, akivel ez a csodálatos gyógyulás történt, már több mint 40 éves volt. Izrael régi vezetőségének tehetetlensége továbbra is élesen látható, mivel csupán annyira szorítkoznak, hogy megfenyegessék az apostolokat, és nincs más választásuk, mint hogy elengedjék őket. Nem tudják megbüntetni őket, mert a nép egyöntetően dicséri Istent a történtekért. Nyilvánvaló, hogy a nép jobban képes felismerni Isten cselekvésének jeleit, mint a vezetők, ami arra utal, hogy a vezetők elvesztették tekintélyüket Isten népe felett. Ehelyett a nép most az apostolokra hallgat. Az, hogy a nép dicséri Istent azért, amit látott és hallott, implicit elismeréseként szolgál annak az apostoloknak, mint új vezetőiknek. A születése óta nyomorék ember meggyógyítása vitathatatlanul nyilvános esemény. Olyan jel, amely az emberekben Isten dicsőítését és az apostolok iránti tiszteletet vált ki. Az a megjegyzés, hogy az ember 40 évnél idősebb volt, miközben hangsúlyozza a gyógyulás jelentőségét, arra is utalhat, hogy emlékeztessen Izraelnek az ígéret földjére való belépésüket megelőző, a pusztában töltött 40 évére. Azután, hogy szabadon bocsátották őket, az övéikhez mentek, és elbeszélték, mit mondtak nekik a főpapok és a vének. Ennek hallatára egy szívvel, lélekkel Istenhez emelték szavukat: Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A keresztény közösséget egyáltalán nem riasztotta vissza a főpapok és vének figyelmeztetése, amelyről Péter és János beszámolt. Éppen ellenkezőleg spontán és egységes imába kezdtek. Hangjukat Isten felé emelték, és a mindenható Istent kérték, hogy semlegesítse nem csak a zsidó vezetők, hanem a világot uraló rómaiak fenyegetéseit is. Akárcsak pünkösd előtt és után egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak. A közösség Istent uralkodó Úr néven szólítja, amely kifejezést máshol csak Simeon próféta használta Istenre. Lukács evangélium második fejezetében. Már ez a megszólítás hasonlóan hangzik ahhoz, ahogyan a pogány görögök szólították az ő isteneiket: a menny, a föld, a tenger és mindaz, ami bennük van, alkotójával együtt viszont a bibliai világnézetet fejezi ki. Isten teremtette a világegyetemet, ugye tudjuk a Teremtés könyve első fejezetéből, ennek következtében hatalma van felette. Az, hogy itt Istenre, mint a világ egyetem teremtőjére és uralkodójára helyezik a hangsúlyt, különösen helyén való, mivel Isten mind a zsidó, mind a pogány hatóságok felett uralkodik. Az egyetértésben, már itt az imádság egyetértésben, homotimadon, görög kifejezés, az egyetértésben kifejezés gyakran előfordul az apostolok cselekedeteiben. Leírva a közösség pünkösd előtti egyesült imádságát, pünkösd utáni közös összejöveteléket a templomban, a bátorságért való imádságukat, itt az előző részben, a Salamon csarnokban való együttlétüket, és a szamaritánusok egységes figyelmét Fülöpre irányulva, majd a 8. fejezetben, valamint az egységet a jeruzsálemi zsinaton. A római levél 15.6-ban Pál így imádkozik, hogy egy szívvel, itt ugyanazt a szót használja, egy hangon dicsőítsétek a mi úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. A keresztények egysége különösen az imádságban és a közösségben erősíti a tagok hitét, és vonza az új hívőket, még az egység hiánya elriasztja őket. 25. és 26. versek következnek: szolgádnak, Dávid atyánknak szájával, ezt mondtad a Szentlélek által. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő fölkentje ellen. A közösség imájának középpontjában a második Zsoltárból származó idézet áll, amelyet a jelenlegi helyzetükre vonatkoztatnak. A Szentírásnak a mai helyzetre való ilyen alkalmazását mind a zsidó, mind a keresztény értelmezők azóta is a mai napig széles körben alkalmazzák. Tanítványok elismerik, hogy ezt a Zsoltárt a Szentlélek mondatta ki, atyánk Dávid száján keresztül, vagyis a Zsoltár egy profécia, amelyet Dávid, a Zsoltárok közül soknak feltételezett szerzője mondott ki, Isten nevében szólva, mert a Szentlélek sugalmazta neki ezeket a szavakat. Az, hogy Dávidra Isten szolgájaként hivatkoznak, ugyanazt a megnevezést alkalmazza rá, amelyet Izrael összes prófétájára használnak Mózestől Malakiásig, minden szolgám a próféták. Ugye olvassuk ezt Jeremiásnál és Izajásnál is. Az ima, tehát a második Zsoltárból az első két verset idézi, miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. A tanítványok úgy értelmezik a Zsoltárt, hogy előre jelzi a zsidó és a római hatóságok által az Úr, az Isten és a felkentje Krisztus ellen tanúsított közös ellenállást. A pogányok itt a római hatóságokra utalnak, a népek pedig zsidó hatóságokra. Továbbá a királyok kifejezés Heródes Antipászra, Galilea uralkodójára vonatkozik, a fejedelmek vagy uralkodók pedig Pilátusra. Lukács evangélium az egyetlen, amely megemlíti, hogy Pilátus Jézust Heródes elé küldte tárgyalásra, és hogy Heródes és Pilátus még aznap barátok lettek. Ezt olvassuk Lukács evangélium a 23. fejezetében, a 12. versben. Ugyanakkor az uralkodók ellenséges összegyűlésére való utalása Sanhedrin nemrégiben Jézus követői ellen tartott gyűlésére utal, amit az előbb tanulmányoztunk nemrégiben. A 27. és 28. verseket olvasom, mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, fölkent szent szolgád Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott. Az ima ezt a királyok és uralkodók közös ellenségeskedését azokra vonatkoztatja, akik ebben a városban összegyűltek szent szolgád Jézus ellen, vagyis Heródesre és Poncius Pilátusra, valamint Jézus halálát követelő tömegre. Az ima kijelenti, hogy Jézusnak a rómaiakkal szövetségben álló zsidók általi üldözését Isten előre látta, és az ő üdvözítő tervében ezt felhasználta. Valójában az Isten felkentjére mért közös támadásukkal azt valósították meg, amit Isten keze és akarata már régen eltervezett. A 29. vers következik, és most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Abban a biztos tudatban, hogy Isten gondviselése továbbra is minden eseményt irányít, a keresztények azért imádkoznak Istenhez, hogy szolgái prófétaként cselekedhessenek, és minden bátorsággal hirdethessék az ő igéjét, ahogyan a próféták tették. A tanítványokat nem csak, hogy nem ijesztik meg a főtanács figyelmeztetései, hanem azért is imádkoznak, hogy még nagyobb bátorsággal hirdessék az evangéliumot. 30. verset olvasom. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád Jézus nevében. Ezen felül tehát azt kérik, hogy a bátor prófétai tanúságtételüket Isten közvetlen gyógyító cselekedete, valamint a te szent szolgád Jézus nevében végbevitt jelek és csodák erősítsék meg. A jelekre és csodákra való utalás Isten szolgája Mózes csodáira emlékeztet az egyiptomi kivonulás során. A hívők arra kérik Istent, hogy erősítse meg prófétai tanúságtételüket, hogy az olyan legyen, mint Mózesé, és mint a Mózesnél is nagyobb próféta, Jézus tanúságtétele. Az, hogy a Jézus nevében hirdetik az Isten igéjét gyógyításokkal, jelekkel és csodákkal, valójában ez azt jelenti, hogy a feltámadt Jézus a Szentlélek erejével rajtuk keresztül folytatja prófétai szolgálatát. És végül a 31. verset olvasom, amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Minnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A pünkösdre emlékeztető jelenetben a tanítványok imájára azonnal és látványos módon válasz érkezik. Gyülekező helyük megrázkódása a Sínai hegy megrázkódását idézi fel, ami a kivonulás könyvében a 19. fejezetben olvasható, valamint azokat a földrengéseket, amelyekre Isten végső cselekedete előtt számítani lehet majd a végidőkben. Akár csak az első 120 tanítványa a pünkösdi emeleti teremben mindannyian beteltek a Szentlélekkel. Ennek azonnali eredménye az, hogy továbbra is bátran hirdették Isten igéjét. Izrael régi vezetői által fenyegetve Jézus tanítványai az univerzumot irányító Istenhez imádkoznak, hogy erőt kapjanak ahhoz, hogy még bátrabban és hatékonyabban tanúskodjanak, mint korábban. Új és mélyebb módon betelve a Szentlélekkel, ezt meg is teszik, így is tanúskodnak. A mai keresztény élet, valamint hitünk és erkölcsi meggyőződésünk tanúságtétele számunkra semmivel sem könnyebb, mint az első tanítványok számára volt, akiknek pünköstkor a Szentlélek erejére volt szükségük ahhoz, hogy kilépjenek a bezárt ajtók mögül, és hirdessék az igét a tömegeknek. Például az életvédő orvostan hallgatóknak néha nehéz bejutniuk olyan szakterületekre, mint a szülészet és a nőgyógyászat. Egyes orvostudományi egyetemek elutasítják azokat a jelentkezőket, akik szilárd katolikus hitet tanúsítanak, mert ellenzik az abortuszhoz, az in vitro megtermékenyítéshez, az embrionális őssejt kutatáshoz, az eutanáziához és hasonló etikátlan gyakorlatokhoz kapcsolódó eljárásokat. Egyértelmű elkötelezettségre van szükség Jézus iránt, valamint a Szentlélek erejére ahhoz, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk, mint bármely emberi hatóságnak, még akkor is, ha ez a vágyott karrier feladásával jár. Mindazonáltal a Szentlélek erejével és sok imádsággal felruházva, sok egészségügyi pályára készülő hallgató merész és bátor tanúságot tesz hitéről és etikai meggyőződéséről, személyes áldozat vállalásától függetlenül. Hát megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fények csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel, s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben. Buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg Szent Fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
4: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádió, a kedves hallgatók a Lélek ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek különleges ajándékairól, a lelkiségi mozgalmakról szól, és hát sokszor emlegetem a világ legnagyobb lelkiségi mozgalma az, ami Medjugorjéban zajlik. És most, kedves Mária Rádió hallgatók, meghívok mindenkit, hogy készüljünk a Medjugorjé zarándoklatra. Néhány nap múlva kezdődik a nagy ifjúsági ima találkozó, és hát csodálatos ez a találkozó, ahol 10 és 10 000 fiatal készül, lehetünk 100 000-en, akármennyien, és hát egy olasz társaság egy csodálatos meghívót készített. Én ezt sokszor emlegettem, mert elbűvöl mondhatom így, mindaz, amit itt ilyen gyönyörűen összefoglaltak. Tehát egy meghívó a Medjugorje ifjúsági fesztiválra. Na hallgassuk, kedves Máriári hallgatók, de azt szeretném kérni, hogy akár indulunk Medjugorje, akár nem indulunk, akár lélekbe fogjuk követni, mert a Mária Rádió fogja közvetíteni az egész találkozót, úgyhogy lélekben belekapcsolódhatunk, és meg kell éreznünk a szavak mögött azt a nagy lelki töltetet, ami ott van, hisz a szizonya jelenlétében zajlik mindez. Tehát, kedves Máriári hallgatók, a következők hangzanak el ebben a gyönyörű meghívóban. Kedves lányok és fiúk, minden zarándok. A szizonya megjelenik Medjugorjéban, és meghív téged is, hogy látogassál el te is ide sok fiatallal együtt, akik mind érzik ezt a meghívást. Válaszolj te is erre a hívásra, Medjugorje egy kis város Bosznia-Hercegovinában, a Madonna jelenléte Medjugorjéban megszentelte ezt a kis földsávot, és továbbra is sok-sok millió és millió zarándokot vonz, akik reményvesztettek és lelkileg szomjaznak. Senki nem megy haza csalódottan a Medjugorje zarándoklatról, senki nem tér haza összetört szíve, mert a szűzanya mindenkinek osztja a mennyből a hozott kegyelmeket. Medjugorje valóban a mennyország, a paradicsom egy darabja. Ott csodákat fogsz tapasztalni, olyan erős jeleket, mint a napcsoda, vagy más megmagyarázhatatlan jelenségeket, megtéréseket, sok hivatást fogsz látni, test és lélek rendkívüli gyógyulásait. A mennyei anya képessé tesz a gyónásra, még akkor is, ha évek óta nem tetted megtanít rózsafűzét imádkozni, örömtőlük tető szívvel részt venni az oltári szentség vételében, a szentmisén, szentségimádást végezni az oltári szentség előtt, térdelni, sírni, böjtölni, örvendezni mennyei örömmel. Kedves Mária, hallgatók, milyen gyönyörűek ezek a szavak, tehát ezt egy olasz busztársaság intézi a fiatalokhoz. Gyönyörű a szöveg, úgyhogy hallgassuk csak tovább. Ez az a zarándoklat egy utazás, amely megváltoztatja az életedet. Megvalósíthatjuk álmodat, gyere, elviszünk, mondják. Ezen a helyen van egy szív, ami itt dobog, megjelent és megjelenik a Madonna, a szűzanya. A Szentlélek csodákat éltet meg és műveltek. Még ma is egy másik levegő, egy másik nap van ezen a kis földcsíkon, amelyen érzed a mennyország illatát. Milyen szép ez a kifejezés is, kedves hallgatók. Igen, a paradicsomot lehet megtapasztalni, a paradicsom egy darab, és érezni lehet a mennyország illatát. Válaszolj a hívásra. Ez a hívás egy pillanat alatt történik, egyedülálló is, helyrehozhatatlan, amelyben úgy érzed, hogy el kell mélyedjél. Eltározod magad, útnak indulsz, és nem tész úgy vissza, ahogy elmentél. Nem varázslat, még csak nem is babona, hanem érzed, hogy egy rejtély érint meg, egy titkot tapasztalsz. Kiderül, hogy már nem vagy egyedül, hogy valami több van ott. Ez az zarándoklat Medjugorjéban az az esemény, amely mindig is a legtöbb zarándokot és fiatalt gyűlt össze. Bízhatsz a Bianco Viaggiba, ez a cég, akik ezt írják, és ezzel hívják meg a fiatalokat. Olaszországból indulunk autóbusszal, repülővel, minden repülőtérről,
mondják ők. Az ifjúsági fesztivál programja, mint minden kiadás, így augusztus elején kezdődik esti szentmisével, egy nemzetközi szentmisével, amely az azokon a napokon jelenlő nemzetek szokásos bemutatása szerepe. A saját zászlóikkal parádéznak, ott, ahol majd mi is leszünk. A találkozók folytatódnak nagyon intenzív napos programokkal, meg reggel a Medjugorje plébános imájával kezdődnek, és tanúságtételek, táncok, imákkal minden nyelven, és mindezt tarkítják énekekkel. A Medjugorje Ifjúsági Fesztivál nemzetközi zenekarra és kórusa kíséri. A délután további tanúságtételekkel folytatódik, a Medjugorje kegyelme által megérintett életekről, megtérésekről, csodákról. Az ég anyja közbejárására olyan sivatagokról, melyek kivirágoznak. Igen, kedves Mária, hogy hallgatók, itt összefoglalja, mi mindent lehet tapasztalni. Igazán akkor érint meg, hogyha úgy lélekkel követjük és elmélyülünk. Mert ott lehet hallani, hány és hány lelket érint meg az izanya. Lelket még így megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen minden egyes kiadás után látni, hogy a szizonyi jelenése kezdete óta sok test és lélek csodát történik ezen a földsávon. Figyeljük meg, kedves Mária rádió hallgatók, ezeket a kifejezéseket. Lelked még megérint, megmozgat, megrendít, és lenyűgöző egyszerűen látni mindezt. A Medjugorje Ifjúsági Fesztivál a legszebb rendezvény, ahol ezt a jót mondják, kiabálják a színpadról, és megfertőz minden résztvevőt. Igen, ezt persze lelki fertőzésre értjük, és hát elmondják, hogy az ötlet a néhai Medjugorje plébánostól, Szlavko Barbari atyától származik, és azóta a Medjugorje plébánia összes többi lelki atya folytatja. Ljuba atya, majd Dánko atya és Márinko atya egészen a mostani plébánosig. A késő délutáni órákban a tanúságtételek, táncok, énekek és táncok egymás utánja teret enged a rózsafűzér imának, a gyógyulás és felszabadulás imának, és a nemzetközi szentmise ünnepés megünneplésének az ifjúsági fesztivál csodálatos énekeivel. Azért mondja ezt a kifejezést, hogy csodálatos énekeivel, mert ott az énekek megérintik az embert. Bizony mindenki tudja, hogy ott van Melinda, a szizony a hegedűse, és amikor elkezd játszani, akkor azt érzi az ember, hogy ez a hegedű játék emeli a lelket. Csodálatos mindez. Aztán következik minden este egy különleges pillanat, az oltári szentség imádása. Mindannyian Jézus az élő szent ostya előtt, a jelenlevő Jézus előtt, mi nézzük őt, és ő néz minket. Aztán körmenet a szűzanya szoborral, Medjugorje utcáin tisztelgés a kereszt előtt, a fényünnepség, a gyertyák az éjszakában. Aztán utolsó napon, hajnal 5 órakor a záró szentmise a csúcson, a nagy betonkeresztnél, a Krizsevácon, majd mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és elkezdődött benne. Olyan fontos ez a mondat, kedves Mária rádió hallgatók, azt hallottuk, hogy na aztán mindenki visszatér és elindul haza, hogy tovább élje mindazt, amit kapott, és ami elkezdődött benne. Hát igen, ott valami elkezdődik az emberben. A szizonya mindenkit azt kéri, hogy tovább legyen tanulja a szizonyának, és mindannak a csodának, ami ott történt, imádkozzon közösen testvéreivel, és így tovább. A kedves Mária rádió hallgatók, ilyen nagyon tömören összefoglalva, néhány nap múlva ez kezdődik, és ez zajlik, de hát van néhány egyéb szép kijelentés is. Józó atya az ő könyvében találkozás Józó atyával elmondja, hogy azért néhány dologra még figyelnünk kell. Olyan gyönyörűen foglalja össze az atya. Azt mondja, legelőször is tudnunk kell, hogy fontos különbség van a turista és a zarándok között. A Medjugorje érkező ember zarándok. Jelenészség színhelyéről a szűzanya a Podbródó hegyét választotta. Ez egy különleges hely, tele sziklákkal és kavicsokkal.
Itt egyfajta lelki transzplantáció zajlik, az viszony a fogja a mi kőszíveinket, és összegyűjti ott a potbrodon, és új szívet ad nekünk. Kitépi belőlünk az élet nehézségeit, a tüskéket, hogy ezután erényeket ültessen a helyükbe. Egy új ember jön vissza a hegyről, a zarándokoknak imával és nyitott szívvel kell készülniük erre az útra. Tehát, kedves Mária Ágyi hallgatók, halljuk, hogy milyen fontos mindez, hogy imával kell készülni, és nyitott szívvel kell készülni. Segíteni kell, hogy a zarándok meg tudja nyitani a lelkét a szűzanyának, az ő jelenlétének. Isten munkálkodásának, a Szentléleknek, aki azt sugalmazza neki, hogy menjen el gyónni, kiengesztődni Istennel, tisztítsa meg a lelkét. A zarándoknak teljesen át kell adnia magát a Szent Szűz kezeibe. Adnia kell magát, és rábíznia magát az ő programjára. El kell fogadnia, bele kell olvadnia. Ez is annyira fontos, kedves Mária rádió hallgatók, hogy teljesen oda kell adnia magát. A szűzanya valamit szeretne nyújtani, de ez az kell, hogy nyitott szívvel és teljesen bízza rá magát a szűzanyára. Meg kell engednie az Úrnak, hogy cselekedjék, hogy beszéljen hozzá. Isten kegyelme azokon a személyeken keresztül lép működésbe, akikkel a zarándok találkozik. A szívének nyitottnak és alázatosnak kell lennie, egyszerűen csak zarándoknak kell lennie. Meg kell értenie, hogy nem az számít, hogy Medjugorjéba jön, hanem az, hogy megélje Medjugorjét, és hazatérve folytassa mindezt. Csodálatos mindez, kedves Mária Ágyi hallgatók. Ha aztán engedelmet kérek a kedves hallgatóktól a múlt héten a műsoromban, idéztem egy zarándokot, aki igazából csak kíváncsiskodás vezette őt a zarándoklatra, mert megdöbbentő volt az ő tanúságtétele, engem is nagyon megérintett, akik hallgatták a múlt héten, azoknak új lesz, de azt szeretném kérni, még egyszer engedjék a lelkükön keresztül, hogy megérintse őket. Tehát egy szeméről van szó, aki azt mondotta, hogy ő elindult az úton felfelé. Azt mondja, maga mögött hagyta hatalmas tömeget, minden bazárt, és nem csak a túrát tekintve, hanem lelkileg is igyekezett figyelni. Először csak azt mondja, a mezítláb felfelé igyekvő, menni alig tudó idősek csapatát fedezte fel. Persze az ifjúsági fesztiválon, kedves már rádiolgat, nem csak fiatalok, hanem minden korosztály ott van, és ez így nagyon jól van. Tehát látott időseket, akik mennek fölfelé a hegyen. Utána egy családot láttam, akik ölbe viszik felfelé a járásképtelen lányukat. Aztán férfiak csoportja következett, akik egy ágyon vitték nyaktól lefelé lebénult barátjukat. Viszik, mert nincs út, ezrek bukdácsolnak felfelé hatalmas sziklákon naponta, majd pár kilométerrel feljebb megérkezünk a jelenések helyére, Hófehér Mária szobor, valamint Jézus a kereszten. Körbehívők százai, egy felnőtt férfit látok zokogva, miközben a feszületen lévő Jézus odaszegezett lábát szorítja. Állok középen, nem hiszek a szememnek. Kitántorgok a körből, leülök egy sziklára, nézem az embereket, gondolkodom. Gondolkozom azon, hogy mi is az, ami ennyire mellbe vágott. Percek telnek el, rádöbbennek, ami mellbe vágott, az a hit. A hit, ami sugárzik a felfelé tartók arcán, a gyönyörű vallásos énekeiket éneklik tele torokból. Imádkozzák a rózsafűzét, és látom a hitet, ami ott volt a tolókocsis lány arcán. A hit, amit láthatatlan, a teljes, amit láthattam a teljes lebénult fiatalember szemében, a hit, amit a világ a mai korban már oly kevéssé értékel,
A hit, amit a katolikus egyház már egyre kevesebb embernek tud közvetíteni, vagy egyre kevesebb hívő vevő rá. Láttam a hitet, amire egyre nagyobb szükségünk lenne, és amit a minket jelenleg körülvelő világ két kézzel dob el. Azt érzem lelkem mélyből, hogy Medjugorjéba el kell menni. Engedjük el a tömeget, engedjük el a bazárt, tegyük el a fényképezőgépet és a telefont, zarándokoljunk fel a hegyre, ha tetszik mezitláb, üljünk le egy sziklára, és hallgassunk, hallgassunk. Kedves Mária, hát hallgatunk. Ez a szöveg, amit elhangzott, igazából nem egy olyan személy ajkáról hangzott el, aki nagy hittel és a vágyjal ment, hogy ott megtapasztal szűzően különleges jelenlétét, szeretetét, hanem csak látni akarta, és látott. Látta ezt a csodálatos hitet, ami ragyogott emberek és emberek arcáról, ahogy hallottuk. De kedves Mária, hogy hallgatok, Medjugorje csak akkor jelent valakinek Isten a találkozást, aki hallottuk, megnyitja a szívét. Mert be lehet zárni, és ez nem tapasztalja meg. Nem tapasztalja meg a szűzően jelenlétét, hisz 45 éve ott van a szűzanya, és ezreket és ezreket érintett meg. Elég csak a statisztikákat megnézni, a Medjugorjének van több honlapja is, a hivatalos horvát honlapon lehet olvasni, hogy milyen sokan emnek csak azért, hogy kifejezzék a szűzany iránti szeretetüket, hogy letegyék a szűzany előtt egész életüket, és kérjük a szűzany közbenjárását, áldását az életükre. De annyi csodálatos könyv is jelenik meg arról, hogy hányan és hányan mély dolgokat éltek meg. Ilyen könyvek vannak, hogy egyeseknek az örömzarándoklata ez, másoknak, ahogy hallottuk, a mennyország megtapasztalása, másoknak a közbenjárás, és annyi mindent kértek és kérnek a zarándokok, és a legnagyobb dolog az, hogy megtapasztalják, amit kérnek. Szűzanya meghallgatja őket, és érezteti, hogy ő ott van, közel hozzájuk, szereti őket, kíséri őket. Aztán bizonyára mindenki tudja, hogy nagyon sokat sokan levelet írnak a szűzanyának. Ha bemegyünk a templomba, a Jakab templomba, ott jobbra elől van a szűzanya szobra is, ott a mellette, bal oldalt van egy nagy

Mondás a szizanyának, hogy ha tudnátok, mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok. Igen, kedves Mária Rádi hallgatók, a szizanya nagyon szeret minket. Kíséri életünket, tudja, miben élünk, mivel küzdünk, és kész segíteni, csak ahogy említettem, nyitott szívükkel, tiszta lélekkel, és kell kérnünk az ő közbejárását, hogy lehessünk igazi gyermekei, akik mindent megteszünk, amit a szizanya kér. És aztán itt vannak a szizanya üzenetei, a minap hangzott el 25-e a szizanya csodálatos üzenete, és hát most már hozzá lehet jutni ezekhez a gyűjteményekhez, ahol összefoglalják a szizanya üzeneteit, és hát persze sokan mondják, hogy ezek alatt, az évek alatt mennyi szép dolgot mondott a szizanya, és mi is van benne? Szizanya első kijelentés az, hogy szeretnélek közelebb vinni Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz. Milyen csodálatos ez, kedves Mária rádióhallgatónk. A szizanya egy dolgot szeretne, hogy úgy megérintse az életünket, hogy kerüljünk közelebb Jézushoz. Utána a szizanya, ott van az ő csodálatos öt pontja, azt szeretné, hogy a lelkünket megtisztítanánk, és táplálnánk Isten csodálatos jelenléte, engednénk ezt. Aztán felkészülnénk mindenféle támadás, gonosz incselkedés ellen. Mert itt olyan csodálatos dolgok hangzottak el, mert csak áradozni és áradozni tudtam, de hát a gonosz is jelen van, hát nem tetszik a gonosznak, és igyekszik. Zavart kell tenni, meg sok-sok minden rosszat tenni, de hát nem a szizonyával száll szembe, a szizony nem tud szembe szállni, hanem az emberekkel. Nekem olyan különös, kedves Mária rádióhallgatók, hogy a szizonyával tudjuk, hogy ő rá tud taposni a gonosz fejére, csak küldi az angyalait, szól. De attól Szent József, annyira szeretem én Szent Józsefet, mert ugye a litániájában is benne van, hogy Szent József gonosz szellemek réme. Tehát igen, fel tudjuk értezni magunkat az ő segítségükkel, és ott lehetünk, és csak így leseperhetünk minden gonosz támadást, minden rosszat, ami ér minket. Az a legfontosabb, kedves testvéreim, akik oda megyünk, oda mennek, nyissák ki a lelküket, és meg fogják tapasztalni. Ott van az izonya, és szeretetével eláraszt minket. Hát, kedves már rádió hallgatók, akik hallgatták a műsoromat, és elmennek, hogy azt kívánom, érezzék, és tapasztalják meg mindezt. Műsorom végez, érkeztünk, Jó Isten áldjon mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióban jelentkezik, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözlek, Mária, Isten hozott ide a stúdióba.
2: Isten áldjon tégedet is.
1: Kedves Mária, visszaemlékszel-e, hogy mikor volt életedben először Isten élményed? Hogy megtapasztaltad Isten valóság?
2: Én nagyon ezoterikus háttérből jöttem, és a fényadóknál hozzájártam, mert a fiammal nagyon komoly problémák voltak. Ott volt egy hölgy, aki félig a katolikusokhoz is járt, meg evangelizált tulajdonképpen, és egyetlen egy hely volt, ez a második karizmatikus találkozóra ment busz, és egyetlen egy hely kimaradt, valaki visszamondta előtte pár nappal. A Margit szigeten volt ez a Budapesten egy csodálatos rendezvény, és én oda elmentem. És ott kaptam egy proféciát. Eleve ilyen misét annak idején én életemben nem láttam. Csodálatos volt, ahogy dicsőítettek, sütött be a nap, csodálatos volt, és elárulom, elég vékony csinos voltam, és egyedül voltam a gyerekkel, és hát volt olyan szándék is, hogy csinos legyek, és hát ha valakinek még meg is tetszek.
1: Kérem, igen. Ezoterikus háttérrel normális.
2: És lényeg az, hogy utána úgy terjedt el ez, hogy ruhás profécia. Nagyon, hogy milyen overában mibe mentem. Na, és lényeg az, hogy ott a szentségimádás alatt kaptam egy ismeret szavát. És csodálatos volt, hogy boruljak le az ő lába elé, és teljesen adjam át magam neki, és akkor megsegít. És olyan békesség, kegyelem járt át, hogy életembe se. És így levegőt, hogy ez nekem szólt. Meg az volt, hogy a buszta nagyon siettem, mert a fiamat le kellett rendezni, és annyira belülről éreztem, én ilyen még nem hallottam, és visszafelé a buszon már öklendeztem mindent ki. És két napig csodálatos örömbe éltem, de hát a hátterem meg a családi dolgok miatt ez hamar elmúlt. És ugye a kisöpörnek valamit hétszer annyi jött vissza. Sajnos utána.
1: Igen, abban az esetben, hogyha üresen találják a házat. Mert sok helyt ez történik, hogy kisebb is, akkor menj a dolgodra, azt egy kicsit veszélyes. Én már jártam ilyennel, meg elég kelemetlen dolog történt belőle, nem egyszer, nem is sokszor. Viszont ott, ahol az, amiben betöltekeztem egy ilyen helyen, teszem egy ilyen összejövetel, egy ilyen szentmis alkalmával, és ezt első helyre tudom tenni, ott automatikusan nincs, hol visszajöjjenek.
2: Hát én azért nagyon kemény háttérből, nagyon utána hallottam sok tanítás, annak idején szó se volt róla, hogy milyen fontos a megbocsájtás, vagy és igazából én végig bukdácsoltam még, vagy utána még 20-30 évet. Ez komoly.
1: Ez az ezoterikus részed még volt-e meg, vagy meddig volt meg? Vagy?
2: Hát nagyon sokáig meg volt, mert tehát ugye beavatás...
1: Megkapod a megújulást is, ugye?
2: Előtte volt ez, igen. Előtte
1: és
2: volt ez.
1: És beavatásaidban voltak?
2: Igen. Uh-huh. Meditációba, DMCD-be, akkor jöttek be az indiai guruk, és még a papok sem nagyon ismerték, hogy mi ez. És utána meg a TMCD-t is elvégeztem, és még gyontam is, és akkor annyit mondott az atya annak idején, hogy hát azért a jó szentétleket is lehet mondani, de nem tiltotta meg. Ennyien nem voltak tisztában a papok sem.
1: Igen, van ilyen tévedés, tehát nem mindenki jut ismeretébe. Ez a valósága. Említetted, hogy utána megpróbáltak újból felülkerekedni ezek a sötét erők, amelyeket megtagadtál, amelyeket az Úr kitaszított, és akkor kemény küzdelmeid voltak sok éven keresztül.
2: Nagyon-nagyon. Olyan munkahelyi, a gyerekkel, mindennel, a szüleim meghaltak, skizofén bátyám van, aki oda járt hozzánk, olyan háttér és egyedül, volt akkor talán még közösségem egy darabig, meg a Gál Péter is imádkozott annak idején az ezoterikus háttér, de olyan családi gyökerek voltak, olyan mélyen, hogy azok elkaptak, tehát ez a meg nem bocsájtás, a keserűség, a egyedül lét, egyedül kilóttam a fiammal, és ezek lehúztak teljesen.
1: Egy pillanat itt azért megjegyezném, hogy ilyen esetekben nem a családi háttérrel van gond.
2: Nem velem.
1: hanem egyszerűen ott van a gyengeség vagy tévedés, amikor a megváltás kegyelmét befogadja valaki, de mégis a háttérre figyel, hogy ő se egy tévedésre, meg ilyenre. Ez azért gond és veszélyes, és ugye, mert azt mondja Jézus, aki az ekeszorba tette a kezdet, és hátrafelé néz, nem méltó hozzám. Tehát, hogyha én eldöntöttem, hogy Krisztusban szabadá válok, megváltás kegyelmét elfogadtam, de még mindig arra hivatkozok, hogy a múltamban mennyi baj volt, mennyi bűn volt, mennyi nem tudom miféle volt, akkor automatikusan a szabadulás ezért nehezebb, valószínűleg ezért volt hosszabb periódusod neked a kilépésre.
2: Nagyon hosszú időszak
1: Mert ha
2: volt.
1: Ezt kategorikusan csinálod és megállsz benne, akkor nincs, ahogy elnyúljon.
2: Hát nagyon-nagyon elnyúlt, és nagyon sokat, nagyon mélyen, úgyhogy teljes kitaszítottságot a végén megértem, mert annyira lehúztak azok az erők, amik felülkerekedtek.
1: Valószínű, hogy ez így történik abban az esetben, hogyha a gondolkodásmódunk ilyen, hogy te mondtad, vagy erre tanítottak téged, vagy így magyarázták, hogy ebből nem lehet olyan könnyen, vagy nem lehet így. Viszont, hogyha arra tekintünk, ugye, hogy Lázár, akinek már 4 napja a teste a sírba volt, és szagja volt, és Jézus egybe kihívta, tehát nem mondta, hogy hát itt az a helyet, hogy itt bajok vannak, mert már szagja van, mert nem tudom, és ezt kéne csinálni, ezt nem látok ilyent Isten hatalmában. És sajnos, hogy a gonosz kihasználja a képzeletünket, a gondolkodásmódunkat arra, hogy megőrizzen bizonyos gyengeségeket bennünk, hogy az a szabadság, amelyben Krisztusban teljesen szabadá válunk, ugye, hisz az ember fiatal szabadá, valóban szabadok lesznek, azt ne tudjuk teljesen átvenni, hanem jaj, a múltam, jaj, nekem ilyen kapcsolataim voltak, jaj, nekem olyan sérelmeim voltak, jaj, én ilyen vétkeket vittem végbe, és akkor amíg ezzel úgy foglalkozunk, addig az ördög tud befolyásolni.
2: De kaptam újabbakat is folyamatosan a munkahelyemtől, ahol nem lehetett beteg gyerek, sorba kirúgtak munkahelyekről, mert egyedül pár napig anyukám meghalt, szinte semmi segítségem nem volt, nyomorogtam, átképzésre kellett mennem, úgyhogy nem indok, ha igazi hitem lett volna, akkor tudom már, utólag tudom, hogy...
1: Igen, de ha nem volt, aki rávezessen erre egy konkrétan, csak úgy elmondták és buzdítottak esetleg, ami nem rossz, ugye, mert végül is te jutottál, és most én nagyon örültem neked, amikor megismertek, mert azt láttam, hogy egy nagyon mély lélek vagy, buzgó, és a gonosz mindent kihasznált arra, hogy valamilyen formában tudjon gátolni abba, hogy ne abban az teljes boldogságban maradjál meg, hanem valahogy úgy meg, és mondd el, hogy nem megy, és nem működik, és ez nem jó, és Isten sincs, és mint tudom én ilyenre. Viszont én nagyon örültem annak, hogy beszélgettem veled, hogy nem erre hallgattál, és nem hangolottál rá a démoni sugaratra, hanem minden kísértéssel, amiről még nagyon sok mindenről beszéltél, mentél előre.
2: Nagy akaratot, azt belem nevelték kiskoromtól, de jó lenne most már Isten akarata szerint cselekednem, mert eddig a magam feje után cselekedtem, már most már tudom, és nem az Isten akarata volt, pedig azt hittem annak idején is, hogy abba voltam, mert vak voltam.
1: Vagyunk így, tehát nagyon sok ember esik áldozatul azáltal, mert az, hogy jaj, Isten akarata.
2: Igen.
1: Ja, Isten hozta az életembe, jaj, így meg úgy, és nem nézik azt, hogy hát lehet az itt kísértés is ezt, hogy meg kéne próbálni, vagy józanabból megítélni, hogy mi honnan van. Említetted, hogy a gyerekednek súlyos problémái voltak. A testvéred szkizofrén, és ezen kívül a gonosz kihasználta a szomszédoknak a gyengeségét ott munkahelyeken, meg minden. Hogy sikerült mégis megmaradni abban, amit megtapasztaltál ott a Margit szigeten?
2: Hát akkora kegyelmet, akkora Isten örömöt életemben nem tapasztaltam, mint akkor. Hazaértem. Anyukám eleve úgy vigyázott a gyerekre, hogy egy nap alatt ki kellett festenem egy nagy szobát. Neki, igen, és úgy vigyázott a gyerekre, és elég érdekes természetű volt anyukám, tőle örököltem sajnos a természetemet, és nagyon sokat veszekedett, és ahogy hazaértünk már, ugyanez a légkör fogadott, de én külön laktam, de ott volt még a gyerek, és elmúlt ez a nagyon nagy Isten élmény, elmúlt utána, de azért visszaemlékeztem, meg tudtam, hogy van Isten, és egyébként utána én rengeteget imádkoztam, rengeteg imát jártam karizmatikus csoportba, ettől függetlenül jártam, csak utólag már visszahallottam, azért elég, ugye nem szabadultam meg teljesen, ugye akkor még régebben nem is nagyon mondtak szabadító imákat ilyen gyakran, úgyhogy ilyen nem is nagyon volt, és azt hittem, hogy elmondom a rózsafűzért, vagy az irgalmasság rózsafűzért, vagy olvasgatok ilyen egy dolgokat, meg még lelki gyakorlatokat is végzek, és épp a te tanításodban, ami nagyon megfogott, amikor hallgattam, ezek lényegében vallásos cselekedetek. Mert én is voltam pár kegyhelyen, nem sokan, mert nem volt soha nagyon pénzem rá, pár nem messzire, és utána Isten adott olyan élményeket attól függetlenül, tehát soha nem hagyott el, hogy vérzőostját láttam egy búcsún a szegedi havasboldogasszonykor. Olyan apró dolgok, tehát folyamatosan kaptam attól függetlenül, hogy sehol nem tartottam, és csak a gyűlölet, csak a szeretetlenség, csak az ítélkedés bennem volt. Jó farizeus voltam.
1: Említetted, hogy azt mondták, hogy nem vagy teljesen szabad. Itt, ha az ember úgy éberebben figyel, akkor két dolog van. Vagy valóban tényleg nem szabad teljesen, vagy éppenséggel a gonosz kísérti úgy, hogy azt lássák, hogy ez problémás ember.
2: De én problémás ember voltam minden szempontból. Igen. Úgy hívtak, hogy közösségromboló. Utólag hallottam. Sok mindent visszahallottam, és nagyon fájt.
1: Mi által romboltál közösséget?
2: Hát, mert véleményem volt. Hát megláttam dolgokat, de nem az én dolgom megítélni. Nem mondja a Jóisten, hogy a sült galamb a szánkba repül, és páran úgy, majdnem úgy meg adományból, meg össze-vissza, meg se mindent megtettek érte, hogy ilyen formában. Én meg a másik véglet voltam, és lehet, hogy azért ugye a szák a gerenda. Én meg, amit erőmön felül, fizikai férfi munkákat túlhajtottam, és ezért is nem tudtam annyira Istenre figyelni, mert nagyon magad uram, ha szolgád nincs ezzel a mondattal, rengeteget dolgoztam, rengeteget. Talán túl sokat is.
1: Igen, a család is fenn kellett tartani. Ugye, és akkor a környezetben lévő betegre is gondozó kellett legyen. Viszont itt mondtál egy érdekes dolgot, hogy jártál úgymond megújult közösségekben, akár karizmatikus, és ha valamit megmondtál, akkor azoknak rosszul esett, vagy azt mondták, hogy romboló vagy.
2: Nem, hanem szabályosan már vége felé volt olyan, ahol szinte boszorkánynak hívtak, vagy annyira megszállottnak, hogy csak a hátam mögött beszéltek.
1: Váltotta ki belőlük ezt, hogy téged hogy megszállottnak tartsanak, amíg te buzgolkodva mentél imád a találkozókra.
2: Nem tudom, én azt hittem, utólag már tudom, hogy hát, hogy megsúgta nekik a Jóisten, hogy kerüljenek. Ez nagy kísértés volt.
1: Nem így látom, bocsáss meg. Én azt látom, hogy a közösségnek kihasználta a gyengeségét, mert te komoly segítségre szorultál a kísértéséden keresztül, és lehet, hogy nem tudjanak segíteni rajtad, ezért megbotránykoztak benned. És sajnos manapság is megtörténik közösségekben, hogy problémás emberek kerülnek be, és akkor nem azt nézzük, hogy ennek mire van szüksége, hanem jaj, mennyi nemet ezzel baj van. Jaj, nevelnem. Most a múltkor kaptam egy közösségből egy ilyent, hogy én nem foglalkozok velem, mert ez nagyon problémás, ezt hallottam róla, meg azt hallottam róla.
2: Na, ez voltam egyértelmű.
1: Ez a gond, és ezt láttam rajtad előre is, amikor így megismertek és kezdtünk beszélni, hogy a gonosz annyi mindent ki tudott használni, olyan embereket is, akikkel felnéztél esetleg, vagy segítséget vártál tőlük, hogy téged nem megsegítsen, hanem megbotránykoztassanak.
2: Hát a legutolsó eset, ez így név nélkül, meg település nélkül, hogy átköltöztem egy másik lakásba, ahol elég drámai körülmények között meghalt egy nem is öregen egy a tulajdonos, vérbe, mindenbe ott volt, és nagyon istentelen ház, sajnos, ha mondhatom, nem ítélve meg a fai, meg egyéb dolgokat mondva, és estek le a tárgyak. És olyan erők voltak.
1: Tehát a lakásodban a tárgyak?
2: Abba a házba. Leestek, ahol költöztem meg, újítottam fel, és hangok meg minden voltak, és nagyon rosszul éreztem magam, és elmentem, ahova új körzetbe költöztem, a atyához. Háromszor kértem meg, mondjuk tehát nagyon elfoglalt is lehetett, de mondtam neki, hogy nagyon sürgős lenne, és nem szentelte meg a házat.
1: Igen, lakást. Hogy ezek az erők megszűnjenek, hogy igen, ezek a tünetek igen eltűnjenek.
2: Sőt, a közösségből ott is egy kilencedet imádkoztak irgalmasságot, még onnan is kizártak. Lehet, hogy erőszakos voltam, a stílusomon biztos kell változtatni. Ezt tisztában
1: az
2: vagyok.
1: Az erőszakosok, hogy menjek országa.
2: Hát az megmaradt.
1: Azt csinálsz, mit akarsz. Igen, sajnos történnek ilyen dolgok, hogy szükségben, tudok én is pár esetet, szükségben szenvedő lelkek vallásos buzgóságban, kísértésben részesülni, és akkor hogyha ők tehetetlenek egy-egy erővel szembe, akkor azt nem azt keresik meg, hogy emberhez mit kéne segíteni, hanem na, azt zárjuk ki, mert ez nem hallgat meg bennünket, ez áskálódik, ez meglát dolgokat, megfigyel dolgokat, meg ilyen pedig, hogyha valakinek észrevételei vannak, az mindig építő.
2: Jó, csak a stílusommal mondom, azt majd a jó Isten csiszolja, hogy szeretetbe meg lehet sok mindent mondani, csak...
1: Úgy érzed, hogy durván nem, fejezted ki magad?
2: Bizony. Annak ha, nem, annak egy kicsit erő, meg hát mondtam a jelzőket, hogy abban a házban mik vannak, és akkor lehet, hogy nem kellett volna nagyon, hogy milyen emberek, meg minden lopástól kezdve rácsúzás, minden kellett oda is, és úgy szerintem a pap úgy érzékelt, hogy én itt érkezek. Hát itt nem szabad mondani semmit, de megtörtént dolgok ezek sajnos. És de tudom, szeretni kell most már, aki lop is, aki fekete bőrű, mindenki, csak ez Isten elejével lehet. Magamtól képtem vagyok, pána rossz haloptak már tőlem, meg volt másik nemmel, olyan utcában laktam, ahol sajnos sok olyan ember lakott, aki másik, nem akarok megint mondani, mert
1: igen.
2: Szórtak rám átkot is ezért, és hát sajnos velük sok gondom volt. Ugye?
1: Ez nagyon fontos, amit említettél, hogy azt a jót, amit cselekszek ilyen esetekben, azt ne önambícióból, ne emberi erőmből tegyem, mert ráfázok, hanem abban a mennyei kegyelemből, amelyen megáldott Isten, vagy megáldott az ő szent fiát is, hogy szenvedései által válságot hozzon a világra. Tehát, hogyha én így fogadom el ezeket a gyötrelmeket, amik körülvesznek ott szomszédsága, meg amilyen bajok voltak ott, tárgyak mozgása, meg nem tudom mifélék, és hogyha én ezt úgy Isten kegyelmében fogadom el, és ezt a gyötrelmet átrakítom, hogy legyen kegyelem forrás a kísértés, akkor úgy megtörik. De ha úgy vagy, hogy ja, ezt el kell tűnöm, és ezt ki kell bírjam, akkor...
2: Ez az én biztos. Keresztem, ez volt a nagy csapda.
1: No, ez így van.
2: Ez
1: így
2: volt
1: van.
2: A nagy csapda, hogy ezt a Isten bocsájtotta rám, és nem láttam, hogy talán egy Isten felé vívő út. Utólag olvasgattam már róla, hogy az ellenségeink is ugye felhasználja az Isten arra, hogy lecsiszolja rólunk azokat a dolgokat, ami nem odavaló, és meg kell köszönni szabályosan nekik, hogy formálnak engem. De hát én jó világias módon, ugye amit gyerekkoromban láttam, azért megtanultam harcolni, meg megvédeni, meg nagy szájjal, nagyon keményen, világiasan viselkedni. És többször jött az utolsó egy évbe, amikor igét húztam, vagy olvastam, hogy újjöjjötök meg gondolkodásotokba. De ezt, aki így ért le, mit tudom én, 50-60 évet, képtelen rá, már erre is rájutottam. Erre képtelen, csak az Isten erejéből. És ez alázat kell, nem büszkeség. Hatalmas nagy alázat. És ez, ezekkel a helyzetekkel, ahol megaláztak, lenéztek, lebolondoztak ezek a jó emberek, akikről, hát én, aki elindultam Isten felé, sehol nem tartok, semmit nem látok, semmit nem tudok. Hát mit várok azoktól, akik életükbe szinte meg se voltak keresztelve, traumák érték, és nem hallottak Istenről. Akkor mit akarok én? Ezekre jutottam rá az utolsó időben.
1: Nagyon örülök, hogy ilyen alapvető dolgokat ismertél fel, hogy Isten bennünket nem azért fogadott gyermekeivé, hogy ítélkezzünk, vagy nehezteljünk, hanem azért, hogy szolgáljunk. Szolgálni pedig csak abban a hangnemben, tettekben lehet, amelyben Krisztus is tette. Mondván, aki a legnagyobb akar lenni közvetek, legyen a legkisebb, legyen mindenkinek szolgája. Na most itt szintén meg kell gondolni, hogy ne világi módon szolgáljak, mert kihasználnak. Tehát a világ az kihasznál, az alig várja, hogy valakit besepérjen, valakit maga alá tegyen, és uralkodjon felette. Mert mindaddig, amíg én Isten kegyelmének a kibontakozását hagyom a gyötrelmeimen keresztül megnyilvánulni, akkor ez automatikusan hatással van a környezetemre. Érdekes módon még az állatvilágra is. Mert az ő mennyei áldása átjárja ezeket, hogyha ének hordozója vagyok. Tehát nem, hogyha csak imádkozok, és bőtölök, és templomba járok, nem rossz dolgok ezek, hanem tényleg az a lelkület, amely Krisztusban volt ott, amikor saját tanítványa áruljál, amiken átment, ugye, na, azt a lelkületet, hogyha befogadom, akkor ugyanolyan átformáló erővel rendelkezek, mint Krisztus, nem megváltom a világot, viszont a környezetemben az átalakul. Én nagyon sokszor tapasztaltam ezt, olyan embereknél, akik nagyon nehéz helyzetekben voltak, és elfogadták ezt a lelkületet, és a környezetük, hogy átalakult.
2: Hát eddig nem volt meg tulajdonképpen az a lelkület, ami Istenbe volt. Úgyhogy ez most, hogy páne, hogy te vele találkoztam, meg a te tanításait sokszor egész más fénybe mutatták meg a dolgokat, és felfogtam, hogy mit tettem eddig, úgyhogy Isten legyen hozzám irgalmas, de ugye nála nincs lehetetlen.
1: Isten legyen hozzád irgalmas. Azt mondja az írás, hogy a megvalott, megbánt vétkeket Isten megbocsássa, elfelejti, és nem emlékszik rá. És ezt örömmel teszi, mert értéket adtál a fia áldozatának. Nem kell kérjem, hogy megbocsásson. Ő örömmel teszi meg. Ugye, ha bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya jót, ha keritek tőle. Tehát örömmel adja Isten. Igen. És sokszor, hogy megtévedünk, hogy jaj, Uram, aztán kérjön, és akkor ne harogs, akkor...
2: Isten képem, ugye apukám igen. Azért rengeteget vertek minket, nagyon nyomorúságos körülmények között nőttünk fel, és lényeg az, hogy az Isten képem az hatalmas sérüléseket sem vedett, és nem teljesíteni kell nála, hanem szeretni őt és bízni benne, csak hát ez alapvető, amikor kaptam azt a kegyelmet, ez kimaradt ez a... Utána kimaradt ez a kép.
1: Az ördög eldugta, elrejtettem. Sokszor csinál ilyent, hogy valaki lesz, hogy egy nagy kegyelembe, és akkor eltereli a figyelmét, hogy ne azt nézzem, hogy tovább mit kéne lépni, hanem most már folytassa az életét. Tehát már láttam ilyeneket, akik nagyon kemény dolgokból szabadultak ki, ugye? És akkor, mikor elnyerték a szabadságot, és fáj, újjongtak, és akkor elmentek, és munkahely, és menés, és kirándulás, és nem tudom miféle, és akkor egy pár év múlva jöttek, hogy még az sincsenek, ahol először voltak. Mert egyszerűen a mullandóságra a démon annyira ráhangolta, hogy az örökké valóság ugye elpárolgott lassan, és ezek a magatartások, amikről ugye most beszéltünk, ami összeket nagyon jön az újjászületés után, amit az érintés után, hogyha ezt elretted át, utána egyben hangolod, rávezessen valaki, akkor megmaradt volna a szabadságban.
2: Na most
1: és másként alakul minden.
2: Érdekes, a katona István atyát sokan ismerik, és most halála előtt nemrég épp ezt mondta nekem, hogy minden hiába valóság. És ez nagyon mulandóság. És ez most kezdem már egyszerűen a pénzhez, a vagyonhoz, amikor a halálszele, azért a Jóisten megengedett sok mindent, akkor elgondolkoztam, hogy ugye a halottas ruhának lukas a zsebe. Ez sokszor bennem van, és ott voltam Katona István koporsójánál, és ez is egy nagy tanúság volt, ezt előtte nem sokkal mondta, és előre mentem, nyitott szemmel, mindig szemüvegbe volt, de nem láttam a szeme színét se, és gyönyörű kék szeme volt, felfelé nézett, és mosolygott, úgy halt meg, és eljött biztos hozzá Jézus. És nem vitt 5 kiló aranyat meg mindent, hanem sok megtéltett lelket, akinek annak idején imádkozott, és biztos értem is.
1: Nagyon sok ember életében munkálkodott. Erőltem, mert egy olyan békés befogadó valaki volt, aki a segítséget nézte, nem a
2: kötekedés. Csodálatos ember. És érzem őnek is a végtelen szeretetét, bár ott is, hát mindenütt mondom, furcsa ember voltam, de ők azért, az Emmaus közösség azért segített rajtam, mert sok, itt mondtam, hogy sok olyan közösség volt, ahol, de nem erről
1: behúzták.
2: Volt. Igen.
1: Kedves Mária, az időnk lejárta. Én nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és azt is, hogy ilyen messziről lejöttetek azért, hogy Isten kegyelme mélyebben megérintsen. És a ja, Isten áldása kísérjen továbbra is. Hogyha elfogadnád, akkor imádkozzunk közösen azokért nagyon a lelkekért, akik hasonló helyzetben vannak, és még nem találták meg az igaz utat. Atyánk Istenünk, köszönjük testvérünket. Köszönjük, Uram, hogy példaképnek állítod azok számára, akiket megbotránykoztatnak, akiket kitaszítanak. Hogy ne hagyják abba, Uram. Mert ki mindvégig kitart, neki adom az élet koronáját. Ezért áldjál meg minden hallgatót, Uram, akit megpróbálnak félrevezetni, megtéveszteni. Hogy igazságodat keresve rátaláljanak és benned maradjanak. Hogy neved megdicsen sok ember életébe. Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm Mária az itt létet és a Jóisten áldások is én benneteket az ő kegyelmében, egyemélyebben és teljesebben.
2: És Isten áldja meg a Mária Rádiót, mert én nagyon szeretem hallgatni, mert nagyon csodálatos, nem akarom megbántani, de másikról, de ez a Mária Rádió Erdélyi, ez csodálatos.
1: Nagyon szépen köszönjük. Jó Isten áldjon, dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Isten áldjon, dicsértessék.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok és egy áldott szép vasárnapot is, és bízva abban, hogy a reggelt és a délelőttet is a Mária Rádióval töltik, én elmondom önöknek, hogy mi milyen műsorokkal készültünk. Nem sokára kezdődik a napindító Karácsony Tibor atyával. 8 óra 40 perctől Veled megyek, lelki olvasmány, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 8 óra 45 perctől A zarándok élete, Olasz Béla tisztelendő úr műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 9 órától Reggeli csendesség Kertész Marikával. 9 óra 5 perctől kezdődik Az édesanyák védelmében, Tamás József atya várja önöket a rádiókészülékek elé. 9 óra 20 perctől Ima szándékokat fogadunk, majd 9 óra 40 perctől Rózsafűzért, és 10 óra 30 perctől Szentmisét közvetítünk Csíksomjóról. 11 óra 30 perctől kezdődik Az engedjétek hozzám a gyermekeket Karácsony Tibor atyával. 12 órakor elimádkozzuk az Úrangyala imádságát. 12 óra 10 perctől Mátra Verebélyi Szent Kóti beszélgetések című műsorunk lesz hallható itt a Mária Rádióban. 13 órától Parsi Balázs atya műsora kezdődik, Az igazság szabaddá tesz, majd ezt követi Az ima a békéért, és 13 óra 45 perctől kezdődik A zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak kedves hallgatóink. Én kívánok mindenkinek jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk, áldott szép vasárnapot, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Még mint kisgyermek azt képzeltem, hogy valamikor majd egyszer legalább átélek egy csodát. Egyet, a te nagy felfoghatatlan titokzatos jeleid közül. Néha azért is imádkoztam, amikor magam ínségbe jutottam, és nem tellett saját erőmből arra, hogy másoknak segítsek, tanácsot adjak és mentsek. Te nem küldtél aranyszájú angyalt nekem, sem álmaimba látomást, sem csodatevő kezet, hogy elcsítíts a szenvedésemet. És gyakran úgy volt, feladok mindent, mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis, ha egy szál magam már gyönge voltam, valaki jött és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött, és szeretetet sugárzott felém. Ma már tudom, ez mind a te csodád volt. Embereket küldtél hozzám, mint követeket, mint angyalokat. Nem a fény meg a hatalom csillogott útjukon, és én még azt sem tudtam, hogy akiket küldesz, keresztényeke. Köszönöm neked szeretetet, sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat. Szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Nincs számomra semmi, de semmi természetes magyarázat. Irántuk való szereteted az emberek által és az emberekben, ez az a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, amit egykor a keresztényekről mondtak. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre, hogy ma is megint azt mondja a világ. Nézzétek, mekkora bennük a szeretet. Ez lenne a nagy jel, olyan, mint egy csoda.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Uram, te ezerféle módon rejtőzöl, és mutatod meg magad, hogy jelekben beszélj. Te szólsz hozzánk a mennydörgés morajában, a tavasz virág zuhatagában, a tó csillogásában, a lombok pompájában. Ők némán is mind-mind beszélnek. Nem nekünk jár tőletek csodálat, öröm, csodálkozás, csak annak, aki minket megteremtett, aki minket szeret. Te sejteni hagyod, hogy te vagy jelen a törvények mögött. Te szabsz pályát a csillagoknak, te mondod meg, mikor nyissák kelyüket a virágok. Ők némán is beszélnek. Mi nem a véletlen gyermekei vagyunk. Valaki létrehívott minket, hogy örüljetek és áldjátok őt. Kedvesek neked, Uram, a te alkotásaid. Minden gabonaszem, minden fénysugár, minden vízcsepp, minden, ami létezik, mindent úgy szeretsz, hogy sem a gyomnak, sem a mérges kígyónak vagy a ragadozónak szépségét el nem veszed. Így akarlak hát keresni téged. Műveidben és törvényeidben, szépségükben és erejükben, és minden titkaikban.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen áhítatta végezzem, és meghallgatásra méltó legyek, isteni fölséget színe előtt, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk,

0: sziklája előtt, alleluja.
1: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt, alleluja.
1: Világteremtő Istene, ki Úr vagy éjen és napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom.
0: Szól már a napnak hírnöke, ki éber őr mély éjen át, s az utazónak éji fény, mert minden órát megkiált.
1: A hajnal csillag kél szaván, égről borult elűz tova, elhagyja ártó útjait az éji kóborlók hada.
0: Hangján hajós erőre kap, a tenger árra csend borul, s az egyház sziklaszál feje bűnét siratni elvonul.
1: Úr Jézus, a bukóra nézz, térítsen meg tekinteted, ha ránk tekintesz, hull a bűn, s elmossa könny a vétkeket.
0: Szent fényesség, ragyogj belénk, a lélek álmát megszakaszd, első szavunk tiéd legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt.
1: Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalónknak is veled, most és örökre szüntelen. Amen. Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja. Király az Úr fönségbe öltözött. Felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
0: Szilárdá tette a földet, hogy meg ne inogjon, trónot szilárdan áll ősidők óta. Öröktől fogva vagy te.
1: Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
0: De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása. Mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban.
1: Bizonyságaid valóban igazak. Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan. Áldjátok az Urat, ti jegek.
0: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat, az Úr minden erői.
1: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok.
0: Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
1: Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség.
0: Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
1: Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
0: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek.
1: Áldja az Urat a szárazföld. Dicsérje és magasztalja örökké.
0: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
1: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
0: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
1: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
0: Áldja az Urat, Izrael, dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
0: Áldjátok!

0: az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
1: Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misáél. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
0: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja.
1: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja.
0: Dicsérjétek a magasságban.
1: Dicsérjétek ti angyalai mind, dicsérjétek összes mennyei karok.
0: Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag.
1: Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött.
0: Dicsérjék mind az Úr nevét, mert ő parancsolt, és minden létrejött.
1: Mindörökre helyükre állította őket, törvényt szabott, amely el nem évül.
0: Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mély vizek.
1: Tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar.
0: Ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok,
1: erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak,
0: föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája,
1: ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt,
0: dicsérjék az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges.
1: Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát.
0: Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja.
0: Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe vittem, mondja az Úr.
1: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
1: Aki az Atya jobbján ülsz,
0: irgalmaz nekünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
3: Hajnaltájban a vízen járva jött Jézus, és megszólította tanítványait. Bátorság, én vagyok, ne féljetek.
1: Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
0: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
0: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
0: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
0: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
0: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Hajnaltájban a vízen járva jött Jézus, és megszólította tanítványait: bátorság, én vagyok, ne féljetek.
1: Isten elküldötte a Szent Lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan.
0: Világosítsd meg népedet, Urunk.
1: Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged.
0: Mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot.
1: Fiat feltámadása által fényt derítettél a világra.
0: Árazd ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre.
1: Fiat tanítványaiban kinyilvánítottad dicsőségedet Szent Lelked által.
0: Küldd el őt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád.
1: Népek megvilágosítója, emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek.
0: Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Mindenható örök Isten, bizalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Jöjj Jézusom, segítsd a papokat. Ínség gyötri őket, hívei gyakran süketek a szavukra, nem törődnek velük. Könyörgök az öreg pásztorokért. Tudják, eljön a nap, hogy híveiknek, mint papok, nem kellenek többé. Hirdetik az igét, de szavuk monológ, sehol egy visszhang. Gyomtatószékük egyre elhagyatottabb, és a munkájuk egyre több, mert nincs helyükbe más. Jézusom, azokért könyörgök, akikben kihűlt a hivatás, vagy akik bezárkóznak a meghívás elől. Ne fogja el őket a keserűség, és ne bélyegezzék meg jogtalanul őket. Küldj nekik feladatokat, ami kitölti őket, hogy újult szívvel szolgáljanak neked, a szeretetnek és Isten népének. Jézusom, könyörgök a fiatal papokért. Sokukat szent buzgóság hajszol, hogy megújítsák a világot, megújítsák egyházadat. Add, hogy a sok buzgolkodástól el ne hanyagolják Isten igéjét, amire éhezünk. Add, hogy új módon hirdessék az ősi tanítást. Isten szeret minket. Éljünk a szeretetből. Jézusom, küldj nekünk papokat, akiknek hihetünk. Önkritikusakat és segítőkészeket. Ismertetőjelük és igazulásuk a szeretet, és nem a tisztség. Adj nekünk papokat, akik velünk tartanak, akik imádkoznak és tanulnak, áldoznak, cselekszenek és szeretnek.

Szeretet Istene, úgy látszik, nincs könnyebb, mint a legtávolabbi fele barátainkat szeretnünk. Oly kényelmes szeretni távoli kontinensek éhezőit és betegeit. Nyomorúságukat és bajaikat csak fényképről ismerjük. És szeretjük őket minden megerőltetés nélkül, attól, hogy legtávolabbi fele barátainkat keresztényibb módon szeressük. Szeretet Istene, sokkal nehezebb legközelebbi fele barátainkat szeretnünk, akiket sok-sok éve és napja ismerünk. És ők úgy szintén ismernek minket. Néha nehéz azt mondanunk, hagyjatok békén. Mert természet adta tény, hogy itt születtek köztünk, vagy beházasodtak. Hát, hogy a legközelebbi fele barátainkat keresztény módon szeressük. Szeretet Istene, vajon valóban csak a rokonokban van a hiba, hogy oly nehéz szeretnünk őket? Nem vagyunk-e mi is tele hibával, amit ők jól látnak, de mi szégyellünk? Nem tartozik-e ide az irigység is, ami egyesek szívében rág? Vajon nem az-e a fő ok, hogy itt meghatározott személyeket kell szeretnünk, és nem a névtelen másikat? Ad hát azért, hogy rokoni szeretetünk első kérdése mindig az legyen. Vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre? Szeretni akarjuk őket. Imádkozni értük. Nem csak, amikor már halottak.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Végállomás felé című részt.

Szorgalmasan dolgozó, gyógyíthatatlan nagybeteg Riplő Rónai Józsefet munka közben meglátogatta az egyik barátja. A műterem ablakpárkányán rengeteg virág állott. Az őszi erdő egyszerű, tarka, igénytelen árvái ágaskodtak a napfény felé. A művész feléjük mutatott. Ezek az Isten szegénykéi vigyáznak rám, amikor reggeltől estig dolgozom. Majd könnyesedő szemmel hozzátette. Állomás mindenképp, főleg, ha nincs mások hátra, és közel a végállomás.

Krisztus az Isten a hazánk, ahová megyünk. Krisztus az ember, az út, amelyen megyünk, hozzá megyünk. Rajta átmegyünk, miért félünk, hogy eltévedünk? Kérdezte Szent Ágoston.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Kedves Mári Rádió hallgatók, legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép részt, ahogyan az Úr bátorítja követőit, 5-ös fejezet 13-as, 14-es vers. Kedves Mári Rádió hallgatók, van egy kérdés, melyet ritkán teszünk fel önmagunknak. Nem azt, hogy sikeresek vagyunk-e, nem azt, hogy mennyit keresünk, nem azt, hogy hány ember ismer bennünket, hanem azt, hogy vajon jobb lesz-e valakinek a napja, miután találkozott velünk? Vajon gazdagabb lesz-e, értékesebb-e, lesz-e töblete, minőségi töblete? Mert kedves Mári Rádió hallgatók, jó tudnunk azt, hogy életünk végén talán ez lesz az egyik legfontosabb, vagy talán az egyetlen kérdés, amit feltehetünk. Nem az, hogy mennyi embert ismertünk, mennyi gyűjtöttünk, kik voltunk, mit értünk el, hány diplománk van, hanem hogy milyen emberek voltunk azok számára, akik ismertek bennünket. Olyan emberek voltunk-e, akikkel érdemes volt találkozni, akikkel öröm volt találkozni, akikkel megérte találkozni. A Szentírásból tudjuk, hogy minden találkozás, ha nyitott rá az ember, üdvösségszerző lehet. Nincs olyan, hogy véletlen találkozás. Isten minden nap embereket bíz ránk. Embereket küld a mi életünkbe. És lehet az a családunk, munkatársaink, talán egy idegen, de lehet az a szomszéd, a pénztáros az üzletben, a buszon mellettünk ülő ember. És talán a legtöbb emberről nem is sejtjük, hogy mennyi terhet hordoznak, milyen nehézségeken mennek át, milyen kereszteket cipelnek. Lehet, hogy valaki éppen akkor veszítette el a reményét, a hitét. Lehet, hogy valaki egész nap nem hallott egyetlen kedves, emberi, meleg szót sem. És éppen akkor találkozik velünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, milyen nagy felelősség az, amikor kilépünk otthonról, a családi házból, amikor valakihez szólunk, vagy nem szólunk. Egyszer egy idős papbácsi mesélte, hogy volt egy tanára a szemináriumban. Nem emlékezett arra, hogy pontosan mit tanított, hogyan tanított, de arra emlékezett, hogy hogyan nézte őt. Azt mondta, mindig úgy nézte, mintha azt mondaná, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy vagy. És ez a papbácsi azt mondta, hogy lehet, hogy a hivatásomat nem egy prédikáció döntött el, hanem az, ahogy az a tanár velem bánt, ahogy rám nézett. Kedves Mári Rádió hallgatók, egyetlen mosoly, egyetlen bátorító mondat, egyetlen őszinte kérdés, érdeklődés néha egész életeket tud megváltoztatni. Milyen jó látni azt, hogy ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus után mindenki több lett, gazdagabb. Érdemes végig gondolni. Akivel Jézus találkozott, az más emberként ment és élt tovább. Zakeus reményt kapott, a házasságtörő asszony új életet, a vak Bartimeus látást, Péter megbocsátást, a tanítványok küldetést. Jézus jelenléte felemelte az embereket. És ez a keresztény ember küldetése is, felemelni a másikat, hogy több legyen, hogy jobb legyen, emelni,
tanítgatni, repülni. És mitől lehet jó velünk egy találkozás? Nem attól, hogy mindig okos dolgokat mondunk. Nem csak az, hogy mindig vidámak vagyunk. Hanem az, hogy tudunk figyelni, meghallgatni. Tudunk örülni a másiknak, az ő sikerének. De tudunk adni reményt, vigasztalást. És valamiképpen a szentek ilyen emberek voltak, akikkel érdemes volt találkozni. Amikor az emberek találkoztak egy Assisi Szent Ferenccel, azt mondták, mellette közelebb kerültem Istenhez. Amikor az emberek találkoztak egy kalkuttai Szent Terézzel, azt mondták, árad belőle a szeretet. A szentek nem magukra mutogattak, nem önmagukat mutatták, hanem Krisztust mutatták meg, Istenre mutattak. Kedves Mári Rádió hallgatók! Holnap reggel, vagy a mai napon akár, új emberek közé megyünk. Talán senki sem fog emlékezni arra, amit mondtunk. De emlékezni fognak arra, hogyan érezték magukat mellettünk. Érezték-e, hogy fontosak? Érezték-e, hogy meghallgatták őket? Érezték-e, hogy Isten szeretetéből valami elérkezett hozzájuk? Valamit megtapasztalhattak? Milyen szép is volna életünk, hogyha minden egyes reggel így indulnánk. Uram, add, hogy ma olyan ember legyek, akivel érdemes találkozni. Aki rád mutat. Hogy ne keserűséget vigyek magammal, hanem békét. Ne ítélkezést, hanem irgalmat. Ne közönyt, hanem figyelmet. Ne önzést, hanem szeretetet. Mert lehet, hogy valakinek éppen a velem való találkozása lesz a napnak a legnagyobb ajándéka. Nem tudhatjuk, hogy az Úr mit készít számunkra. Éppen ezért nagy a mi felelősségünk. És ha így élünk, akkor rajtunk keresztül Krisztus találkozik az emberekkel. Éppen ezért a mai napon, a jövő héten legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Mert mindig van egy jó szavuk, egy bátorításuk, szerető jelenlétük a másik számára. Legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Te kis hitű, miért kételkedtél? Péter a vízen járt. Mindaddig, amíg a mesterre nézett, nem süllyedt el. Amikor azonban a viharra, a szélre tekintett, merülni kezdett. Jézus azonban azonnal kinyújtotta a kezét és megragadta őt. Nem várta meg, amíg teljesen elmerül. Nem tartott neki egy hosszú prédikációt. Előbb megmentette, és csak ezután hangzott el a kérdés. Te kis hitű, miért kételkedtél? Az Úr velünk is így bánik, valahányszor viharba keveredünk, és meginog a hitünk. Előbb felemel, csak azután tanít.

Amíg Péter Jézusra nézett, a hullámok nem tudták legyőzni. Amikor azonban a szél erejére kezdett figyelni, a félelme erősebb lett a bizalmánál. Ez ma is ugyanígy történik. Amikor Krisztusra szegezed a tekinteted, a legnehezebb, a legmegpróbálóbb élethelyzetekben is képes vagy előre haladni. De amikor a problémáid, a betegséged, a pénzügyi nehézségeid, vagy mások véleménye töltik be a gondolataidat, könnyen eluralkodhat rajtad a kétségbeesés.

Ne hagyd, hogy az aggasztó körülményeit fontosabbá váljanak számodra, mint Krisztus jelenléte és az ő igéje. Miért engednéd, hogy a sátán elhitesse veled, hogy a problémád nagyobb annál, aki a tenger erői felett is úr? Ha úgy érzed, hogy süllyedsz, ne a hullámokat számold, hanem emel

Idén is megrendezésre kerül a csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a csíksomlyói ifjúsági találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Az anyák védelmében védjük az anyákat, az édesanyákat. Mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anya a család kincse, és kincsként kell kezelni. Elmúlt alkalommal az okosságról volt szó, az okosságról. Most egy gyakorlati erényről elmélkedünk, ami érték a mi életünkben, és pedig ez nem más, mint az optimizmus. A Jóisten mindent a legjobbnak teremtett. Az ő végtelen szeretetéből az ember földi boldogságát akarja. A hívő ember az örök boldogságot akarja elérni. Ahhoz, hogy ebben a lelki boldogság és az örök boldogság meglegyen, meg kell látni mindig a jót, vagyis optimistává kell alakulni. Minden jó, sőt a legjobb, amit a gondviselő Isten eltervezett, és az optimista ember ezt meglátja. Csak a jót akarja látni, és azt hangoztatja mindig az optimista ember. Nem a negatív oldalt, az ostoba ember a negatív oldalakat keresi, hogy hol van a hiba, hol van kifogásolni való, hol van rombolni való. Óvatosan kell mindent kezelni. A tanúság kedvéért említjük meg a családi életben, hogy bármilyen közösségben szükséges az okosság, az óvatosság, hogy nem látni meg, ne lássuk meg a szálkát embertársunk szemében, amikor a magunk szemében gerenda van. Vagy mindig jó elismeréssel lenni a hitvessel szemben. A Szentírás leírja, Mária a legjobb részt választotta. Nem szabad a butának, elmaradottnak nevezni egy asszonyt sem, mert sok asszonynak ez a fájdalma. Mert volt olyan ember, aki azt mondotta mindig a feleségének, te semmihez se értesz. És persze, hogy ez az asszony lelkében fájósabb volt. Egy alkalommal a férfi ment le a pincébe, hogy a villany vezetékkel dolgozzon, megcsúszott, és kezét lábát törte. Felesége hetekig ott volt mellette, heteken keresztül alig pihent, férjéről gondoskodott, és a férfi aztán beismerte, és azt mondotta egyszer, bocsáss meg, amért azt mondtam, hogy te semmihez se értesz. Mert ami a legértékesebb, ahhoz nagyon értesz. A szeretethez, az jósághoz nagyon értesz. Optimizmus. A hitvesben a jót kell meglátni, nem pedig kritizálással a negatívumot. Nagyon sok ember kritizálja az ételt. Nem tetszik. Nagy fájdalom ez a hitvesnek. Nagy fájdalom, mert mindent beleadott, hogy jó legyen az étel, és a család meg legyen elégedve. A kritizálással csak fájdalmat tudunk okozni, de dicsérjük az ételt akkor is, amikor nem tetszik. Assisi Szent Ferencről olvasom, a legjobbnak tartotta a leprás embereket, legjobbnak, optimistán gondolkozott, és az állatarzást szül benne, hogy a szülői vagyont értékesítve szétossza a szegény embereknek. Ugyanazt tette Árpádházi Szent Erzsébet is, hogy mindenkiben jót látott. Lássuk meg a jót másik emberben, főleg a hitestársunkban, hogy tudjuk neki örömteljessé tenni az életét. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Köszönjük Jézus, hogy ilyen közel jöttél hozzánk. Megáldasz minket, Uram. És fogadjuk ezt az áldást, Uram. És akarunk megtelni csordultig vele. A mennyei áldásokkal, Uram. A mennyei örömökkel. Halleluja. Dicsőítünk Jézus.

0: Dicsőségek a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gellértet hallják. Fogadom az önök ima kéréseit, hívom, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, amelyet a Csíksomlyói két templomban összegyűjt hívekkel fogunk együtt közösen elvégezni, illetve 10 óra 30 perctől a szentmisében tudunk együtt lenni. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltató teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk a mai délelőttön. És telefonálót köszöntök. Halló, Mári Rádió! Mindörökké, amen!
1: Rózsafűzért, a mai nap összes szentmiséjét, rózsafűzérét és imáját szeretném ajánlani. Halladulak kapott kegyelmet itt a boldogságos szüzanyának és a mennyértjának. Továbbá kérem a szüzanyoltól mátozik a zanyárosat a Szent fiának, ennekem gyógyulásait, az egészségét, a gonosz távozásait az életéből, testi lelki bajai megoldásait, munkahelyét, az ő kollégáit, főnökeit. Neki egy hozzáillő szerető társét, továbbá a családomban az egészségét, a betegek gyógyulásait, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, önökét, a Mária Rádió meg közösségét, elhűnt szüleim lelkütvéjét. Isten fizesse mindenki segítői majd, áldott szép vasárnapot kívánok, üdvözletessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amely áldott szép vasárnapot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Az elhangzó imánkat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészségét, békességét, imádkozok az egész családnak, anyagi gondok megjavulásáért, köszönöm szépen, ugyanakkor a világ gyógyulásáért, békéért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzét, egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom hite megerősödésért, unokámért ajánlom fel, áldott napot kívánok szeretettel, köszönöm szépen. Felajánlom ezt a rózsafűzét és minden nap imámat a sok kegyelemért, ugyanakkor a Szentlélek kiáradásáért, önökért, Erzsébet küldte az üzenetet. Az elhangzó imákat felajánlom gyermekeimért, unokámért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, minden rossz személy távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, imádkozom önökkel, írta egy hallgató. És telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus! Amen!
2: A mai rózsafűzéreket és szentmiséket szeretném ajánlani a boldogságos Szűzanya és az Úr Jézus Krisztus tiszteletére, az egészségem jobbulást, a gyógyulásomért, a családomért, minden betegét, a férjem lelki üdvényét, és a Mária Rádió fennmaradásait, és minden
0: dolgozójait.
2: Köszönöm szépen,
0: kértessék
2: az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amely nagyon szépen köszönöm a telefonhívást, hogy Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait. A rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvükért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, családomért és sikeres vizsgáért, írja egy hallgató. A rózsafűzért Isten áldásával imádkozom gyermekeimért, egészségükért, egész életünkért, halottaim békés örök nyugalmukért, e fontos szándékért, köszönöm szépen. A rózsafűzét az elhozott kérésekre én is felajánlom az én kéréseim mellett, gúnyolódóimért, ellenségeimért, ugyanakkor felajánlom több fontos szándékért, Isten fizesse, köszönöm szépen. Minden nap imámat felajánlom hálából a mennyei atyának és az Úr Jézusnak, köszönöm a mai napot, köszönöm Mári falváról, Magdi küldte az üzenetet és telefonálót, köszöntök, halló, Mári Rádió! Gyermekeinkért, élőhit kegyelmért és rendeződjön életük Isten akarata szerint, ezért imádkozom, írja egy hallgató, felajánlom a rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, a családomért, szüleimért, ellenségünkért, munkahelyért, több fontos szándékért, köszönöm szépen! telefonálod. Köszöntök. Mindenek, amen.
1: Ezt a rózsatüzét felszeretném ajánlani férjem, édesanyám, édesapám, apósom, anyósom lelkőidvességét, gyermekeim, menyeim, unokáim, testi-lelki gyógyulásukért, saját magam gyógyulásomért. Még felajánlom egy fontos ügy megoldásáért, hogy a Jóisten segítsen meg, hogy sikeresen tudjuk megoldani. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell meg, hittel bizalommal tartsam önök, és imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló, Mári Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Iskán a szemmel.
0: Mindörök jelmény.
1: Farkas Gyula vagyok, Gyümesbükből. Ezt a rózsafüzéket, mai rózsafüzéket, a szemmiséket felajánlom a gyermekeimé, az unokáimé, a feleségem egészségé, az én egészségemé, a szomszédjaimé, az egész Gyümesbükki betegé. Dicsértessék az Úr Iskán a szemmel.
0: Mindörök jelmény. Köszönjük szépen a telefonhívást. Imádkozzunk együtt!

0: még van 20 percünk körülbelül az imakérésekre szánt időben, használj ki a lehetőséget, erre bátorítom önöket. Telefonáljanak 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámunk valamelyikén elmutatja imakérését, szándékát, illetve üzenetben is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. És itt is van egy hallgató velünk, halló, már a rádió.
1: Halló, dicsértessék
0: a... Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom Lőrinc Anna gyógyulásáért, aki jelenleg is kórházban van, a Szórhelyi kórházban. Kívánok neki jó gyógyulást, a Jóisten áldását kívánom életére, gyógyulására. Csíkszentkirályról voltam, Erzsébet. Köszönöm szépen, áldott szép napot kívánok önöknek is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a telefonhívást. Imádkozzunk együtt. Hálából ajánlom fel a rózsafűzét a drága Szűzanyának. Én mindennapos hallgató Sefi Szentgyörgyről köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét felajánlom Zsolt atyáért, mielőbbi felgyógyulásáért. Drága Jézusom, légy irgalmas hozzá, hisz nagy szükségünk van rá a nyájnak. Köszönöm szépen. Itt elbizalommal imádkozzunk Zsolt atyáért, az ő gyógyulásáért. Köszönjük szépen. Felajánlom a rózsafűzét és mindennapi imám a gyermekeimért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyíts testét, lelkét, oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, egy édesanyja tart velünk. Halló, már a rádió?
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Én is felajánlom a mai összes rózsafüzét, szentmisét, a betegségem gyógyulásáért, jólásáért, és még ajánlom a családom szándékára, alkalmas időjárási, a háború megszűnéséért, a szomszédjaimért, s minden betegért a községünkbe. És még ajánlom a fiatalságét, hogy a Szentlélek kiáradása rájuk. Imádkozó legyenek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, a misét is hallgatom, idős vagyok, kronikus beteg, és nem tudok a misére menni. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük telefonhívását és azt is, hogy velünk együtt imádkozik és velünk együtt tart itt lélekben. A Jóisten áldja meg és hallgassa meg kéréseit.

Ezt a rózsafűzét felajánlom a Tibodi, Gergen, Balázs, Karácsony, Veres, Bota, Bálint, Mezei és Péter családok összes elhunytjaiért, az örök világosság fényeskedjék nekik, írt egy hallgató.

0: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából, ugyanakkor unokám mielőbbi felgyógyulásáért, a kapott kegyelmekért. Köszönöm szépen, szűzanyám! Zárnokzó rózsafűzét felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, minden betegért, magam gyógyulásáért, önökért. Köszönöm szépen, Margit Székelyudvarhelyről küldte az üzenetet. Halló, halló, Máre Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én a mai rózsafűzért, a szentmiséket és a mai napnak minden imáját felajánlom. Hálából minden kapott kegyelemért a mennyei atyának, a kórházba fekvő betegekért, akik műtét előtt vagy műtét után várják gyógyulásukat, a betegpapokért, gyógyulásukért, az ifjúságért, a jövő nemzedékért, és ágyhoz kötött, házhoz kötött betegekért, és azokért, akik ma szomorúan ébredtek, hogy legyen egy nagyon szép napjuk. Dicsértessék Jézus Krisztus, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Kéti Martonosból voltam, egy mindennapos hallgató.
0: Köszönjük szépen, és azt is, hogy telefonát tartson velünk, és imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló, Máre Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent olvasót szeretném felajánlani a családom békéért, egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, a jótevőimért, szomszédjaimért, barátaimért, a háborúk megszűnéséért, az egész világ békéjéért és a rózsafűzér tagjaimért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen, köszönjük telefonhívását, tartson velünk, imádkozzunk együtt. Rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásait a családunkból, Jézuson bízom benned, írt egy hallgató.

0: már a rádió?
1: Halló?
0: Igen, már a rádió?
1: Dicsérteszék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafüzépét szeretném ajánlani testi-lelki gyógyulásomét, a gyermekeim családjaikét, unokájaimét, világ békét, Mária rádió megmaradásáit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsérteszék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen telefonhívását! Imádkozzunk együtt!

0: Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Olvasót és a Szent Misét felszeretném ajánlani elsősorban hálából az eddig kapott kegyelmekét, a gonosz távozásait, tisztánlátásait, bűneim bocsánatait, családomét, papokét, a papi hivatásokét, Birma keresztanyámét, az ő családjukét, a lányomét, gyerekeimét, és minden már rádió hallgatójait is, azok dolgozójait. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen az imákat, hogy Jóisten hallgassa meg!

0: ਸਾਰ ਹੈ ਰਾਧਿਓ ਮਿੰਦਰਕੇ ਆਮੈਨ Mindenre kiemelkedő köszönjük szépen a telefonhívást, a csomagnyugés, imádkozzunk együtt. A rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, testileg gyógyulásokért, utónévőkért, békért, önökért, írta egy édesanyja. Felajánlom a rózsafűzét a családomért és jó magamért, a betegen gyógyulásáért, elhúny szeretteim és jótevőim lelkük üdvükért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért, a családban és a világban szentileg kiáradásáért, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért Isten fizesse, egy édesanyja küldte az üzenetet. Halló, halló, Máre Rádió!
1: Halló, Armstrong vagyok, Tankó Viktória.
0: Köszöntöm.
1: Ezt az imát felajánlom. Három kutonyi ünnepség lesz, a 25 éves találkozó, 50, 70, 80, mindenkinek felajánlom. És magiknak ez kell érte. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen az értünk elmondott imákat is, ha Jóisten áldja meg és hallgassa meg kéréseiket.

0: Felajánlom a rózsafűzét, betegek gyógyulásáit és az én egészségemért, Jézuson bízom benned, írta egy hallgató. Halló, halló, Máre Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a rózsafűzét felszeretném olyan az összes család, ami az én betegségémet. Az álhunk tagjaim, édesapám, édesanyja, egész trukossági, nem sorolom, mert sokan vannak. Jóisten mindenkinek adjon egészséget, igazséget, adjon a hótaknak a reszumodalmat. Nekem gyógyuljanak nekem minden csúton, hogy Jóisten gyógyítson meg, majd vegyen át meg az embert. És értessék a Jézusnak színnek, bocsánat, hogy így fejezett.
0: Köszönjük szépen a telefonhívását, imádkozzunk hittel, bizalommal, köszönjük, hogy nap mint nap velünk tart az imában, Jóisten áldja meg és enyhítse fájdalmait, ezért is imádkozzunk közösen ebben a rózsafűzér imában. Az imákat felajánlom a héten, Iluska gyógyulásáért. Köszönöm szépen, hallgass meg Uram kérésemet, írt egy hallgató.

0: maradt néhány percünk a rózsafűzér kezdetéig, használják ki a lehetőséget 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén élőadásba juthat, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom, és itt is van egy telefonáló. Halló, Máre Rádió!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindenki, amen!
1: Nagy szeretettel köszönteleg elért keminnyájatokat. Pászló Margit néni vagyok.
0: Köszöntöm.
1: Mindig elfelejtem. Én fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét. Tesz ki lelki gyógyulásomé. Lőrinc Anna néni, aki az udvarhelyi kórházban van. Gyógyulásáé, a drága jó Isten gyógyítsa meg, hogy jöjjön haza, mert nagyon hiányzik. Minden élei családtagomért és halottaimért felajánlom ezt a rózsafűzét. Én szeretetteljes vasárnapot kívánok mindenkinek, szeretetet, békességet, egészséget. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől. Köszönjük szépen, kedves Margit néni, hogy a mai délelőtön is velünk együtt imádkozik, hogy Isten áldja meg. Zenóz imákat felajánlom ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért, hallgass meg Uram kérésemet, köszönöm szépen. Egy másik üzenet, a rózsafűzét felajánlom szerencsés útunkért, segítsen szerencsésen haza, jó Isten Jézuson, bízom benned, ezért imádkozom önökkel, írta egy hallgató.

Minden nap imámat felajánlom. Fábián, Teréz és Bálint Matéd lelkük üdvükét, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról imádkoznak velünk.

Várjál, rádió. Időközben a kedves hallgató letette, de most már így a vége felé vagyunk az imakérésekre szánt időben, hiszen hamarosan a Csíksomi Két Templom pápai kisbazilikából fogjuk a rózsafűzér imát közvetíteni az elhangzott kérésekre, szándékokra. Együtt imádkozhatunk, illetve 10 óra 30 perctől majd az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni lélekben. Még talán egy utolsó telefonáló belefért volna, de sajnos nem jött össze a kapcsolat. Köszönöm szépen a telefonhívásokat, az üzeneteket, amelyeket elküldtek ez a rövid idő alatt. Hívom önöket, ha tehetik, kúcsoljak imára kezeiket, és hozzuk a szűzanya az Úr Jézus elé ezeket a kéréseket, illetve ami szíveinkben megfogalmaztunk, és hitelbizalommal imádkozzunk a rózsafűzér imában. Az önök imakéréseit az Erdély Mária Rádió Csíksomi stúdiójából Pál Gellért fogadta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszony.

0: Anyák között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, békeistennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért,
1: most és
2: halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk a Szent Atya szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tarts meg Isten szent atyánkat,
2: Krisztusnak helytartóját.
1: Üdvözlégy, Csíksomjói, szentséges szűz Mária, keresztény híveidne, segítő anyja, íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bízalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Légy anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazza veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolóm, és halálomkor vigasztalóm. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét, és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságban.
2: Síksom jó, Szűz Mária,
1: könyörög érettünk, amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,
2: tied élet sorában,
1: tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bízom, mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
2: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Kedves Máli Rádió hallgatók, rózsafűzét közvetítettünk a Csíksomlyó templom pápai kisbazilikából. Hamarosan az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, pár pillanaton, percen belül, a tehetik továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Máli Rádiót.

Kedves Mári Rádió hallgatók, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatja Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a kegytemplom kántor karnagya, Bíró János látja el. Hívom önöket, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

áldottságos mindenkor szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvére.

a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befütte arcát köntössével, kiment, és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerinti népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten ígéje.

amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy.

Szeretett jó testvéreim, akik itt vagytok a csíksomlyói kegytemplomban, illetve mindazok, akik a Kegyhely YouTube csatornáján, illetve a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a szent misébe. Illés próféta élménye, aki hallotta az áthaladó Istent, és a kételkedő hitű Péter apostol segítenek minket, hogy megértsük, mielőtt az Urat keressük vagy hívjuk, előbb ő jön, hogy találkozzon velünk, kinyújtja felénk kezét, hogy fölemeljen a magasba. Amit tőlünk vár, az annyi, hogy bízzunk benne teljesen, és valóban fogjuk ezt a kezet. Az Ószövetségi Olvasmány főszereplője Illés próféta, aki a Krisztus előtti 9. században működött Észak-Izraelben, ő volt az, aki lemészárolta a Bál istenség papjait, ezért menekülnie kellett Jezabel királyné haragja elől. A Sínai hegy egyik barlangjában talált menedéket, úgy is értelmezhetjük, hogy a hit ősi forrásához zarándokolt a próféta, ugyanis Mózes a Sínai hegyen találkozott Istennel, amikor átvette a 10 parancsolatot. Illés is az Istennel való találkozásra vágyott. Azonban egészen újként tapasztalta meg, hogy Isten sem a viharban, sem a földrengésben nem volt ott, hanem az enyhe szellő susogásában jelentkezett. Az Ószövetség Istene váratlan oldalról mutatkozott meg. Mózesnek egykoron még villámlás és földrengés közepette jelent meg, most pedig szerető, szelídséget tanúsító Istenként mutatkozott. Jó lecke volt ez a prófétának, de nekünk is az. Igazság keresésünkben megkísérthet az, hogy azt szeretnénk, ha Isten megtorló hatalmával mutatkozna meg. Ilyenkor elfeledkezünk Isten irgalmáról. Tudnunk kell, hogy ha rá akarunk találni, ehhez csendet kell teremtenünk magunkban és körülöttünk, és ezután nem marad más hátra, mint a csendes várakozás, készenlét Isten érkezésének befogadására. Az evangéliumban is váratlan volt Jézus megjelenése. Késő estig egymagában maradt. Az apostolok már jól behajóztak a Genezáret taván, amikor vihar kerekedett. Kitört a pánik, mert Jézus nem volt velük. A nagy küzdelemben, a felfordulásban alig ismertek rá a vízen feléjük közeledő Jézusra. Péter volt az, aki meglepetésében így kiáltott, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Addig nem volt baj, amíg Jézusra szegezett tekintettel haladt. De mihelyt a veszélyre gondolt, megrendült a bizalma és süllyedni kezdett. És most sem volt hasztalan a kiáltása, Uram, ments meg, mert elveszek, mert Jézus utána nyúlt és belekapaszkodhatott. Kedves testvéreim, keresztény életünk gyakran hasonlít a vízen járáshoz. A napi gondok, problémák néha hullámként csapnak össze a fejünk felett, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy magunkra maradtunk. Szent Ágoston magyarázatában az apostolhoz szól, az Úr lehajolt és megragadta kezedet. A magad erejéből nem tudtál volna fölkelni. Fogd szorosan a kezet, amely lenyúlt érted. És ezeket a szavakat, fogd szorosan a kezet, amely lenyúlt érted, nem csak Péternek mondja, hanem mindnyájunknak. Péter nem saját erejéből, hanem inkább az isteni kegyelem hatására járt a vízen. Amikor kételkedni kezdett, amikor nem Jézusra tekintett, akkor megrémült az erős szél láttán,
amikor nem bízott az Úr szavában teljesen, akkor belsejében eltávolodott a Mestertől, és süllyedni kezdett az élet tengerében. És kedves testvérek, így van velünk is. Amikor csak magunkra tekintünk, akkor ki vagyunk szolgáltatva a szeleknek, és nem tudunk átkelni az élet viharain. A nagy gondolkodó Romano Guardini írta, hogy az Úr mindig közel van, lényünk gyökere ő. Mégis meg kell tapasztalnunk az Istennel való kapcsolatunkban a távolság és a közelség pontjait. Az ő közelsége erőt ad, a távolsága próbára tesz. Az erős szél, hullámzás, himbálózó hajó a felkavaró események után sok-sok a megválaszolatlan kérdés, teljes testi-lelki bizonytalanság. És akkor jön megint egy megmagyarázhatatlan esemény, egy nagy csoda. És mi az első reakciója az embernek? Félelem és a belső gyötrelmek kivetítése. Ez csak egy kísértet, egy rossz szellem, egy démon lehet. Meg tudom-e különböztetni magamban a szentet, az isteni lelket a gyengeségeimből, félelmeimből fakadó démontól? Mit tegyünk hát? Amilyen vészjósló a vihar előtti csend, olyan titokzatos a vihar utáni. Olyan könnyű, szinte súlytalan, hogy alig lehet észrevenni benne Isten jelenlétét. Nem is nagyon sikerülhet másnak, mint aki maga is átélte azt az egzisztenciális fenyegetettséget, amikor már-már összecsaptak feje fölött a hullámok. Mindennek a végén, a hirtelen beálló csendben még őt is megkísértheti a gondolat, hogy hát ha csak érzékcsalódás volt az egész, s feledve, vagy inkább szégyelve előbbi kiszolgáltatottságát, elmúlasztja, hogy figyeljen Istenre, aki ez a viharban önkéntelenül is kiáltott, s aki most a csendbe öltözve válaszol. Kedves testvérek, Isten nem az erő demonstrációk és félelmetes jelenések Istene. Ő nem félelmet akar kelteni bennünk, így kicsikarva hódolatunkat, hanem az enyhe szellő suttogásában van jelen, hogy intimitásába vonjon. Az ember tud vihart kelteni, lecsillapítani azonban nem tudja. Ki tudja engedni a palackból a szellemet, de visszazárni nem tudja. Fel tudja korbácsolni az indulatokat és szenvedélyeket, de azután elveszíti uralmát fölöttük. Ahol a vihar elül, a kedélyek megnyugszanak, a béke helyreáll, mindenütt az Isten van jelen. És ilyenkor kellene

0: emberi akarat, amit kételkedésünk, kishitűségünk folyamatosan gátol. Istenhez való közeledésünkhöz kevés az az akarat, ahhoz Jézus segítő együttléte, az isteni kegyelem is szükséges, mert egyébként elmerülünk kétkedésünk, kishitűségünk tengerébe. Uram Istenem, én is téged szeretnélek elérni, mint Illés próféta, mint az apostolok élükön Péterrel. Azonban azt is érzem, hogy lustaságom, kételkedésem, bűneim elzárják a szívemet tőled. Ezért bizonyára szükség van arra, hogy valami nagy erő kimozdítson ebből az állapotból. Egy szélvész, földrengés, tűz, éjszakai vihar. Ez lehet, hogy egy rossz szomszéd, ideges főnök, hűtlen társ formájában jelentkezik. Mégis az ilyen megrázkódtatás útat vág számodra az én szívemhez. Ha ezek valóban a te jeleid, előhírnökeid, akkor nem is kell megrettennem tőlük. Uram Jézus, mielőtt ellepnének a hullámok, kiálts rám és mondd, kiásd oda a szívemnek, élj következetesen az én példám szerint. Vállald annak a kockázatát, hogy ellenségeskedésbe kerülsz. Kapcsolódjál be az igaz dolgokba. Ha kell, merj újszerűen gondolkozni és újszerűen szeretni. És mindezek után arra kérlek, maradj velünk, Uram. Amikor kell, amikor gyenge lennék, emelj fel erőddel. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait.
1: Hogy egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit.
2: Kérünk téged,
1: hogy a világ népei megértsék, csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat.
2: Kérünk téged,
1: hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat.
2: Kérünk téged,
1: hogy sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket.
2: Kérünk téged,
1: hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Mindenható örök Isten, hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, fogadd meg engesztelődve egy házad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, a mi Urunk által.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatod. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: és a
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással,
0: legyen

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Urunk Istenünk, a tőled kapott szentség jeled elvétele, üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves híveknek hirdetem a következőket. Augusztus 11-én kedden este 7 órától tartjuk a Szent Klára ház kápolnájának búcsúját, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Augusztus 15-én szombaton Nagy Boldogasszony ünnepe, szentmisék ünnepi sorrendben lesznek reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor. Augusztus 11 és 15-e között tartják a Csíksomlyói ifjúsági találkozót. Kedden este 6 órától lesz a nyitó szentmise itt a Kettemplomban. Csütörtökön este 6 órától szintén a Kettemplomban lesz a szentmise. Pénteken este 8:30-tól szentségimádást tartanak ugyancsak itt a Kettemplomban. Jövő vasárnap délután 5 órától szentségimádást tartunk a Kettemplomban. Az Úr legyen veletek!

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves Máre Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta Tímás Sándor Asztik Ferences atya, a kántori szolgálatot a kegytemplom kántor karnagyja bíró János látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak az ünnepi szentmisébe. Ha tehetik, tovább is hallgassák szeretettel az Erdélyi Máre Rádiót. Hamarosan Karácsony Tibor atya jelentkezik, Engedjétek hozzám a gyermekeket című műsorral. 12 órakor marad az Úrangyala, imára hívjuk hallgatóinkat. 12 óra 10 perctől Mátra Verebé Szent Kuti beszélgetések lesznek hallhatóak. 13 órától az Igazság szabaddá tesz Barsi Balázs Ferences atya jelentkezik. 13 óra 30 perctől Ima a békét lesz hallható. 13 óra 45 perctől majd zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogunk jelentkezni. Este 18 órától újra kapcsoljuk majd a Csíksomlyói templomot, hiszen szentmisét fogunk közvetíteni. Köszönjük, hogy lélekben velünk voltak, ha tehetik továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Máre Rádiót. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Máre Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Szent lélek himnusz. Ó, alkotó lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el. Te alkotád a szíveket, hozz nékik bő kegyelmedet. Kit úgy hívunk vigasztaló, kit áld nekünk az alkotó. Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk. Légy mindig éber gyámolunk. Üzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Az Istent áldjuk, jó atyát, s ki felkelt sírból szent fiát, s a lelket, szívünk vigaszát, most és örök időkön át.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
2: Kis Adrián Lívia,
1: Kis Stefánia Réka
3: és Tibor atya.
1: Tartsanak velünk!
3: Kedves gyerekek, feltettétek a következő kérdést, hogy hogyan készüljünk a házasságra. Az elmúlt 2-3 műsorban is a házasságról beszélgettünk. Ez egy nagyon komoly kérdés. A 19. század liberalizmusának rossz gyümölcse beírt a 20. századra. A nagyhatalmak senkit és semmit nem aláztak meg annyira, mint Isten képmását, vagyis az embert. A világot megmélytejező és romba döntő kommunista ateizmus, a nemzeti szocializmussal egyformán az embert saját hatalmi eszközének tekintette. Így született meg az embertelenség a szovjet gulágon és a náci internáló táborokban. Az ember személyiségét, méltóságát kifejező nevet megszüntették, és leltári számmal látták el. Aki nekünk, Szent Maximilián Kolbe Auschwitzben a 166-70-es leltári számú rab volt. A II. Világháború után a kommunista államokban is elterjedt a számozási rendszer, és a mai napig rombol. Az ember nem szám, nem olyan, mint a krétával táblára írt szám, amelyet bármikor le lehet törölni. Előbb nézzük meg tehát, hogy mi is az, ki és mi az ember. Az emberiség egybehangzó véleménye az, hogy mindent az ember érdekében kell elrendezni, mint hogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. De mi is az ember? Sok és különféle, sőt egymásnak ellentmondó nézetet vallott és vall önmagáról. Van úgy, hogy mindenek felett álló zsinór mértéknek teszi meg magát, máskor viszont a kétségbeesésig leértékeli önmagát. Innen ered tanácstalansága és szorongása. Az egyház a kinyilatkoztató Isten tanításának birtokában rajzolja meg az ember valóságos helyzetét, megmagyarázza gyöngeségeit, és ugyanakkor helyesen felismerteti méltóságát és hivatását. Erre a nagy kérdésre, mi az ember, hogy gondot viselsz rá, az emberek fiai, hogy törődsz velük, az Ószövetség embere a 8. Zsoltár 6. és 7. versével felelt. Az embert csak nem angyalnak alkottad, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad. Hatalmába adtad kezed összes műveit, lába alá vetetted minden alkotásod. Az ember minden kiválósága és nagysága mellett is teremtmény. Aki van, teremtette valakivé. Az ember sohasem teremt, hanem a már meglévőből alkot, szerkeszt új dolgokat. A számítógépes világhálózat is meggyőzhet bennünket arról, hogy valóban Isten képét hordozza magán a szellemi képességekben bővelkedő és lebilincselően elkápráztatni tudó ember. Az egyház tanítása szerint a látható teremtmények között csak az ember képes arra, hogy megismerje és szeresse a saját teremtőjét, egyetlen teremtmény a Földön, akit önmagáért akart az Isten, Egyedül csak az ember nyert meghívást arra, hogy részesüljön az Isten életében. Ennek elérésére teremtette, és ez az alapja méltóságának. Olvashatjuk a katolikus egyház katekizmusában, a 356-os pontjában. És ennek a méltóságnak az oka, vallja Szénai Szent Katalin, Isten felbecsülhetetlen szeretete, hogy az ember megismerje, megízlelje örök jóságodat. Az ember társas lény. Isten nem magányosságra teremtette az embert, mindjárt kezdetben férfinak és nőnek teremtette. Életközösségük a személyek közösségének ős formája. Az ember ízig-vérig társas lény, és másokkal való kapcsolat nélkül sem meg nem élhet, sem képességeit ki nem fejlesztheti. Csodálatos látványban részesít bennünket az emberi nem egységének szemlélete, melynek eredete Istenben van. Megvan természetének egysége, ahogy mindenki anyagi testből és szellemi lélekből összetett. Közvetlen céljának és a világban való küldetésének egysége, itt lakásának egysége, és természetfeletti céljának egysége, Isten maga a cél, akihez mindenkinek törekednie kell. Az eszközök is egységesek, amelyeken keresztül az emberi nem eléri célját. Végül megváltásának egysége, amit Krisztus mindenkiért vitt végbe. A közös eredetnek köszönhetően az emberi nem egységet alkot. Az emberi szolidaritásnak és szeretetnek ez a törvénye, mely nem zárja ki a személyekben, kultúrákban és népekben megnyilvánuló gazdag változatosságot, biztosít bennünket arról, hogy minden ember valóban testvér. Ennek konkrét eredménye az eddigi tudományok megszületése, a művészetek létrehozása, fejlődése, valamint a szolidaritás megszervezése és megélése a mindennapi életben. Ihletett személyek gyönyörűen fejezték ki Sík Sándor a Szentségtartók című versében. A templomtól a temetőig, temetőtől a templomig. Minden kis házhoz nagy közön van, minden házban ember lakik. S ha embert látok, Isten szólít, meg kell előtte állanom, mert szentségtartó minden ember, és minden ház tabernákulum. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Folytatom tehát tovább a házasságról szóló, úgymond tanítást a házasságról. Ugye az élet iránti mélységes tisztelet az önátadásban témáknál maradva a családban veszi kezdetét. A házassággal kezdődik az új családi élet. A házasság vállalkozása szent életre. A házasság egy szabad férfi, meg egy szabad nő felbonthatatlan életszövetsége, amelyet Isten kegyelmében élnek, hogy egymást szeressék, segítsék, gyermekeknek adjanak életet, őket neveljék, és egymás üdvösségét munkálják. A személyek elkötelezettségéből megért életközösség válik. Mi a család? Fogas kérdés. Teleki Béla mondja, idézem, a család társas rendszer, amelyben a személyeket összeláncolják, érzelmeik és történelmük, miközben állandóan hatnak egymásra, egymás iránti felelősséggel. Napjainkban különösen szükséges, hogy a fiatalok felkészüljenek a házas és családi életre. A világnak vannak még olyan részei, ahol ősi hagyományaik szerint maguk a családok adják át a fiataloknak beavatással vagy fokozatos neveléssel. A házastársi és a családi élet tudnivalóit például. De azok a változások, amelyek korunk szinte minden társadalmában lezajlottak, azt követelik, hogy nem csupán a család, hanem a társadalom és az egyház is törekedjék arra, hogy a fiatalokat felkészítse eljövendő feladataikra. A gondot van, hogy a mai fiatalok az új életkörülmények között részben nem ismerik meg az értékek helyes rendjét. Részben azt sem tudják, hogyan nézhetnének szembe az új nehézségekkel, és hogyan tudnának föléjük kerekedni. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akiket a családi életre felkészítettek, általában jobban boldogulnak, mint a többiek. Szent II. János Pál pápa a keresztény családokhoz apostoli buzdításának 46. pontjában védelmébe vette és részletezte a család jogait, a társadalom és az állam tűrhetetlen visszaéléseivel szemben. Mivel a jogok világát éljük, ezért az apostoli szentszék megbízott szakemberei elkészítették a család jogainak gyűjteményét, amit 1983. november 24-én hagyott jóvá II. János Pál pápa, majd szétküldte az országok vezetőinek. Három alapvető szakaszban kell történnie a házasságnak az előkészítésének a folyamata, távoli, közeli és közvetlen. De erről majd a következő műsorunkban. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Berde Mária, az én apám. Az én apám, mielőtt sírba szállott, egy sor ártatlan hajnalkát vetett. Az örök hajnalt hozták a virágok, s elvitték a földi életet. S halott nézőbe a ravatalához, eljött egy sosem látott idegen, megállt a lábánál, s azt mondta nékünk, Krisztus járt benne idelen. És bár az én apámat sírba tettük, azért ő meg nem halt, azt jól tudom. Csak az üveg csetört el, ám az illat, a lélek jár kötetlen szabadon. Isten kiskertjét őrzi, s az virágzik abban, ki gyűlölettelen szeretet. És száll apám közöttünk, mint a jó szél a jó vetés felett. Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak, kis Adrián Lívia,
2: kis Stefánia Réka,
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Idén is megrendezésre kerül a csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a csíksomlyói ifjúsági találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Jesus Máriát,
1: és méhébe fogadál Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét bevitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat Mátra Verebély Szentkút Podcast sorozatában. Én Korniluk Margit, Ferences Mária misszionárius nővér vagyok, és a mi vendégünk Orosz Loránd, Ferences atya, Mátra Verebély Szentkút kegyhely igazgatója. Ma szeretnénk egy kicsit a hivatásról beszélni, és a megszentelt életről. Én úgy érzem, hogy a hivatás olyan egy kicsit titkos realitás, hogy mindenki beszél róla, de igazából, hogy micsoda valóban alig tudják mondani. Hogy mondanád, hogy igazából mi a hivatás? Hogy lehet felismerni, hogy valakinek van hivatása, vagy nincs?
2: Hát ebben egészen biztos az, hogy ahány hivatás, annyi féle. És az is biztos, hogy valahol egészen biztos, hogy része az, hogy az ember vágyakozik valamire. Tehát, hogy ez a fajta húzza valami őt a Jóisten felé, hogy a szerzetes hivatásról van szó. És hogy ez a fajta vágyakozás, nyilván ez az alapja az egésznek, ez indítja el, és utána pedig úgy ki kell nyilván, hogy alakuljon az idők során, hiszen a hivatás se olyan, hogy egyik pillanatról a másikra van, és akkor azt láttam, hogy hát ez egy igazi, valódi hivatás, hiszen a hivatás az évek alatt érik meg, ha úgy tetszik, sőt, lehet, hogy egészen a halálunk óráig érik, de mindegy. Azzal, hogy az ember benne van ez a vágy, és hogy utána, amikor pedig oda ér, hogy valóban bejelentkezik egy szerzetes rendbe, vagy ilyesmi, akkor utána pedig valamilyen módon egyfajta ilyen belső békesség is kell, hogy legyen. Érted? Tehát, hogy ez a vágy, egy belső béke, és nyilván utána, mivel ugye a hivatás is pont egy olyan dolog, hogy nem elég az, hogy nekem a Szentlélek azt mondja, hogy nekem hivatásom van, hanem annak a rendi előjárónak, aki majd dönteni fog az én hivatásomról, neki is az kell, hogy ugyanez a Szentlélek ugyanezt mondja. És nyilván a végső szó nála van. Tehát, hogy az embernek ezt meg kell adni, ezt a szabadságot, hogy a lélek számára és az előjáró számára, hogy majd ők eldöntik azt, hogy valóban van-e hivatásom, vagy nincsen.
1: Ja, akkor nincs olyan, hogy csak egy oldala van a hivatásnak, hogy az én vágyom az számít. Nem elég, hogy a rend előjárónak válasza van, míg kell hozzá Szent Lélek is.
2: Hát csak, persze, hát a Szentlélek nélkül az egész nem működik, ő indítja az egészet el. És hát nyilván ez egy kicsit olyan hasonlít a házassághoz, hogy a házasságban is ugye az embernek, ugye azt mondjuk, hogy az életállapot megválasztására joga van az embernek. És hát ugyanígy a szerzetes életállapot megválasztásához is, de ugye ezt úgy mondjuk a jogban, hogy ez egy relatív szabadság. Tehát, hogy szükségem van például a házasság esetén egy más nemű félnek a beleegyezésére, hogy ő is pont velem akarja ezt a fajta életállapotot megvalósítani, és ugyanígy a szerzetben is, és ugyanígy a papi hivatás esetében pedig szintén ott is a szemináriumi előjárónak, püspöknek van a mérlegelési joga azzal kapcsolatban, hogy valóban neki fogja, tehát a Szentlélek, ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz súgni, és akkor stimmel a dolog.
1: És nem lehet megtéveszteni, hogy előfordul, hogy...
2: Ide, átmenetileg, de meg lehet téveszteni természetesen, de hosszú távon ez úgyse fog, úgyse sikerül. Hosszú távon is kiderülnek a dolgok.
1: Jó, de amikor beszélünk a hivatásról, sokszor olyan egy kicsit elméletinek tűnik. Úgy gondoltam, hát nézzünk egy példát, egy jó példát, például téged. Hogy veled hogy volt, mi volt a történet, hogyan felismerted, hogy ez tényleg a szeretetesnek kell lenned?
2: Hát az a helyzet, hogy egy ilyen hosszú, hosszabb folyamat volt nálam. Van, akinél ez ilyen egyszerű nagy villámcsapásként bejön a fölismerés, hogy ez kell nálam, ez inkább egy folyamat volt, ami valahol még gimnazista éveim után kezdődött, amikor a gimnázium után dolgoztam egy fél évet, és akkor az a vízügynél voltam lenn a Tiszán, és nagyon-nagyon jó, szerettem azt a helyet, és az ember ott a természetben volt kint, hiszen az egy ilyen szivattyúdalat volt. És az a fajta természet közelség, az nekem egy ilyen nagy belső békét adott, és akkor igazándiból a Jóisten melletti elköteleződés vált először, ugye egyértelművé a számomra, hogy miután onnan elkerültem, akkor utána már világos volt, hogy akkor vasárnap templomba kell menni, mert ezelőtte nem volt egyértelmű. És akkor nem úgy kell, hanem, hogy lehet templomba menni vasárnap. És aztán egyetemre kerültem Miskolcra, és akkor ott az egyetemen meg másodév után bekerültem egy ilyen egyetemista ifjúsági csoportba. És akkor ez az aztán sokat segített ott a hitbeni elmélyülésben, a közösségben, nagyon jó. De még ekkor sem gondoltam arra, hogy én szerzetes leszek. Ha volt is, aki megkérdezte, emlékszem, volt egy lány, megkérdezte, hogy nem gondoltam erre, hogy én majd pap leszek, hanem eszem ágámosra, nem jutott eszembe ez. És aztán utána, amikor végeztem az egyetemet, akkor kerültem haza, és kezdtem el dolgozni, és akkor a két év telt el, az ember nyilván fölvázolt a saját maga számára szempontokat, mik azok, amik fontosak kellenének az életben, hogy legyenek. És aztán, ahogy eltelt a két év, ezek átalakultak, és hogy minden egyszer csak ilyen egy irányba állt be, mint amikor a mágnest alá teszed egy ilyen vasporos vaspornak, és akkor egyszer csak beáll egy irányba. És és akkor beadtam a jelentkezésemet Ferencesen.
1: Na és pont miért pont oda?
2: Hát ez nyilván az is benne volt, hogy még az egyetemista hittanon is már Szent Ferencről volt szó, akkor lehetett Magyarországon látni a filmet, a Zeffirelli filmet, az is nagyon, nyilván az egy nagyon jó film, nekem nagyon tetszik, és nagy hatással volt rám. Meg egyáltalán Szent Ferencnek az élete, az ő személyisége, az nagyon vonzó volt.
1: Volt olyan, hogy elutasította ezt a gondolatot, ezt a vonzalmat, amit felébredt benned? Hogy érezted, hogy hát minden összejön egy irányba, ugye? De mégse teljesen ellenálltál-e?
2: Nem annyira. Nem volt jellemző.
1: Csak olyan nagyon-nagyon nagy nyugalommal
2: láttam. Igen. Hát ez egy ilyen... Hogy
1: nem volt küzdelem, szóval nem volt.
2: Ez a része nem volt. Utána persze, mikor az ember már bekerül, és akkor utána nyilván a közösségi élet, ami a szerzetességnek vele járója, hát annak megvan az összes előnye és összes hátránya, és az összes nehézsége is. És nyilván az ember akkor szembesül vele, hát én is nyilván szembesültem, hiszen azért akikkel én együttben, mi 15-en voltunk egy évfolyamban, és az egy ilyen nagyobb szám, létszám volt, és azért hát ez inkább 18 évesekre volt kitalálva, és én már voltam, akkor már 24 éves voltam, vagy 26 már talán, igen, 26 éves volt. És egy kicsit ez a korkülönbség miatt is, de ez nem volt nagyon egyszerű. Nyilván ez a küzdelem aztán ez tart végig, tehát nincs, hogy az ember számára egy ilyen abszolút nyugodt, békés állapot van, ez előfordulhat időről időre egy rövidebb időszakra, de ez a küzdelem, amelyik nyilván az hogy a közösséggel kapcsolatban jelentkezik ez, az ott fejeződik ki, de valójában az embernek a saját belső Isten kapcsolata és a testvéreivel való kapcsolat az nagyon erősen összefügg. Az egyik billeg, akkor másik is billeg, és a kettő erősíti egymást.
1: Jó, akkor ezek szerint a nehézségek is voltak.
2: Hogy igaz? Volt,
1: mi volt nehéz?
2: Figyelj,
1: mondjuk a kezdetben, amikor jöttél 24 évesen.
2: 26.
1: 6 évesen, igen.
2: 26 éves. Alapvetően én azt gondolom, hogy főleg a közösség, az a noviciátusi közösség, illetve annak a 15 emberrel való összecsiszolódás az nem volt problémamentes. És ez volt az, ami problémát jelentett. A későbbiek során igazán nem emlékszem rá, hogy ezeken a közösségi surlódásokon kívül más különösebb problémára annyira nem emlékszem. Nyilván a nevelőknek, magisztereknek, nevelőknek van egy erőteljesebb egyénisége, amelyikhez az embernek alkalmazkodni kell. Hát ez se mindig, hogy is már mindig sima ügy. De hát az ember tudja azt, hogy ez vele jár a dolognak, ugye? Ezt Jónás atya fogalmazta így, hogy a közösségi, a szerzetesi közösségi élet az mekkora előny és mekkora hátrány, mikor azt mondta egyszer, hogy egy szerzetes plébános soha nem lesz akkora sztár, mint egy világi pap plébános, mert a hátán, mint egy nagy hátizsákot ott viszi a közösséget, de viszont ha hanyatt esik, puhára esik. És ebben van igazság.
1: Igen. A következő izgalmas téma hivatással kapcsolatban az krízise. Krízis, mert hát mindenhol lehet, és akkor hát néha nehezen elképzelhető, hogy lehet, hogy egy szerzetesnek lehet-e, szabad-e egy krízist átélni. Mit gondolsz?
2: Hát én szerintem nem, ez is olyan dolog, hogy nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad, hanem ez az élettel jár együtt. Érted? Az, hogy az ember egy új helyre kerül, áthelyezik valahova, egy új életállam, mit tudom, egy új feladatot kap, vagy lesz egy betegsége, vagy bármi, ezek mind olyan új élethelyzetek, amik valójában egyfajta krízis jelentenek, amiben az embernek újból meg kell találni az egyensúlyát. És gyakorlatilag az egész szerzetes élet nem áll másban, mint egyik krízisből a másikba ballogunk át, és hát örülünk annak, amikor éppen úgy nyugi van. De általában azért ezek ilyen rövidebb időszakok.
1: De akkor ennek van jó oldala, vagy ez csak egy hivatásbetegségének a jele?
2: Nyilván hivatásbeli krízisek, azok is lehetnek súlyosabbak, enyhébbek, lehetnek ilyen átmeneti jellegűek, könnyebben megoldhatók, nehezebben megoldhatók. Én hálát adok a Jóistennek, hogy nekem olyan nagyon súlyos hivatásbeli krízisem nem volt, tehát hogy soha nem fordult meg a fejembe az, hogy elmenjek, vagy mit tudom én, ez ettől megkímélt a Jóisten, amiket az előbb említettem, hogy ezek az élettel vele járó kisebb-nagyobb krízisek, ezek én azt gondolom, hogy ezek mind arra valók, hogy az embert előrefele lendítsék. Érted? Tehát, hogy ahhoz meg aztán, amikor egy súlyosabb krízisről van szó, amire rákérdeztél, akkor meg az ember hívás segítséget kér a gyóntatójától, a lelkivezetőjétől, az előjárójától, és az a jó, hogyha ezt ő megkéri, mert az esetek nagy részében az van, hogy mikor egy súlyosabb krízisbe kerül egy-egy testvér, akkor későn szól, amikor már nem lehet segíteni. Pedig erre vannak se eszközök, amiknek a segítségével ki lehet kerülni, és tényleg előrefele tudja vinni az ember egy krízisre.
1: Lehet, hogy azért nehezen elképzelhető, hogy krízis az valami jó, illetve egy hivatásnak egy része, vagy megszentelt életnek egy része, egy szerves része. Pont azért, mert amikor beszélünk az Istennek megszentelt életről, akkor rögtön az élet szentségéről gondolunk, és akkor hát van ilyen elképzelésünk, hogy ennek akkor már tökéletesnek már kell lennie, ugye? És akkor gyakorlatilag mit jelent, hogy egy élet, Istennek megszentelt élet. Gyakorlatilag, elméletileg tudjuk már minnyáján, hogy ja, Istennek mindent odaadok, ugye? De gyakorlatilag hogy látod?
2: Hát az, hogy ez az élet, a megszentelt életállapot, meg a tökéletességnek az állapot, ez egy nyilván elérendő cél, amire az ember küzd. Az egész élet erről szól, hogy az ember arra törekszik, hogy ezt az állapotot elérje. Tehát ez nem attól, hogy az ember fogadalmat, szavítós visel, attól még nem válik maga tökéletesebbé, csak a hívek, az Isten népe, az is úgy tekint rá, mint aki az életét erre rátette. Tehát, hogy erre a fajta tökéletességre rátette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tökéletesség, ez abszolút összeegyeztethető a krízisekkel. Tehát, hogy valójában az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy a nagy dolgok azok a krízisek kapcsán történnek az ember életében. És hogy a Szent Ferenc életében is a krízisek voltak azok, amik aztán igazán gyümölcsöket teremtek. Akkor is, hogyha nyilván egy krízismentes időszakban, amikor az ember normálisan él, hittancsoportot vezet, emberekkel beszélget, próbál őket az Isten felé vezetni, akkor is terem gyümölcsöket, de valójában azok a belső a megtérések, meg a belső nek az alakulása az egyik krízisről a másikra történik. És azért jó, mert ezek a krízisek, ezek nyilván mind olyan, azokkal a szenvedésekkel járnak, amiknek a révén az ember bekapcsolódhat Krisztusnak a megváltó munkájába. Az én szenvedésemet megpróbálom oda tenni az övé mellé, akkor sem, hogy ez nem olyan nagyon könnyű, de mégis próbálkozok vele.
1: És nem áll szoros kapcsolatban ezzel a folyamattal, hogy az Istennek szentelt, megszentelt élet, igazából mit kell szentelnem az Istennek, mint egy szerzetesnek, illetve hol a határ, hogy mindent, akkor ne legyen semmi, ami az enyém, hogy tudod, mire célhozok, hogy hol ez az egészséges határ, ahol még én maradok, de mégiscsak az Istennek szenteltem magam.
2: Ez az olyan dolog, hogy nyilván a megszentelt élet az azt is jelenti, hogy Isten szentel meg minket, érted? Tehát ő az, aki minket szentté tesz azáltal, hogy az áldás rajtunk van. Meg nyilván az, hogy amire gondolsz, hogy az ember oda szenteli magát, vagy oda próbálja adni magát. És hát ez olyan dolog, hogy ez ugye úgy szokott lenni, hogy az ember nagy lendülettel az Istennek odaad mindent, és aztán meg így apródonként visszaszedegeti. Ugye? De az a helyzet, hogy a végén meg úgyis minden a jó Istennél köt ki. Semmit nem viszünk magunkra.
1: Hogy csinálja?
2: Semmit nem viszünk magunkra oda átra, érted?
1: Igen.
2: Ott minden nála lesz. Tehát azért fölösleges visszalopkodni a dolgokat az Istentől, mert a végén úgyis nála köt ki minden. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahogy az alapelvnek mindig annak kéne lenni, mert az egész életállapotunk az a szabadságról szól. És a szabadság meg azt jelenti, hogy nem függök ezektől az én kis visszalopkodott dolgaimtól, hanem teljesen szabad vagyok. Odaadtam, kész, nem foglalkozok vele. És az, hogy aztán adott élethelyzetben pontosan hogyan alakulnak a dolgaim, mik azok amiket újból így kicsit kisajátítok magamnak, a Jóisten gondoskodik róla, utána azokat újból és újból visszavegye ő magának, én meg jobban teszem, hogyha inkább hamarabb visszaadom, mielőtt ő visszavenné.
1: Okos lenne, jó lenne. Bárcsak így történne velünk mindig, olyan könnyen, de akkor ez vezet minket más témára, mert mivel te egyházjogász vagy, ugye? Na most, ha ilyen vágyról van szó, és Istenről, aki mindenható igazából, úgyis elvesz tőlünk minden, ami még nem adtunk oda neki. Miért a szerzetes rendeknek van törvény, szabályok, sőt, még nem csak a szabályok, a törvények, hanem a büntetések is. Hát akkor hogyan ezt valahogyan összeegyeztetni? Minek az az egész?
2: Hát ez ennek az oka egyszerű, hát az oka az, hogy szerzetesek nem angyalok, még nem angyalok, majd lesznek, majd lesznek azok. És hogy alapvetően az, ahogyan minden az egész egyháznak, minden Krisztus jövőnek, a szerzetesnek az életében is ugyanúgy jelen van az emberi, és jelen van az isteni. És ez a kettő, ez összefonódik egymással. De Krisztusnak szokták ezt hasonlítani, Krisztus személyében is az ember és az Isten összefonódik. És amennyiben emberi, annyiban meg szükségünk van törvényekre.
1: A büntetésekre is?
2: Persze, hogy szükség van. Muszáj, mert sajnos ahol kell, hogy az embert valami kordába tartsa. Tehát, hogy végső soron ezek a büntetések, amik valójában igazándiból megfosztják az embert valamitől, hogy szentségekhez járulhasson, hogy közösségbe érjen, stb. Ezek mind abban segítenek, ezek gyakorlatilag ilyen jóvátévő dolgok lennének, amik abban segítenék az ember, ezek a büntetések, hogy visszataláljon a helyesútot. Tehát, hogy szükség van rá, igen, sajnos emberség miatt van szükség rá.
1: Ja, de akár olyanokra is, hogy mint középkorban volt, illetve nagyon-nagyon régen, hogy ha valaki megszökött egy rendből, ugye, akkor utolértek, és megbüntettek, és visszavezették, illetve hogy nem volt szabad váltani egy könnyebb, nem fordítva, nehezebb rend, hogy mondjam, rendet, egy könnyebbre, ugye? Ennyire szigorú szabályokra is volt.
2: Ugye ezek a történelmi dolgok, amik nyilván már egy picit átalakultak. Az például, hogy az emberi történelem alakult, a nagy francia forradalom az olyan hatása volt az egész európai gondolkodásmódra, aminek a következtében utána kb. Egy 50 évre rá, hogy az egyház egyáltalán bevezette az egyszerű fogadalmat. Mert előtte az volt egészen 1850-es évekig, hogy noviciátus örök fogadalom. Nem volt ilyen, hogy ideiglenes fogadalom. Nem volt ilyen, hogy meggondolom, hogy akkor most tényleg, hogy van egyfajta szabadsága az embernek arra, hogy ezen gondolkozzon, akar-e maradni, vagy nem akar maradni. És hogy Magyarországon egészen Mária Teréziáig, ugye 1780-ig az volt, hogy ha valaki a rendet elhagyta, örökfogadalmas, akkor a zsandárok utána mentek, visszahozták, és a kolostorban volt egy karcer nevű viszonylag kényelmetlen sötét helyiség, ahol beültették kenyéren és vízen, és gondolkodhatott a hivatásán. Tehát, hogy ez viszont, ugye ez azért volt, mert a világi hatalomnak, a karhatalom, az az egyháznak ebben az értelemben együttműködött az egyházzal. A nagy francia forradalom után, illetve nálunk körülbelül Mária Terézia utántól ez már nincsen így. Tehát, hogy az egyház itt nem fog, hogyha valaki elmegy a rendből, akkor nem fognak idejönni helikopterrel a svájci gárdisták, és visszaviszik, nem viszi vissza senki, hanem a gyakorlatilag a lelkiismereti belső dolgokra tud építeni az egyházjog. A mai büntetőjog már nem ezekkel a kategóriákkal dolgozik, hanem ahogy mondtam is, hogy bizonyos megfosztások, például a szentségektől való hozzá, nem járulhat szentségekhez például, hogyha valaki örökfogadalmasként elhagyja a rendet, ilyesmikkel tud az egyház kizárólag dolgozni, mert a külső kényszerítő erő, ami a világi hatalomnak megvan, az egyházban ez nincs.
1: Jó, a fogadalmak, ezek igazából mennyire egyeztetők a szabadságokkal? Hogy egy kicsit a fogadalomról szólnál, hogy ezek a kötélek milyen az értelme, illetve hát mert még mindig itt a határán vagyunk, ugye, hogy egyrészt az emberi szabadság, a másrészt pedig ez a vágy, és az minden ami szép és magasztos az emberben, ugye, és itt vannak a fogadalmak, ami egyfajta kötelék, és hát csak megfosztják az embert olyan dolgokról, amik hát értelmes, sőt, még nagyon fontosak az ember életében, mint például maga a szabadság, ugye? Itt az engedelmesség, itt a szabadság. Aztán a tisztaság, itt a szeretet, a család, stb. Ugye? Itt a szegénység, itt a, hát mondjuk élet és tisztelet, és hát több minden. Mit gondolsz, hogy lehet közeledni fogadalmakhoz?
2: Ez az, hogy a szabadság az azt is jelenti, tehát a több jelentés, hogy szabad vagyok valamire, hogy valamit megtegyek. És hogy ez a valamire való szabadság, ez szerintem ott van ezeknek a fogadalmaknak a mélyén, és az is ott van, hogy nyilván a szerzetesség az a kezdetektől fogva, ahogyan beszéltünk is róla, ez a fajta meghívás, hivatás, az Istentől való kiválasztottság, az Istennek föntartott rész, elkülöníti, kiveszi a világból. Hát ezért van a habitus is, meg ki van véve, nem az, el van különítve az Istennek számára. És hogy én azt gondolom, hogy valójában a igazándiból a fogadalmak azok nem valamilyen fajta szabadság, tehát nem valamitől megfosztják az embert, hanem éppen, hogy szabaddá teszik valamire, érted? Mert hiszen ez a paradoxon, hogy az ugyanazok a dolgok, amik jók, azok ugyanúgy jelenthetnek az ember számára egyfajta rabságot, egy függőséget is, érted? És hogy valójában a fogadalmak azok mindenfajta függőségtől felszabadítják az embert, csak az Isten és az embertársa számára, érted? És éppen ezért a fogadalmak azok nem elveszik a szabadságot az ember, hanem megadják a szabadságot az embernek arra, ami a leglényegesebb. Mert mi a leglényegesebb? Az Isten országa a leglényegesebb. És az ember azért adja oda a szabadságát, érted? És akkor már mindjárt valami ér van, és nem valami megfosztás van, hanem valami plusz van benne.
1: Jó, de akkor miért nem ez a rendszer nem mindig működik? Hát nem mindenkinél.
2: Ez így van, ez azért nem működik, mert az emberi gyöngeség miatt nem működik. Érted? Azért, mert sajnos az van, hogy ahogyan tanultuk azt itt tanórán, hogy az eredeti bűnnel az embernek az értelme elhomályosult, és akarata rosszra hajló lett. És ez így is van, elhomályosult az értelme, és az akarata meg rosszra hajló lett. És ez pontosan ez a fajta antropológiai hiány, ami emberségünkből következik, hogy mindig megpróbáljuk azt a bennünk lévő ürességet, hiányt, ami az Istennek van föntartva, amit csak ő tud, ezt mindig megpróbáljuk valami mással betölteni, étellel, italra, kapcsolatokkal, stb. Dolgokkal, ilyesmikkel. És ezek a mi kis bálványaink. Tehát az, hogy az emberségünkből származik ez a fajta gyöngeség, hogy arra fele lehet a pálya, érted? A bálványok felé lehet sajnos. És azért az embernek küszködni kell, hogy szabaduljon a függőségeitől, szabaduljon a bálványaitól, és az igaz Istenre tudjon figyelni.
1: Lehet elpazarolni a hivatást, hogy mert most beszélünk olyan inkább látványos dolgokról, ugye? Ha valaki visszaél a fogadalmakkal, vagy illetve eltéved, nagyon nagyot eltéved az úton, de lehet olyan langyossá válni a hivatásba? Ez hogy történik egyébként? Mert látjuk, legtöbbször látjuk, én is szerzetesként egy kicsit nehéz ezt mondani, de ahogy az emberektől sokszor lehet hallani, sokat várnak tőlünk, és jókosan szerintem, ugye? És ha látják valaki, aki elkeseredett, vagy eltévedett, vagy ilyen lángyos, olyan semleges, ugye, akkor nagyok az elvárásai, és igazából elég szigorúan elítélnek minket is. És akkor ez a kérdés, hogy igazából ez hogy jutunk odáig, hogy akkor hát ilyen látványt mutatunk az embereknek.
2: És azt gondolom, hogy persze, hogy el lehet pazarolni egy hivatást, hogy el lehet félre lehet, tehát félre siklik az élet, ha az ember nem vigyáz, és valójában tényleg ilyen langyos, meg ilyen depressziós sá is tud válni az ember, és jó. Tehát, hogy ez, azt gondolom, hogy ebbe, ami az embert ettől megóvja, az egyrészt van a saját Istennel való kapcsolata. Tehát, hogy ha őnek az Isten kapcsolata rendben van, akkor nagy valószínűséggel nem fog, tehát akkor ez látszik is rajta. Ez jó van így. A másik, hogy a testvéri közösség, az is nagyon sokat segít ebbe az embernek, mert helyre tudják tenni, beszólnak, meg stb., ami nem kellemes, de ettől függetlenül ők is ebbe az irányba nyomják az embert, hogy próbáljon a saját kényelmességeiből, meg ebbe a langyosságából kilendülni. De ez ilyen egyéni erőfeszítések nélkül nem, mert sokat jelent ebbe, sokat segít ebbe a gyóntató, a lelki vezető, aki mind segítik az embert arra, hogy egy-egy ilyen megrekedés, leállás után, hát újból lendületet tudjon kapni.
1: A különállók, ha olyan szigorúan ítélkeznek fölöttünk, és részben jogosak, hogy nézzék ilyen szerzetest? Mit gondoljanak? Mert nagyon könnyen jön ez a gondolat, na hát ez a tényleg, ez az ember. Hát semmire való, semmire kellő, ugye, hogy mit csinált?
2: Jó, hogy figyelj, de botránkozók mindig lesznek, de nyilván az alapvető az, hogy az ember mindig a saját portájára csöprögessen. Mm-hmm. Tehát, hogy nyugalom, mert ez mindenfajta megszólásra, meg mindenfajta ítélkezésre igaz. Nyilván a szerzetessel kapcsolatban nagyobbak az elvárások, ezért nyilván ott gyakrabban lehetnek ilyenfajta megszólások, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy persze, hogy az embernek ezt bizonyos szempontból figyelembe kell venni, hiszen a hívek is visszajeleznek neki, de bizonyos értelemben meg szabadnak is kell lenni tőle, mert jó, oké, így gondolja, majd azt én az előjáróval Jóistennel megbeszélem, hogy akkor az pontosan hogy is van. Tehát ezek bizonyos értelemben igen, jelentős visszajelzések, tükrözései a dolgoknak, de túl nagy jelentőséget nem kell neki tulajdonítani.
1: Mennyire összefüggünk egymástól, nem csak szerzetesekként, de a világi emberekkel, a világi egyház tagjaival. Mit gondolsz, mi tart össze minket, esetleg mi segíthet ilyen krízisben álló szerzetesnek? Hogyan lehet segíteni egy olyan normális embernek?
2: Figyelj ide, azt gondolom, hogy nyilván az, hogy a szerzetesség az egyházon belül létezik, és az egyházért létezik. Tehát ez teljesen egyetlen, attól elszakítva nem lehet. De ugyanakkor meg, ahogy mondtam is, hogy bizonyos értelemben elkülönül az egyház, tehát elkülönül a világi Krisztus hívőktől. Ezért nyilván a világiakkal való kapcsolattartás az mindig az egy ilyen, hogy is mondjam, egy elég kényes pont. Hogy biztos az, hogy ők tudnak segíteni akkor, hogyha az ember például krízisben van. De nagyon valószínű az, hogy azért a krízis gyógyulási helye az befelé van. Tehát az nem kifelé van. És hogy az is biztos, hogy egy szerzetes számára a közössége az, amelyik az elsődleges. És ahhoz képest az ő lelki pásztori vagy egyéb tevékenysége az másodlagos. Tehát, hogy nagyon gyakran nem, tehát lehet látni olyat, hogy különböző érzelmi, meg egyéb kapcsolódások miatt könnyen kifele sodródhat a szerzetes, mert ott megkapja azt a fajta elismerés, szeretetet, amit esetleg a közösségen belül nem kap meg, és akkor persze, hogy abban az irányba mozdul el. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván azt gondolom, hogy a világiaknak a segítsége az elsősorban az imádságban merül ki, meg alkalmanként közvetlen segítségbe is, de alapvetően egy ilyen krízis helyzetben lévő szerzetes számára a közeg, az a saját közössége, amelyik gyógyítja.
1: Na és itt éppen van nekem olyan kérdésem, ami nem volt a listán, mert akkor kinek él egy szerzetes? Az Istennek vagy az embereknek?
2: Mind a kettőnek él. És azt gondolom, hogy valójában az embereken keresztül is az Istennek él. Tehát, hogy valahol egész biztos, hogy alapvető a válasz az, hogy az Istennek él. És az, hogy aztán utána ezt hogyan miképpen teszi, hogy az emberekkel való kapcsolaton keresztül él az Istennek, viszi őket is az Isten felé, vagy mit tudom én, nem biztos, hogy minden, mert lehet olyan szerzetes, aki meg tudományos munkát végez, és egész nap a könyvtárba ül, meg a szobájába írja a cikkeket, meg ilyesmi, ő meg azon keresztül segít, vagy a másik, amelyik meg mit tudom én, dolgozik a kertbe, és kapál egész nap, az meg a kapáláson keresztül dicsőíti meg az Isten. Tehát én azt gondolom, hogy különbözőek a karizmák, és a különböző karizmákhoz képest, vagy azoknak megfelelően értelmezzük azt, hogy most hogyan és miképpen haladunk az Isten felé, és hogyan, milyen formában élünk az Istennek. És én azt gondolom, hogy a lelki pásztori munka, vagy az emberekkel végzett, akár egészségügyi, bármilyen missziós munka, ugye a missziós munka meg az emberekkel való kapcsolatban nyilván ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy persze a benne élő Krisztus, aki a minden emberben ott van, de mégiscsak az a Krisztus, az aki az én számomra, az én szerzetesi létemnek, meg munkámnak, meg tevékenységemnek a célja és az értelme.
1: Jó, és rokon kérdés, hogy jó, a szerzetes ebből vagy a más világból való? Ugye? Mert egy kicsit a századokon át nagyon különböző hozzáállása volt, ugye? Az alapítóknak, a szerzeteseknek a kezdetén, hát teljesen más világban való volt, ugye? Aztán voltak ilyen időszakok, amikor teljesen mondjuk ellenkező ponton volt, hogy hát főleg az embereknek, főleg az Isten jó volt, ott volt, de azért ami kidolgozott a szerzetes, ugye amennyire az emberek ért volt, ennyire ilyen értéke volt az embernek, a szerzetesnek. De igazából ebből vagy abból világból.
2: Én ezt megint gondolok, hogy pontosan ugyanígy az emberségünkkel függ össze, hogy mivel emberek vagyunk, és itt élünk ebben a világban, most ebben, 100 évvel ezelőtt abban, most itt, már a másik Afrikában, vagy Amerikában, nyilvánvaló, hogy az emberségünkből fakadóan ebbe a világba, ebbe a korba, és ennek a kornak a gyerekei vagyunk mi is, érted, ha úgy tetszik, ma, mit tudom, itt Magyarországon. De ezzel együtt, meg nyilván az emberben a hivatása miatt ott van az hogy az Isten miért van az egész, meg hogy az Isten lenne az, akinek a középpontjába kéne lenni a mi életünknek minden nap. És nyilván ez az, ami alapvetően eldönti azt, hogy valójában igen, ebből a világból, de nem ezért a világért, vagy értsük jól, tehát hogy valahogyan az Istenhez való tartozásunk ad értelmet az ebben a világban való mindenféle megnyilvánulásunknak is.
1: Roland atya, köszönöm szépen a beszélgetésünket, áldjon meg téged az Isten, és a hallgatóinkat is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét János, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme felhőt akar, fényes felhő borított el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek, de Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek föl, ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok el látomásról, míg az emberfia a halottak közül föl nem támad. Ez az evangélium. Szeretett testvéreim, mielőtt az evangélium szövegéről elmékednénk, bevezetőként kell valamit mondanom. Az embernek sok képességei közül van egy egészen csodálatos képessége, a vágyai közül pedig egy egészen csodálatos vágya. Ez a képesség, amit szeretnék említeni, ez az, hogy el tudunk távolodni magunktól. Például amikor azt mondod, hogy én vagyok, akkor ránéztél magadra. Ilyen az állatvilágban nincs. Az állat nem tudja, hogy van. És ez a képességünk arra is való, hogy rákérdezünk, hogy mi lesz velem, mi lesz holnap, mi lesz végül is. A másik egy nagyszerű vágyunk, szeretnénk azt, ha egyszer minden jól lenne. Minden. Egyébként azért a igazi szép magyar népmeséken kell nevelni a kisgyerekeket. Ott minden jól lesz. Igen, mint az összes többi képességünkkel, ezzel a képességgel is valahogy a bukott angyal, az ördög olyan kavart csinál, és olyan zavart, aminek ma is tanúi vagyunk. Szeretnénk tudni a jövőt. A jövőből visszanézni a mostanra. Hát két útja van. Az egyik a futurológia, aminek van egy bizonyos alapja, tehát a mostani adatokból kikövetkeztetem a jövőt. De hát azért ez nem mindig fog megvalósulni, mert az ember szabad. A szabadságból pedig nem tudok következtetni. És van egy másik dolog, amikor ilyen állami, politikai utópiákat épít az ember. Ez állandó történelemben. A legutolsó 3-at mondom: Hitler, Stalin, és most a globalizáció. Egyes tudósokat megszáll egy látomás, hogy minden rendben lesz téve. A jövő az biztos. És akkor ebből a jelenért áldozatot is kell hozni, sőt, sokszor tönkreteszik a jelent. Hát láttuk, hogy mi lett ezekben a 20. századi nagy álmodozásokból. Abból a biztos jövőről, amiből azt mondta mi tanítunk ott a falusi iskolában: gyerekek, nálunk még szocializmus van, itt vannak problémák,
de a Szovjetunióban már kommunizmus van, és ott már nincsenek problémák. Ott az ember megoldódik minden probléma. Eltűnnek az osztályok, nem osztály nélküli társadalom. És hát mindenki boldog lesz. Rettenetes. És hát az a vágyunk pedig, hogy egyszer minden jó lesz. Persze azért ezzel a képességgel és ezzel a vágyjal azért illik ám élni. Sokszor elmondtam azt az élményemet, hogy a 40 éves vagy hány éves találkozóra utaztam Győrbe Bentés gimnáziumba. Aztán az jutott az eszembe, hogy milyen boldog voltam akkor, 60-tól 64-ig. Hát aztán úgy jobban belegondoltam, és nem igaz, hogy boldog voltam. Én az, aki egyszerű paraszt gyerek, oda kerül a városi gyerekek közé, és a művelt bencések közé, hogy én mennyit tanultam, mennyit szorongtam, hogy féltünk a Nádasi Alfon orosz óráitól, és a többi. Persze jeles lettem mindenből, de tele voltam szorongással. Mégis boldog voltam. Mert nagyon szerettem volna pap lenni. Ez az egész, ez csak jó, az első évnek még a második, a leérettségizek és megyek. Tehát, amikor valami cél, szent cél megfog téged, akkor sejtheted, hogy boldog vagy. Tehát légy szíves, csinálj ilyeneket, hogy 20 év múlva. Most nyafogsz, hogy a család minden gondja rajtam van. Hogy a gyerekekkel annyi probléma van. Meg az öreg szülőkkel is. 20 év múlva pedig azt mondod, de boldog voltam akkor. Hát akkor légy boldog. Ez a visszanézés. Gyökösi Bandi bácsi, ez a szentéletű, nagy tiszteletű, református, lelkész, igazi pszichológus. Hányszor ezzel gyógyított ki fiatalember? Hát az a kislány elhagyta őt, és most öngyilkos akar lenni. És akkor ott a szembe ültette magával, fiatalember képzeljár 20 év múlva. Tényleg megtalálja azt, akit érdemes volt megtalálni. Aztán boldog családi élet. Hát most meg fel akarja magát akasztani. Tehát érdekes képesség ez. De az ördög ezzel visszaél. Szerkeszt egy olyan abszolút jövőt, az bedobja, aztán hirtelen milliók erre szavaznak. Nem is szabad ellene beszélni. Nem szabad kritizálni. Egy végső globalizált világ az maga a mennyország lesz. Ott nem lesz már különbsége, stb. És hát minden jó lesz. Hát ezt a bevezetőt el kellett mondanom, hogy megértsük, hogy a hegyről lejövett, miért kötötte lelkükre Jézus, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy senkinek se szóljatok a látomásról. Akkor kezdjük érteni ennek a tiltásnak a horderejét, és a mostani nekünk szóló üzenetet, ha odafigyelünk arra, amit a tiltáshoz hozzátett. Amíg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Hát ebbe két dolgot nem értettek a korabeli zsidók. Így ez a három apostol se. Az emberfia. Az emberfiáról most olvastunk Dániel könyvéből. Azaz a titokzatos alak, aki Istentől jön, emberhez hasonló, és világhatalmat kap, uralkodást, és ennek az országnak nem lesz vége. És hát Jézus csodákat tett, hát elfogadták, akkor valószínűleg ő az emberfia. De miért mondja azt, hogy föltámad a halottak közül? Hát nem halhat meg, hát akkor hogyan uralkodik örökké? Ez az egyik probléma. Hát ha te vagy az emberfia, és itt ragyogsz, hát akkor nem lesz halál.
Az ember fiának olyan országa lesz, ahol minden probléma le lesz győzve, legfőképpen a halál. A másik meg még nagyobb probléma, amíg az ember fia fel nem támad a halottak közül. Ez a második érthetetlen dolog ennek a három zsidónak. Tudnélik, a korabeli hívő zsidó ember várta a holtak föltámadását, proféták ígérete alapján, Isten ígérete alapján a világ végére. Az azt jelenti, hogy minden ember egy új állapotba kerül. A holtak föltámadása az, amikor ez az egész teremtés megújul, mert Isten befuttatja a végső dicsőségbe. Ez nincs kész. És valahogy az egész emberiség egy új állapotba kerül. Maga az emberi test is. A holtak föltámadása, annak semmi köze Lázár meg Jairus kislányának a föltámasztásához, mert azokat Jézus visszahívta ide ebbe az életbe. Tetszik érteni? Jézus nem erről beszél, hanem hogy az emberfia, amíg föl nem támad, a halottak közül addig ne beszéljetek róla. Addig. Tehát a történelemben ő úgy fog föltámadni, mint a világ végén majd a többi ember. Ez ellentmondás. A zsidó hitben nincs olyan, hogy a halottak közül egy valaki egy végső állapotra föltámad. Aztán a világ végén meg a többi. És hát megtörténik az Úr Jézus föltámadása. Nem a halálból támad föl. Ez rossz kifejezés, az csak később lesz jó kifejezés, hanem mit érzékelnek az apostolok? Hogy Jézussal az történt meg, ami a világ végén minden emberrel, mert például zárt ajtók mellett látható. Nem kell neki enni és inni. Az Emmauszi úton is ott van, itt is itt van, csak nem engedi látni magát. Az utolsó vacsora termében is látható, de a sírnál is látható. Egy új kapcsolata van az egész kozmosszal, de teste van. Hát ezt érték meg az apostolok. Ezt érte meg az a több mint fél ezer testvér, aki kommunikált a Názaret Jézussal 40 napon át. Egy zsidó ezt nem találja ki, hogy egy valakivel az megtörténik, ami csak a világ végén történik minden emberrel. Katolikus, keresztény testvéreim, hát a föltámadás nem jó fogalmazunk, nem értjük. Itt nem arról van szó, hogy Jézus visszajön. Nem lesz vissza, meg kell halni. Hanem, hogy a halálon is uralkodik. Ha most ezt az ő dicsőséges föltámadás előtt kezdik hirdetni, akkor utópia lesz belőle. Ja, hát akkor ez a Názaret Jézus arra való, hogy oldja meg a problémát, például az egészségügyet. Hát akkor minden beteget gyógyítson meg. A vizen jár, hát akkor oldja meg a közlekedést. Csodát tett, hogy megvendégel több ezer embert, pár halból és kenyérből, hát megoldja a gazdasági dolgainkat. Aztán hát végső szeretetet és békét hirdetett, hát az azt jelenti, hogy a halál előtt, és nem ebbe van legtöbb katolikus keresztény, hogy én azért járok, tehát azért vagyok vallásos, hogy a halál előtti életem valahogy végső boldogságba jusson. Minden el legyen intézve. Ez az utópia. Csak a halottak közül való föltámadásba derült ki, hogy a názareti hogyan fia az Istennek. Nem átvitt értelembe, hanem Isten három személy. És hogy emberélet értünk. Tehát itt fordul meg minden. És
tanítják ezt a papok, elmélyítjük ezt, hogy Jézus nem jött vissza, nincs visszajövetel, elforradunk, lelkünk pedig várja dicsőséges föltámadást, mert mi nem vagyunk csak lélek, test is vagyunk. És az egész kozmosz át fog alakulni. A csillagvilág föl fog támadni, mert a názareti teste ugyanazokból az atomokból épült föl, mint a legtávolabbi csillag. És a ruhája is fehérre ragyogott, a ruhája pedig nem ő, a názareti Jézusnak a föltámadását. Hogy egy új világba térd be, hogy Isten teremtő erejével beleszólt a názáretinek a sírjába, és fölemelte a testével, lelkével, emberségével együtt az Isten dicsőségébe az embert. Ha ezt nem tudjuk, akkor a kereszténység is utópia, amiben nagyon lehet csalódni. Akkor nem értjük a tanítását. Ezért nem lehetett erről addig szólni, mert ezt erről a ragyogásról kezdenie meg beszélni. Akkor azt mondaná, hogy nem lesz halál. A názáreti Jézus megadja nekünk a halál előtt ezt a dicsőséget. Nem. Míg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Tehát tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Hogy amit a hiszek egy végén mondom, hogy várom a holtak föltámadását, az megtörtént. Tehát az abszolút jövő, az megtörtént. A jelen a bizonytalan. A jövő biztos. Nem részleteibe, ne fantáziálj róla. Isten a semmiből való teremtést is úgy tette, hogy azt nem tudjuk, hogy hogyan, de megtette, mert van teremtés. Ugyanúgy megteszi az újjáteremtést. Tehát a kereszténység minden vallással különbözik. Semmi köze a filozófiákhoz. Semmi köze egyetlen valláshoz sem. Itt a jelen bizonytalan. De a jövő az abszolút biztos. Föl fogsz támadni, látni fogjuk egymást a dicsőségben, hogy hogyan, azt ne kérdezz. Úgy, hogy názáreti Jézus látták. És minden jó lesz. És semmit se fogunk sajnálni itt hagyni. Ebből a biztos jövőből kell úgy élni, hogy például egyeseket meghív celibátusra vagy szüzességre. A celibátus vagy szüzesség azért kérdés, mert nem hisznek ebbe. Hogy még egy gyerek fogant, és hogy azt ne végezzék ki azt a gyereket, elfogadják ötödiket, hatodikat is, mert biztos a jövő. És annak a biztos jövőnek az erőterébe akarok naponta élni. Testvérek, ez a keresztény hit. Tehát ne sírj az, hogy bizonytalan a ma, meg a holnap. De biztos a jövő. Ezért mondja Szent Pál, hogy nekünk biztos reményünk van. Hát a reménynek az a lényege, hogy nem egészen biztos. Most értjük meg, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy biztos remény. Ezért tudtak az apostolok mind meghalni, vértanúk lettek mind. És ezért tud a kereszténységnek most egy másik fele, miközben nyugaton a kereszténység összeesik, mert nem ebben reménykedik, addig keleten fiatalok, öregek halnak meg, és végzik ki őket a hitük miatt. Most tartottam lelki gyakorlatot egy hétig a Verbita atyáknak, misszionáriusok. Legalább 5-6 fekete bőrű testvér gyönyörűen beszélnek magyarul, és mondják, hogy Vietnámba 50-es éven lépnek be szemináriumba. Nem tudnak mit tenni a rengeteg szerzetes hivatással. Az egyház él, mert ebből él. Nem abból, hogy néha mondok egy imát, meg elmegyek a templomba, meg próbálok jó lenni. A keresztény
a jövőből él, mert ez nem utópia, ez egy olyan jövő, ami megtörtént. Ezt ünnepeljük a szentséges misztériumokban, a kenyér és a bor színe alatt. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka
2: és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni, hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
2: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mint a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a jó Isten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót 2026. augusztus 9-én a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Terézia és Emőd nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azon kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. A Terézia név jelentése görög eredetű női név, amelynek jelentése és pontos eredete bizonytalan. A legfőbb magyarázatok szerint jelentheti azt, hogy erről a helyről származó, de összefüggésbe hozzák az arató, szüretelő vagy vadásznő szavakkal is. Az Emőd egy régi magyar férfi név, amely az ómagyar emik igéből származó emő. A név pontos jelentése kis csecsemő. És hívhatnak, köszönthetik szeretteiket a megszokott telefonszámokon a 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ön. SMS-ben is megírhatják köszöntőjüket, jó kívánságaikat, és elküldhetik a 0758-420-555-re. E-mail címünk www.mariaradio.ro, zenés köszöntő műsorunkra kattintva. Van egy 10-es ének és dallista, 1-es Egek királynéja Tóth Bélától, a 2-es Csiszér Lászlótól, Ó, én hiszek, a 3-as Lakner Sándortól Nagyasszonyunk, a 4-es számú Múlnak az évek Sie Jenőtől, az 5-ös Hilkszong, Hozsanna, a 6-os számú László Attilától a Halleluja, a 7-es Jézusomnak szívén, a 8-as Nyári Aliz, Nyári Károly, Nézd rám, Istenem. A 9-es Sözgróban az Én vallásom, és a 10-es Santa Maria Andrea Bocellitől. Hát biztatom a kedves hallgatókat, köszöntsék szeretteiket, itt a jó alkalom. Ha nincs idejük személyesen, a telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
2: Jézus és Mária neve dicsértessék.
1: Mindörökké dicsértessék, plebános úr.
2: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, és ez alkalommal üdvözletemet, köszöntésemet küldöm a testvéremnek Kanadában, aki kantor és diákonus szolgálatot végez. A mai napon a keresztről nevezett Teréz Benedikta Edith Steiner névnapja van, és köszönteni a Teréz és az Edith nevű hallgatókat vele kapcsolatban. Isten kedves lánya Teréz Benedikta nevét keresztről kitüntetve kapta. Boldog volt ő akkor, mint Mária, buzgó, igaz, drága szolgálója. Könyvek megírása, szívnek terjesztése, sok lelket vigasztalt, igaz nemes lelke, oktatás, tanítás, lelkek vezetése volt az életének igazi öröme. Származása miatt elhurcolták, vitték auschwitzi láger fogságába tették. Ott is tanúságot tett igazi lelke, sok-sok szenvedőnek lett vigasztza öröme. Sok megalázás, kegyetlen kínzások, ezeket vállalva tettő tanúságot. Szeretett szenvedés volt az életútja, az a kettős út vitte örök jutalomra. Szenvedve szeretünk, szeretve szenvedünk, így nyerhetjük el mi is örök üdvösségünk. Köszönöm a figyelmet, amen. A drága szizanya legyen mindannyiukkal.
1: Hallgassa meg a Jóisten, köszönjük apa bácsinak a gyönyörű sorokat, és kívánunk önnek is áldott szép vasárnap délutánt. Jó egészséget!
2: Viszont szeretettel!
1: Hát biztatom a kedves hallgatókat, hívjanak, köszöntség szeretteiket! Az egyes számú dallal köszöntjük az ágyban fekvő betegeket, és mindazokat, akik ápolják őket. Kívánunk nekik kitartást az életbe, a kereszthordozásba. Fogadják szeretettel Egek királynéját.

0: Halló, Mária Rádió. Minden a kiemme.
1: Szeretném kérni az összes számokat édesanyámnak, de Annának. Holnap után unoka testvérem férjének, Gerencére, Imre Ferencnek születésnapjára, Magyarországra 13-án Szánci Györgynének születésnapjára, 15-én a nagy ünnep, nagy boldogasszony napján unoka testvéremnek Sajtényon, Szeremon, Juliannának születésnapjára, 16-án lenne 8 év, hogy a szeretett férj, édesapa, idősebb Gál Imre eltávolodott az élő sorából. Rá szeretnénk emlékezni az összes Gerencei rokonságnak, Mária Rádió dolgozójának, minden aradó ismerésnek. Imre volt a maradó.
0: Nagyon szépen köszönjük Imrének, kívánunk áldott szép vasárnapot, és örülünk, hogy ilyen nyilván tartja az ismerőseit, rokonait. Szép dolog. Üzenet is érkezett, köszönteném unoka húgomat születésnapjára Budapesten. Kérem a Jóisten áldását, és hogy szülessen gyereke. Nagyon várják a fogantatást évek óta. Hallgassa meg a Jóisten a kérését, és valóban áldja meg a Teremtő egy kisbabával. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsétessék a Jézus
0: Krisztus. Minden a kiemme.
2: Szeretném Szatmáról köszönteni a volt osztálytársnőjeimet és osztálytársaimat, akikkel 1962-ben Sepsiszentgyörgyön elvégeztük a szövetkezeti technikumot. Különösen a már a lánykori nevét Bajka Annácskát, Gergely Annát, Annácskát, aki Sepsiszentgyörgyi, és ők rendezték ilyen augusztusban mindig a találkozókat. Az összes dallal köszöntöm őket, akik Németországban, Magyarországon vannak, egész biztos, mikor hallják a rádiót, vagy valaki, aki hallja, az megmondja nekik. Hálás köszönet, hogy tetszettek fogadni, és hogy ilyen gyönyörű énekek vannak ma a sorslistán. Köszönöm én is.
0: Melyiket szeretné, hogy bejátsszuk?
2: Nem bánom, akár melyiket.
0: Rendben.
2: Nagyon örülök mindegyiknek. Én is magamat is köszöntöm, mert én nekem a Bélma nevem Terézia.
0: A Jóisten éltesse, adjon sok örömet, egészséget, boldogságot.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Hát köszöntöm az udvarhelyi stúdiót. Gyönyörű volt az utcán a szám, az olasz szám. Köszönöm, kérem szépen a Csíszes László énekszámát, a drága unokámnak is, a most már felesége, tegnap volt az esküvőjük, áldja meg a jó Isten, a legjobbakat kívánok nekik, szerencsés életet is, szeretetet egymás között is, mindenkit szeretettel, úgy, mint az esküvőn, ahogy részesültünk a közösség szeretetébe, továbbra is kérem, hogy áldja őket is, védje minden bajtól, és nagymamoként kívánok nekik a legjobbat, szép nyaralást és mindenfélét. Önöket is tiszta szívemből köszöntöm, és legyen továbbra is ez a kedves szép műsor. Köszönöm szépen a Csíszes László énekszámával szeretném köszönteni, ha lehetséges.
0: Rendben megoldjuk. Hát csatlakozunk a jó kívánsághoz, a jó Isten adjon szeretetet, Isten hitet, békét a kis családba, és akkor biztos, hogy kitartanak egymás mellett.

Üzenet is érkezett. Nagy szeretettel köszöntöm Fenyőkúton testvérem, Tófalvi Ferencet és anyukám Tófalvi Vilmát. Kívánok áldott békés szép vasárnapot, Isten áldásával. Udvarhelyről Margit. A következő üzenet: Kémenes Lóránt atyát köszöntöm közelgő születésnapja alkalmából, kívánva minden szépet és jót. A Múlnak az évek című dallal egy mindennapos hallgató Kolozsvárról. Csatlakozunk a jó kívánsághoz, Kémenes Lóránt atyának kívánunk hivatásába sok örömet, egészséget és hosszú boldog életet hivatásában. A hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni unokatestvéremet, Csiszér Lőrincet, névnapján Isten éltessen sokáig, köszönti Jutka Csíkszeredából. És akkor szóljon a kettes számú dal Csiszér Lászlótól.

0: Üzenetünk érkezett. Szeretettel köszöntjük Simon Elek Csaba unoka keresztfiunkat Esztergomba. Isten éltessen sokáig, tartson meg jó kedvben, egészségben és szeretetben. Sok boldog születésnapot kívánunk Magda mama és Zita Marosvásárhelyről. A László Attila dallal szeretnénk köszönteni. Hát igyekszünk teljesíteni kérésüket, mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, szeretettel köszöntjük. Szeretném köszönteni Vaszi Terészkét Csíkpáfalván, tiszta szívből kívánok boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretettel, Csíkszeredából Nagynéje. Telefonálok. Nagy szeretettel köszöntjük. Mária Rádió, nagy szeretettel köszöntjük. Mindenki ember.
1: Köszöntöm én is önöket. Szeretném köszönteni Csíkszent Imrén anyatársamot, Szabó Ibolyát, névnapja alkalmából a Jóisten éltesse még sokáig, adjon neki egészséget családja körébe. Szent királyról köszöntette apatársa, anyatársa. Köszönöm szépen, a következő dallal, mert nem tudom a daloknak a címét.
0: Rendben, kívánunk nagyon szép vasárnapot önöknek, és a Jóisten éltesse az ünnepeltet, és szóljon a négyes számú dal, amit kérte Kémenes Lóránt atyának.

0: Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Mindenesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki emel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Erzsikét és Ferencet is. A Jóisten áldását kérem életükre. Köszöntöm a Mária Rádió összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit.
0: Hallgassa meg a Jóisten.
1: Itt a Puszán köszöntöm Kopacz Klárikát, négy napja alkalmával. A Jóisten nagyon egészséget, hogy tudja a beteg fiancsát nézni meg. Ez az imen, ahol fia meg van holnap. A Jóisten áldja meg egészséget, adjon neki. És még itt a Puszán köszöntöm Pozsvár Klárikát, Kipál Folmán Fél Klárikát. A Jóisten áldását kérem életükre. Az egész hozzatartozóikon együtt egészséget, békességet, szeretetet köszöntöm a kis családomat, idősüket, betegeket, ifjúságot, papbácsikot, születésnaposokat, névnaposokat, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm, és egy áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk önnek is. Mindörökké eme, és küldjük a következő dalt önnek is, és mindazoknak, akiket feltetszett sorolni.

zenés köszöntő műsorunkat hallhatják a kedves hallgatóink. Ma a Terézia és Emődöket köszöntjük, és mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt ünnepelnek. És üzenet is érkezett, szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát, Marosvásárhelyen. Isten áldása kísérjen minden nap, édesanyám. A Lakner Sándor dala ma szóljon önöknek is, áldott jókedvű napot kívánok. Köszönjük, hogy van a Mária Rádió, írja Zita. Szeretettel köszöntjük Simon Elek Csaba, unoka keresztfiunkat Esztergomba. Isten éltessen, sokáig tartson meg jókedvben, egészségben és szeretetben. Sok boldog születésnapot kívánunk Magda mama és Zita Marosvásárhelyről. A László Attila dallal szeretnénk köszönteni. Köszönjük szépen. Hát szóljon a László Attila dal ezúton is.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenre
1: szeretettel köszöntöm a stúdióban lévő dolgozókat is, és szeretettel köszönteném, akik a tegnap Csicsicsóban az Élet a Lélekben imaközösséggel tartott szentmisén részt vettünk. A Papacsitól elkezdve mindenkit szeretnék kérni egy szép éneket, és ezen kívül Újtusnádon Csiszer Bélani jóját szeretném köszöntetni. Barátnője volt munkatársa, Gizi. Isten fizesse, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott, kívánok áldott szép vasárnapot, és szóljon majd a hármas számú dal, de addig is üzenetünk érkezett. Szeretném köszönteni Székelyudvarhelyen Pap Bernadettet, Szentkeresztbányán Balázs Norbertet. Születésük napja alkalmából erőt, egészséget, minden jót kívánunk, Isten áldását kérjük életetek minden napjára. Isten éltessen sokáig, családotokkal együtt, minden dallal, a Benedek család. Áldott napot kívánunk. Hát szóljon a hármas számú dal.

Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Próbálkozzon, kedves betelefonáló. Úgy látszik, hogy megszakadt a vonal.

0: Szeretném köszönteni gyertem a falván. Tegnap volt 40 éves sportáskalasztatójuk alkalmával. A Jajszak éjszakta a két fiatal árvét egészségben élő ámbereket, fokszó életet találjuk körében. Szívem köszöntöm, fölött világi elkezdet, a világvizsgálat kárgyalak önöke, Fodorok Emmi, a Jajszak annyi élet, adjuk nekik.
1: Mindörökké, Emme. Üzenetünk érkezett. Szeretném köszönteni Gyimesben, az Alszegben Imre Teréziát. Kívánok neki sok boldog névnapot eltölteni egészséggel. Minden jót, ezt kívánja Erzsébet, egy állandó hallgató. Szeretném köszönteni Gyímesbükkben Görbe Ibolyát névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse sokáig egészségben, békességben. Kívánunk neki minden, köszönjük a fáradtságát, kívánunk minden jót, köszönjük neki minden fáradtságát, segítségét. A Jóisten fizesse meg neki Csíkszeredából szeretettel. A ma elhangzó összes dallal szeretném köszönteni Hidegségen Csilip Mártika Zsuzsannát születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, békességben, szerető családja körében. A Jóisten éltesse az ünnepelteket, és szóljon a Jontz Groban, az én vallomásom a 9-es számú dal.

Zenés köszöntő műsorunk végéhez értünk. Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét. Maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Nem sokára jövünk vissza. Májai Erzsébetet hallották. Technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetővel jövünk. 14 óra 37-től Medjugorjei üzenetek vidikáló Kodi Tündével. 14 óra 40-kor imaszándékokat fogadunk. 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenéseket közvetítenek Oltján Szabó Hunor. 16 órától református fél óra Köteles Lászlóval. 16 óra 40-től a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17 órától imaszándékok fogadása. 17 óra 15 perccel a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 18 órától Szent misét közvetítünk Síksomjóról, a Tekhegy templomból. 19 órától Urangyalát imádkozunk. 19 óra 5 perctől Meseház. 19.30-tól a következő műsorismertető. Megköszönjük a szíves figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják és elküldhetik ima kérésüket, ima szándékukat a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba adjunk hálát a mindenható atyának és a boldogságos Szűz Máriának. A kapott kegyelmekért kérjük továbbra is Isten irgalmát, kegyelmét életünknek minden napjára. Imádkozzunk együtt a világ békért, családi békért, pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, papi hivatásokért. Imádkozzunk anyaszentegyházunkért, Anyaszánt egyházunkban minden tagért, és mindazokért, akik fönntartják a Mária Rádiót adományaikkal vagy imáikkal támogatnak. Imádkozzunk a betegekért, az őket ápolókért, az ágyban fekvőkért, az úton lévőkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden embertársunkért, mindazokért, akik várják a mi tőlünk telhetőt imádságainkba. Imádkozzunk az ifjúságért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én is újra megkapcsolódtam, mert fontos kérésem lenne. Imádkozzunk elhunyt lányomért, Csillukáért, Csilla lányomért, akinek a fia most esküdött, és én vettem részt nagymamaként a helyében. És imádkozzunk érte, hogy a Jóisten ide magához a mennyekbe, és ültesse az ő lába elé, és imádja, szeresse, és mindnyájukra küldje áldását az Úr Jézus, és legyen szeretet a szívünkbe, és ezért az irgalmasság rózsaszűzére köszönjük meg azt, hogy a családba ilyen szép áldott ünnepet adott. Köszönöm szépen, Isten áldja Erzsik elnöket, dicsértessék a Jézus Krisztusban,
0: mindörökkel, a Isten adjon nekik boldog házas életet. A Isten éltesse önt, nagyon sokáig imádkozzunk ezen szándékért is. Újabb telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
2: Halló.
0: Halló,
2: dicsértessék az Úr Jézus.
0: Hallgatjuk. Halló.
2: Mai Szentolvasatok és Szentmiséget felajánlom alapul a kapott kegyelmekét a Jóistennek, továbbá imád kérek több fontos szándékét, a Mária Rádió tagjait, vezetőjét, működését, a világ békét, a háborúk megszűnését, három nagyon fontos szándékét, egy jó munkahely és Svájcban, rossz és a rossz tevőt eltávozásáért, és a nyári termések bétakarodása, és tevényes, hogy meghallgatom, és egy
0: mindörökkel imádkozzunk bizalommal ezen szándékokért is, vigyük a Jóisten elé háladásunkat, köszönetünket és kérésünket. Minden imát és szentmiséket felajánlom, Fábián Teréz és Bálin Mati lelke üdvért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevébe Betlen falváról. Minden imát és szentmisét felajánlom Svédországba elhunyt Bokordomi és testvére Böske lelki üdvért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében Betlen falváról a szomszédok. Rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért családunkból, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért a családomért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, egy fontos ügy megoldásáért, egy mindennapos hallgató. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom testvérem Máriáért, férje Fülöpét, férjem Gyurkáért, édesanyám Rozáliáért. A Jóisten adjon nekik örök boldogságot, az örök világosság fényeskedjék nekik. Isten fizesse, hogy bejutottam, s meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretettért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. Telefonálót köszöntök. Mégse. A rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelemért, hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottaikért, halottaimért is. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy nagy szeretettel köszöntöm Erzsikéket, a műsorvezetőket, és ezt a rózsafüzért felajánlom egy súlyos beteg lelki testvérünkért, aki a Széke udvarhelyét elgyógyalhatom, várja a gyógyulását, a jóságos Jóisten gyógyítsa meg, és adja vissza még nekünk, mert nagyon szükségünk van rá.
0: Imádkozzunk bizalommal.
1: Igen, lelki testvérek, az egész csatlakozunk, nagyon sokan vagyunk, nagyon kérjük a mindenható Jóisten, hogy még egy kicsit nyújtsa még az életét, és a fájdalmait csökkenjenek, mert nagyon nagy fájdalomban van. Erzsikám, nagyon szépen köszönöm, megkezdtettek hallgatni.
0: Bízzuk a Jóisten kegyelmére.
1: Igen, igen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki
1: mindenkinek.
0: Imádkozzunk bizalommal minden beteg embertársunkért. A mai rózsafüzéreket is minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekünkért, a családja egészségért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, drága elhunyt szeretteink lelke üdvéért, nagyon fontos szándékokért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Hálásan köszönöm, áldott békés, szép vasárnapot, új hetet kívánunk, sok szeretettel Színérvárójáról Évike. Hát mi is hasonló jókat kívánunk önnek, imádkozzunk együtt, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
4: Dicsértessék a tudést!
0: Mindenki emben!
4: Ezt az igazságot a füzetjét fel szeretném ajánlani. Először önökét, és a gyermekeimét, sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet kívánok a unokáimnak, sok sikert kívánok a tisztító tűzben szenvedő lelkekét és a hozzám tartozó halottakét. A Jóisten adjon öreg nyugodalmat, az öreg világosság, ünnepkedjék nekik, a betegeknek gyógyulás, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, eme, hallgassa meg a Jóisten. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaért, a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse. Az elhangzó imákat kérem a fiam és családja gyógyulásáért. A Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtuk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki emel!
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban hálából a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, hogy néha-néha, ha nehézségem van, segít megoldani. Köszönet és hála mindenért, valamint szeretném még felajánlani a drága halottaimért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, nagyszüleim, édesanyám és minden szomszédom lelke üdvéért, minden hozzám tartozó jószándékú emberért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és önkénteseiért. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki emben imádkozzunk együtt, Erika. Áldott szép vasárnapot kívánok. A rózsafüzét felajánlom a gonosz távozásáért, a férjem szenvedély betegségből való gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásomért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket. Köszönöm. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni családom minden egyes tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneik, bocsánatáért, a gonosz távozon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézus szíve, szent szíve, remélek és bízok benned. Légy velünk minden percen, hallgassa meg a Jóisten, és telefonálót köszöntök. Halló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki emem!
5: Én is szeretném ajánlani ezt az irgalmasság rózsafüzérit a közös halottjaimért, az édesanyám lelkié, a testvéremnek a lelkié, aki a Cikójai temetőbe alussza a körök álmikot. És még felajánlom a sógornőmé, Bilibók Teréziáé, aki a Csik Pálfalvit temetőbe alussza örök álmát, hogy a drága jó Isten adjon nekik örök nyugodalmas, vigye a lelkiket a mennybe. Ezért imádkozok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenkiemben én is felajánlom a mai rózsafűzért, a betegekért, Botiért, Emilért, Ildikóért, Annáért, Anikóért, Lászlóért, Lazikáért és minden beteg testvérünkért. Ezt a rózsafüzért felajánlom kicsinokám gyógyulásáért és minden beteg gyógyulásáért. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani feleségem Rózália és fiam Imre gyógyulásáért. Isten fizesse. És halló, Mária Rádió. Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember.
3: Szívem szeretetével üdvözlöm önöket. Önökkel együtt imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért bűneim bocsánatáért, családomért, gyermekeimért, unokáimért, betegekért, szenvedőkért, elhunyt szereteimért és minden szükségben szenvedő embertársunkért.
0: Hallgassa meg az Úr
3: Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember.
3: Kórházban vagyok, és azért lassan beszélek.
0: Jobbulást kívánunk minden betegnek, önnek
3: köszönöm,
0: is.
3: Köszönöm, Ilonka néni Dévárot.
0: A Jóisten tartsa meg, és imádkozzunk.

0: Marosvásárhelyről. Telefonálót köszöntök, nagy szeretettel, halló! Mária Rádió, hallgatjuk Önt.
1: Kicsertessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Eszaros a fűzért, felajánlom családom egészségét, összes tagjának egészségéért, de legfőképpen lányom gyógyulásáért, találják meg betegségének okát, mert elég súlyos beteg, és gyógyítsa meg a Jóisten.
0: Hallgassa meg
1: Jóisten. Köszönöm szépen a meghallgatást. Kicsertessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk bizalommal gyógyulásokért. A rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, hallottaim lelki üdvéért, egy mindennapos hallgató. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegei gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvért, lelki békért, segítőkegyelemért, békességért a családokban, a világban. A Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és egy fontos szándékért. Isten fizesse, írja egy édesanya. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
1: Itt megköszönjük az üdvözlőt.
0: Mindenek elme.
1: Lélő áhint egyeim, a család békét, jó szalvat, egy komoly szándék kiberítését, az ügy nagy nehez ügy megoldásáért, azon ki a gyümegbüki papbalcsiké, Jóisten adjon kitartat, felimenátás, az Jóisten tálítsa a gonot tőlük, hogy tudjanak előre menni. Várjára, de munkatársai azonnak hozzátok, hogy ünnepünk együtt, visszaszer együtt egy nagy
0: sikert. Hallgassa meg a Jóisten. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk az isteni irgalmasság rózsafüzérét, a világ békéjét. Kérjük Isten irgalmasságát.

0: hatalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Ó, Isten irgalmának mindenhatósága, bűnös ember egyetlen mencsvára. Te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
4: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér.
1: Könyörögj érettünk.
4: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az isteni irgalmasság a rózsafüzérébe, akik önökkel voltak.
3: Sima Magdolna.
0: Márton Zsufi.
2: Nagy Hajnal.
4: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák a Mária Rádiót. Kegyelmekben gazdag vasárnapot, jövő hetet kívánunk önöknek. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Már Rádió hallgatókat. A Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Akutisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 8. részéhez, melyben, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor a nigériai jelenéseket ismertettem Önökkel, most Afrika vizein maradunk, ugyanis a ruandai Kibeho-beli Mária jelenés a soron következő. Illetve a megszokott módon a jelenés után pedig egy elmérkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók hozzáillő zenei aláfestéssel. Tartsanak hát velem!

Ezt a jelenést 2001-ben ismerte el hivatalosan az egyház. A boldogságos szűzanya itt arra kérte a híveket, hogy minden pénteken imádkozzák el a hét fájdalmú rózsafűzért, amely az ő hét fájdalmának emlékére szolgál. Megígérte, hogy mindazok, akik ezt áhítattal végzik, megkapják azokat a kegyelmeket, amelyek szükségesek bűneik őszinte megbánásához és megtérésükhöz. Kibeho a közép-afrikai Ruanda köztársaságban a mai Naruguru körzetben található. Ez a korábban alig ismert település 1981-ben vált világszerte ismerté, amikor ott megjelent a boldogságos Szűz Mária. A jelenések emlékére egy gyönyörű kegyhely épült, amelyet évről évre zarándokok ezrei keresnek fel. Minden 1981. november 28-án kezdődött, amikor egy bentlakásos iskola fiatal tanulója, Alfonzine Mumureke, arról számolt be, hogy megjelent előtte egy kimondhatatlan szépségű asszony. Az ismeretlen hölgy a Ninava Yambo, vagyis az Ige anyja néven mutatkozott be. A látnok hamar felismerte benne a boldogságos Szűz Máriát, Jézus Krisztus édesanyját. Ő excellenciája, Augustin Misago, kigongorói püspök 2001. június 29-én hivatalosan is elismerte a Kibehóban 1981. november 28 és 1983. augusztusa között történt Mária jelenéseket. A hét állítólagos látnok közül azonban csak hármat ismerte el hitelesnek, Alfonzine Mumurekét, Anatali Mukamazimpakát és Murray Claire-t. A többi látnok ügyében akkor még nem született pozitív döntés, elsősorban azért, mert további időre és vizsgálatra volt szükség. A következőkben a püspök által összefoglalt formában közöljük a szűzanya üzenetének legfontosabb pontjait. Sürgető felhívása a bűnbánatra és a szív megtérésére. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, amíg még van idő. A világ erkölcsi állapotának feltárása. A világ súlyos erkölcsi romlásban van, és ha nem tartotok bűnbánatot, nem mondtok le bűneitekről, jaj nektek. Ez az, ami a legmélyebb fájdalmat okozza nekem. Meg akarlak menteni benneteket a szakadékból, hogy bele ne zuhanjatok, ti azonban elutasítjátok ezt. Ezért lányom buzgóbban imádkozz a világért, hogy a bűnök száma csökkenjen, és azok, akik őszintén kívánják, elnyerhessék a bocsánatot. Hogyan lehetnék boldog, amikor azt látom, hogy gyermekeim gúnytűznek belőlem, és a pusztulás szakadékának szélére sodródtak. Azért jöttem hozzátok, hogy átadjam nektek az üzenetet, és visszahívjalak benneteket ahhoz, amiről megfeledkeztetek. Ti azonban nem akarjátok elfogadni. Emiatt sokat szenvedek, de türelemmel viselek el mindent. A világ saját pusztulása felé rohan, már-már a szakadékba zuhan. Ez számtalan és szüntelen csapás bekövetkeztére utal. A világ fellázadt Isten ellen, túl sok bűnt követtek el, eltűnt a szeretet és nincs többé béke. Ha nem tartotok bűnbánatot és nem tértek meg szívetekben, valamennyien a szakadékba zuhantok. A szűzanya mélységes szomorúsága. A látnokok tanúsága szerint 1982. augusztus 15-én látták a boldogságos Szűz Máriát sírni. Az ige anyját mélységes fájdalom tölti el az emberek hitetlensége és megátalkodottsága miatt. Siratja az emberiség bűnös életét, amelyet az erkölcsi értékek felbomlása, a rossz elfogadása és Isten parancsolatainak állandó megszegése jellemez. A szűzanya így figyelmeztetett: eljön az idő, amikor szeretnétek majd imádkozni, bűnbánatot tartani és engedelmeskedni Istennek, de erre már nem lesz lehetőségetek. Ezért késedelem nélkül kezdjetek el megtérni, bánjátok meg bűneiteket, és tegyétek meg mindazt, amit kérek tőletek.
A megváltó szenvedés. Ez a téma a kibehúj jelenések egyik legfontosabb üzenete, különösen Anatoli Mukamazin-paka számára. A keresztény ember életében a szenvedés, amely a földi élet elkerülhetetlen része, egyúttal olyan út is, amely a mennyei dicsőséghez vezet. A szüzanya különösen Anatolihoz intézve 1982. május 15-én ezt mondta. Senki sem jut a mennyországba szenvedés nélkül. Majd így folytatta, Mária fia soha nincs elszakítva a szenvedéstől. A szenvedés azonban nem csupán az üdvösség felé vezető út, hanem engesztelés is a világ bűneiért. Általa részesedhetünk Jézus és Mária szenvedéseiben a világ üdvösségéért. A látnokokat arra hívta a szűzanya, hogy ezt az üzenetet életükben is valósítsák meg. Hittel és örömmel fogadják el a szenvedéseket, vállaljanak önmegtagadást és lemondást a világ megtéréséért. Kibehó tehát arra emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, hogy a keresztnek központi helye van a keresztény életben. A világ nagy zűrzavarban van, és megmentéséhez Krisztus szenvedésére van szükség. Szüntelenül és képmutatás nélkül imádkozzatok. Az emberiség nem imádkozik, sőt, még azok közül is, akik imádkoznak, sokan nem úgy teszik, ahogyan azt kellene. A boldogságos szűz arra kérte a látnokokat, hogy sokat imádkozzanak a világért, tanítsák meg az embereket imádkozni, és könyörögjenek azok helyett is, akik nem imádkoznak. Arra buzdított mindenkit, hogy nagyobb buzgósággal és őszinte szívvel mindenki mutatástól mentesen forduljanak Istenhez imádságban. Az igazi ima legyen alázatos, tiszta és szívből fakadó, mert csak ilyen lelkülettel válhat az ember Isten kegyelmének befogadójává. Tisztelet a boldogságos Szűz Mária iránt. Különösen a rózsafűzér hűséges és őszinte imádkozása által 1982. május 31-én Marie Claire-nek adott jelenésében a boldogságos szűzanya kijelentette, hogy a Szent Rózsafűzér után legkedvesebb imádsága a hétfájdalmú rózsafűzér. Elmondta, hogy amikor az ember Mária fájdalmain elmélkedik, egyúttal Jézus Krisztus szenvedését is szemléli, és ez megnyitja szívét az őszinte bűnbánatra. A szűzanya így szólt, azt kérem tőletek, hogy tartsatok bűnbánatot. Ha ezt a rózsafűzért elmérkedő lélekkel imádkozzátok, erőt kaptok a megtéréshez. Ma sokan már nem tudják, hogyan kérjenek bocsánatot. Újra keresztre feszítik Isten fiát bűneikkel. Azért jöttem, hogy erre emlékeztesselek benneteket, különösen itt Ruandában, mert itt még alázatos népet találtam, amely nem ragaszkodik a gazdagsághoz és a pénzhez. Marie Claire később elmondta, hogy a szűzanya azt kívánja, hogy a hétfájdalmú rózsafűzér szélesebb körben elterjedjen az egyházban. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem helyettesíti a Szent Rózsafűzért, hanem annak értékes kiegészítője. A szűzanya kérése. Kápolna építése a kibehói jelenések emlékére, ez a kérés először 1982. január 16-án hangzott el, majd az év során többször is visszatért, egyre részletesebb formában. A látnokok tanúsága szerint a szűzanya üzenete nem csupán egyetlen személynek vagy egyetlen népnek szól, és nem kizárólag a jelenkor számára. Mária így fogalmazott, amikor megengedem, hogy valaki lásson engem és szólok hozzá, akkor az egész világhoz akarok beszélni. Ha most Kibehó plébániájára jövök, ez nem azt jelenti, hogy csak Kibehó lakóihoz, Butare egyházmegyéjéhez, Ruandához vagy akár Afrikához szólok. Üzenetem az egész világ számára szól. A látnokok kihallgatásaiból világossá vált, hogy a boldogságos Szűz Mária azért jelent meg, hogy felébressze az emberek lelki ismeretét, felrázza őket lelki közömbösségükből, és emlékeztesse őket arra, hogy Isten gyermekeként mindannyian komoly felelősséggel tartozunk. Arra hív, hogy a helyes úton járjunk,
változtassuk meg életünket és térjünk vissza Istenhez. Röviden összefoglalva, a szűzanya lelki megújulásunkért és örök üdvösségünkért jött el közénk. Mária, aki édesanyánk, nem hagyja gyermekeit a pusztulás útján, hanem szeretettel hívja vissza őket fiához. Mégis fájdalmas látni az emberi szív vakságát és megkeményedését. 1982. augusztus 15-én a látnokok a jelenések talán legmegrendítőbb látomását kapták. Olyan eseményeket szemléltek előre, amelyek csak mindegy 12 évvel később, 1994-ben következtek be Ruandában. Látomásukban véres polgárháborút láttak, amely a Tutsi és a Hutu népcsoportok között tört ki, és közel 1 millió ember életét követelte. Egyedül Kibeho településén is emberek ezrei vesztették életüket. Az áldozatok között volt Marie Claire, a 3 hivatalosan elismert látnok egyike. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni. Kérem, hallgassák nagyon szeretettel!

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg önökkel saját gondolataimat is. Láthattuk, illetve hallhattuk, hogy a szűzanya elsősorban bűnbánatra hívja fel a figyelmet, itt is, ahogyan sok más helyen is. Azt mondja, nem kell ragaszkodnunk a bűnökhöz, és igaza van, logikus, de valahogy az emberiség mégis ezt teszi. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mennyi gonoszság történik a világban. A szűzanya azt mondja, a szakadék szélén vagyunk, és mindjárt bele is zuhanunk. És valóban elég csak rápillantanunk a mai világunkra. Mindenhol háború, felső politikai játékok zajlanak, amik megnehezítik és elkeserítik napjaink. És mindez az evilági kincsekért, a pénzért, az aranyért, a kőolajért, különféle területekért, nyersanyagokért zajlik. Embereket zsigerelnek ki, játszanak ki, a természetet rongálják, valamint sajnos az emberi élet értéke is eltörpül a világ vezetői szemében ezen javakhoz képest. Ezeket a bűnöket el kellene engednünk. Úgy, ahogyan Szent Carlo Acutis is hozta példának, életünk egy hőlégballon, és ezt a ballont kis súlyok húzzák le. Ezek a súlyok a bűnök, és nem engedik, hogy a magasba, avagy a mennybe szálljunk. De ha a Szent Jónás által megszabadulunk ezektől, csak úgy szárnyalunk a magasba. Továbbá a mai világban, amit háborúk ráznak meg, kérnünk kell a béke királynőjét, ami szűzanyánkat, hogy járjon közben értünk és imádkozzon értünk az ő szent fiánál. A szűzanya arról beszél, hogy az emberek nem tartanak bűnbánatot. Később, a halál után talán majd meg szeretnék tenni ezen cselekvést, de akkor már nem lesz rá lehetőség. Egy nagyon szép példa Lukács evangéliumának 16. fejezetében a 19-es és a 31-es versek között a gazdag ember és a szegény Lázár története. Aki nem ismerné, ez a történet arról szól, hogy a gazdag ember dőzsöl az evilági javakban, illetve a szegény Lázár pedig nélkülözve szegénységben él. Haláluk után Lázár a mennybe jut, az örök boldogságba, a gazdag ember pedig a pokol tüzén szenved. Majd azt látjuk, hogy a gazdag ember a pokolban éppen szegény Lázárt kéri, aki a mennyben van, hogy enyhítsa az ő szenvedését. De amikor látja, hogy ez nem lehetséges, akkor később arra kéri Ábrahámot is, hogy szóljon, illetve üzenetet küldjön az ő rokonainak, hogy ők ne jussanak arra a sorsra, amire ő. Erre pedig megdöbbentő Ábrahám válasza, van Mózesük és prófétáik, akikre hallgathatnak. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halálból. Éppen ez a történet is rávilágít bennünket arra, hogy a földi javak önmagukban nem üdvözítenek. Továbbá egy másik fontos tanulság számunkra, hogy a jelenésben a szűzanya választ ad az emberiség egyik legnagyobb és legfoglalkoztatottabb kérdésére, mégpedig, hogy mi az élet értelme. Ha az evilági életünket csupán egy vizsgaidőszaknak, vagyis egy átmeneti útnak tekintjük, ahol időnk és lehetőségünk van Isten kiváló terve szerint élni, úgy, ahogyan azt ő elképzelte, és más embereket is az örök boldogságba segíteni, akkor már nem is olyan nagy rejtély ez a filozófiai kérdéskör. Ugyanis ebben az életben lehetőségünk és időnk van arra, hogy bűnbánatot tartsunk és Isten kiváló terve szerint éljünk. Abban a szerénységben, ahogyan azt az előbb hallott Lázár is tette, és jobb, hogyha nem szalasztjuk el a megbánás lehetőségét úgy, ahogy azt a gazdag ember tette. A szűzanya valamint ezt is mondja, pontosan idézek, senki nem jut a mennyországba szenvedés nélkül. Ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, pontosan ezt tárgyaltuk a múlt alkalommal is, így ezt részletesebben nem bontom ki, mivel ezt ott már megtettem. Végül fontos tudnunk, hogy legyen szó bárhonnan Mária jelenésről, az mindig az egész világnak szól, és érdemes meghallgatni. Végül pedig pár evangéliumi részletet hozok az előbbiek alátámasztására. Máté evangéliumának 12. fejezetének 46. versétől olvasok. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokasságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki így szólt Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Teljesen világos ennek a mondani valója is. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Vagyis ebben az életben erre kell törekedni, hogy Isten akarata szerint érdemes élnünk. Végül pedig szintén Máté evangéliumának 6. fejezetének 19-es versétől a 23. verséig olvasom, és ezzel zárom is az elmélkedést. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly és a rozsda megemészti. A tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a móly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha a szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Kedves hallgatóink, most egy újabb szép éneket fogunk meghallgatni.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben a ruandai Kibehui Mária jelenést ismertettem önökkel, illetve fűztem hozzá saját gondolataimat is, zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel. Történetesen a következő alkalommal majd Ausztriába utazunk. Várom akkor is önöket. Most azonban búcsúzom a kedves hallgatóktól, a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy-nagy tisztelettel és szeretettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Szép délutánt kívánok kedves mindannyiunknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, sokszor halljuk azt a véleményt, miszerint egyáltalán nem fontos a templomba járás. Mára már eljutottunk odáig, hogy a nyugati országokban a templomokat eladják vagy kiadják, sokszor kocsmát vagy akár diszkót csinálnak belőlük. Egyszer, amikor Helsinkiben jártam, az ismerősöm, aki végigvitt a városon, a parlament épülete közelében levő templomról mondta nehéz szívvel, hogy annak most már jó a helyzete, mert ma már valamilyen kiállító terem van benne, nem bármint régebben. Sokan úgy érzik, hogy elég, ha az ember néha betéved egy-egy istentiszteletre vagy misére, megnyugszik a lelke, aztán megy tovább és végzi a dolgait. Elég, ha csak karácsonykor vagy esetleg húsvétkor van ott a templomban, többet nem kell ezzel foglalkozni. Vannak, akik még azt is hozzáteszik,

hiszik, hogy otthon is lehet hinni, otthon is lehet imádkozni, nem kell ehhez semmilyen templom. Valóban, otthon is lehet, sőt kell hinni. Otthon is lehet, sőt kell is imádkozni. De a Szentírás arról beszél, hogy a kereszténység, a hit közösséget jelent. Egy olyan közösséget, ahol épp egymás hite által épülhetnek és erősödhetnek annak tagjai. Egy olyan közösséget, ahol egy-egy ige magyarázatán keresztül válaszokat kapunk a kérdéseinkre, megerősítést az élet nehéz pillanataiban, erőt kapunk a továbbhaladáshoz. De a kérdés talán mégsem az, hogy kell-e vagy nem kell templomba járni, hanem az, hogy ha elmegyek oda, milyen szívvel, hogyan leszek része annak, ami a templomban történik, hogyan, milyen szívvel követem végig az ige hirdetést, hogyan, milyen szívvel leszek része a liturgiának. A templom nem a pszichológus rendelője, hanem az a hely, ahol azon keresztül, ami ott történik, épp az élő Isten akarja megszólítani az ott levőket személyesen. Ki nem vágyik oda? Miért nem vágynak sokan a templomba? Mert annak, hogy a csak nekik szóló üzenet a szívükig valóban eljusson, vannak akadályai. A mai műsorunkban ezek közül csak néhánnyal tudunk sajnos foglalkozni, mert a kifogásoknak, a magyarázkodásoknak se szeri, se száma.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Engedjék meg nekem, hogy feltegyek most Önöknek egy érdekesen hangzó kérdést. Mi az, amit a templomban alkalomról alkalomra hall az ember? Miért megyünk oda? A válasz feltehetően mindenki részéről, aki most hallgat bennünket, az, hogy az Isten ígéjéért megyünk oda. De tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akik nem az Isten ígéjét hallják meg a templomban, az Isten tiszteleteken, a miséken? Vagy fogalmazhatnánk pontosabban így, nem hallják meg az Isten ígéjét az Isten tiszteleteken, miséken sem. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy nem mindegy, hogy azt, ami egy-egy Isten tiszteleten misén elhangzik, hogyan hallgatjuk. Jézus az egyik jól ismert példázatában arról beszél, hogy kimegy a magvető, szétszórja a magvakat, de azok közül vannak olyanok, melyek az út szélére, mások a köves talajra hullnak, vannak olyan magok, melyek a tövisek közé esnek, illetve olyanok is vannak, amelyek a jó földbe kerülnek. Egyszer valaki úgy fogalmazta meg ezt, hogy noha Jézus négyféle talajról beszél ebben a példázatban, mégis voltaképpen itt csak kétféle talaj van. Van jó és van rossz talaj. Miért fontos ez most a számunkra? Azért, mert, ahogyan már mondtam, nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk az Isten üzenetét egy-egy Isten tiszteleten vagy misén, mivel az csak jó vagy rossz talajba hullhat. Üzenete számunkra személyesen akkor van az igének, ha a talaj a szívünk megfelelőképpen elő van készítve. Egyik budapesti lelkész mesélte, hogy az egyik gyülekezetben odament egy gyülekezeti tag a kántorhoz, és azt kérte tőle, hogy az orgonán, ameddig bejön a lelkész, ne játszon olyan hangosan, mert az emberek nem hallják egymás szavát. Sokan úgy gondolják, hogy egy Isten tiszteleten részt venni azt jelenti, hogy mielőtt a lelkész bejön, megbeszéljük az elmúlt hét gondjait, bajait, jól kisopánkodjuk végre magunkat, majd a pap elvégzi a dolgokat, amiket ilyenkor kell, felmegy a szószékre, prédikál, aztán hazamegyünk. De egy-egy alkalomra nem csak a lelkésznek, nem csak a papnak kell felkészülnie, hanem a gyülekezet tagjainak is. Az első gyülekezetekről azt tudjuk meg a Bibliában, hogy nem úgy jöttek össze, hogy csak az apostolok igehirdetését hallgatták volna, hanem még mielőtt bármit elhangzott volna, imádságos szívvel várták azt, hogy megértsék, mit akar tőlük az Isten. Ami nagyon fontos tehát, nem csak a lelkész kell felkészüljön az Isten tiszteletre, hanem a gyülekezet is. De mi az oka még annak, hogy sokak számára semmilyen üzenetet nem hordoz egy-egy olyan alkalom, amin az Isten ígéjét hirdetik? Az, hogy nehezen tudunk elengedni. Az ember hozza magával a templomba is azokat a gondokat, bajokat, melyekkel egy héten át szembe kellett nézzen, nem tud szabadulni azoktól, ami érthető is. Ilyenkor megpróbál ugyan odafigyelni, de nem telik el sok idő, azon kapja magát, hogy már másfelé járnak a gondolatai. Egyik követi a másikat, és az Isten üzenete már nem jut el hozzá. Majd hamarosan megjelenik az unalom. Egy-egy pillanatban, mikor ki akar lépni a gondok, bajok nyomasztó szorításából, amiket bevitt magával a templomba, úgy érzi, mintha az óra teljesen leállt volna. Mi a megoldás? Vissza oda, ahonnan ki akart lépni. A gondolatai újra és még hosszabban elkezdenek kalandozni valamerre. Egy másik oka annak, hogy az, amit az Isten nekünk üzen, nem jut el hozzánk, az, hogy sokan nem csak a gondjaikat, bajaikat hozzák magukkal, hanem az elvárásaikat is. Az ilyen emberek azt várják el, hogy az üzenet az ő akaratuk szerinti legyen. Jézus korában a farizeusok minden betűjét ismerték az ígének, de ez csak arra volt elég, hogy napestig vitatkozzanak felette azért, hogy ne ők alakuljanak át az Isten ígéje szerint, hanem az Isten ígéje alakuljon olyanná, amilyenné ők szerették volna alakítani. De ez egyáltalán nem járható út, mert az ígének kell az emberen alakítson, ezért van. De ha az én elvárásaimmal és az én vágyaimmal megyek oda, úgy fogok hazamenni, hogy semmi nem marad meg abból, ami elhangzott egy-egy alkalmon. És talán ebből adódik az is, hogy vannak olyanok, akik eljuthatnak még odáig is, hogy úgy gondolják, hogy a templomban épp őket prédikálták ki, pedig ez egyáltalán nem igaz. A szülőfalunkban volt egy ember, aki nagy tudású volt ugyan, de mégsem járt templomba. A kifogása az volt, hogy egyszer őt a pap kiprédikálta. Erősen csodálkoztunk ezen a kijelentésén, hiszen abban az időben a katolikus gyülekezetnek a papja egy olyan pap volt, aki nem arról volt híres, hogy kiprédikáljon valakit. Később ebből a papból püspök is lett. Ő inkább arról volt híres, hogy megpróbálta behozni az embereket a templomba. De térjünk vissza az Isten igéhez és a templomba járáshoz.
Sokan, ahogy említettem, azt szeretnék hallani, amit ők akarnak, de azt olvassuk az Isten ígéjéről, hogy az élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Majd folytatja az ige saját magáról, nincs olyan teremtmény, aki leplezetlenül maradhatna ő előtte. Mikor az elvárás nem találkozik az Isten igéjével, mikor az, ami elhangzik egy-egy alkalmon, nem az, amit én elvárok, a legkönnyebb talán azt mondani, hogy engem kiprédikáltak. Valamivel meg kell magyarázni azt, hogy miért nem kér az ember abból az üzenetből, amit az Isten épp neki szánt. De másféle magyarázata is vannak az embernek. Ott van például az, amit szinte tudományosan hangzóan ateizmusnak nevezünk. Magyarul ezt egyszerűen istentelenségnek fordíthatnánk. De ott van még az a jól ismert, most nem érek rá, hogy csak kettőt említsünk. Pedig a Timóteushoz írt második levél harmadik részében, a 16. és 17. versekben az Isten igéiről azt olvassuk, hogy az hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Az itt megjelenő ophelimos kifejezés, görög kifejezés nem csak azt jelenti, hogy hasznos, hanem jelenti azt is, hogy értékes, illetve azt is, hogy valamiből valamilyen konkrét kézzel fogható haszna származik az embernek. Azaz, ha úgy vagyok jelen egy-egy alkalmon, ha úgy vagyok ott a templomban, hogy a talaj a szívem elő van készítve, leteszem a gondjaimat, bajaimat, nem a saját elvárásaimat tartom fontosabbnak mindennél, akkor tudni fogom, hogy ott, ahol az Isten igéjét hirdetik, Istennek számomra lesz üzenete. És ez az üzenet meg is fog találni. Így lesz valóban értékes, és akkor lesz hasznom, maradjunk az iménti görög kifejezésnél, abból, hogy ott voltam, ahol hirdették az igét. Ha így vagyunk jelen egy-egy istentiszteleten, egy-egy misén, az, ami ott történik, már nem lesz unalmas, mert mi is részesei leszünk, részei leszünk, nem lesz feleslegesen eltöltött alkalom.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg nagy tiszteletű Czakó Zoltán igehirdetésének részleteit, melyben a látszat és a valós Isten tiszteletről beszél a számunkra.
2: Isten igéjét olvasom a testvéreknek a Kolosai Levél második fejezetének a 16. verstől. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és izületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Az ember egy bálványgyár. Talán ismerjük mindannyian ezt a mondatot. Ugye Calvin volt az, aki ezt a nagyon egyszerű megállapítást mondta az emberi szívről. De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Az egyik gyülekezetben egy fiatal fiú azért nem járt ifjúsági órára, mert nagyon szerette a számítógépes játékokat, és őszintén elmondta, hogy amikor már ott jár az idő, hogy indulnia kéne, az alkalomra dönt, és marad a számítógépe előtt. Mi a bálvány az életében? Hát nagyon egyszerűen a számítógép, a szerepjáték, és az, hogy ebben a világban, lehet, hogy elfogadott, ebben a képzelt világban sikeres vagyok. Nem úgy, mint a való életben. Ismertem egy másik testvért, aki a gyerek szolgálatban, mondhatni, egy oszlopos ember volt. Bármilyen gyerek szolgálatról is volt szó, ő mindig ott volt. És akár a testvéreknek is példát mutatott abban, hogy ezt a szolgálatot hogyan lehet, vagy hogyan kellene végezni. Egyik alkalommal megismerkedett egy lánnyal, hát aki nem volt egyetlen egy gyülekezetnek sem a tagja, és persze ebből kifolyólag ő nem is tartotta fontosnak ezt a fajta szolgálatot, főleg úgy, hogy ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzi a barátja. Egy idő után a testvérünk elmaradozott a gyülekezetből, a szolgálatot már nem is végezte. Vasárnapi alkalmakon is csak hébe-hóba lehetett látni. Valóban olyanok vagyunk, hogy valaminek vagy valakinek kell lennie az életünkben, akit szeretni és imádni tudunk. Mi történne akkor, hogyha mondjuk itt ezekben a történetekben mondjuk ennek a fiatal fiúnak a számítógépét elvennénk? Egy édesapa próbálta így megviccelni a fiát, hogy egy tévére kapcsolható játék konzolt, hát bement az édesapja a fiának a szobájába, és szétverte a játékot, és kidobta az ablakon. És hát a gyerek hát üvöltözve, sikoltozva futott ki a játék után, hogy hát itt mi történt. Az édesapja elmondta, hogy neki már elege van abból, hogy a gyerek állandóan a gép előtt ül, ezelőtt a játék előtt, és állandóan nyomkodja. És hát az egészben a vicc ugye az volt, hogy hát amikor eltelt egy pár óra, akkor az édesapja megjelent ennek a játéknak az újabb verziójával, tehát ezzel akarta megviccelni, ami hát neki lehet, hogy vicc volt, de szerintem a gyerekének meg az édesanyjának már egyáltalán nem volt vicc, sőt, igen durva dolgokat mondott ez a fiú, tehát erről készült egy videó is egyébként, elég durva dolgokat mondott az édesapjáról, talán a leginkább közölhető az volt, hogy nem szeretlek, és mindezt azért mondta, mert egy dolgot eltávolítottak az életében, egy ilyen egyszerű dolgot, mint egy ilyen számítógépes dolgot, vagy mondjuk jelen esetben ez egy PlayStation volt, és bizony teljesen mindegy, hogy keresztények vagyunk, vagy nem. Mindannyian hajlamosak vagyunk ilyen vagy olyan formában bálványokat gyártani magunknak, és ezek előtt leborulni. És sajnálatos módon az ember szívét és elméjét annyira megrontotta a bűn, hogy ebben a kérdésben nagyon sokszor hajlamosak vagyunk rossz utakon járni, akár keresztényként is. Nagyon sokszor, hát nyilván kénytelenek vagyunk, ugye valamilyen Isten képet alkotni magunkban, vagy magunknak, és ezek előtt leborulni, tehát erre rá vagyunk kényszerítve. És ugye ezekre a kérdésekre válaszolnunk kell, hogy kicsoda ez az Isten, akit tisztelünk, ki által lehet ő hozzá járulni, mit jelent egyáltalán a hit, ezekre mindannyiunknak válaszolnunk kell. Valahogy kialakítunk ezekkel kapcsolatban egy Isten képet magunkban, és bizony megtörténik az akár egy keresztény ember életében is, hogy sokszor ezt az Isten képűséget úgy alakítja, formálja, hogy ez az Isten kép valahogyan felhasználó barát legyen. Úgy formázom, alakítom, hogy nekem is elfogadható legyen, meg akár másoknak is, akár az ismerőseimnek is, és én erről az Istenről fogok neki bizonyságot tenni. És bizony ebben a helyzetben megtörténik az, hogy olyan dolgok kerülnek az első helyre, amelyek egyébként önmagunkban nem lennének fontosak, vagy egyáltalán nem fontosak, és olyan dolgokat távolítunk el, amikre még pont hogy fontosak lennének. És ebben a helyzetben egy keresztény ember, egy hitre jutott, megtért keresztény ember is képes olyan dolgokra fókuszálni, ami egyáltalán nem fontos. Például a külsőségekre. És Krisztus személyét a háttérbe sorolni, háttérbe helyezni. És olyan dolgok válnak fontossá egy ilyen embernek az életében, hogy mondjuk a templomban hol az ülőhelyem. Én már hallottam ilyet is, meg láttam is egyébként szószékről, sajnálatos módon, hogy valaki leült egy helyre, oda ment hozzá egy keresztény testvér, és fölállította, hogy üljön el innen, mert ő itt ül. Isten tisztelet alatt miért nem éneklünk zsoltárokat? Az az illető miért nem énekelt? És akkor elmondjuk mindennek azt az illetőt. Kifelé haladva ő nem dobott semmit a persejbe. Bezzeg én! Remélem látták a mögöttem lévők. És még lehetne sorolni ezeket. Ezek mind olyan dolgok voltak eddig, amiket már hallottam, és nekem elmondták. Azt pedig teljes mértékben elnézzük, hogy mondjuk a gyermekünket minden apró cseprő dologért elverjük. Hogy a házasságunkban jelen van egy harmadik fél. Hogy a feleségem, férjem minden mondatára ugrok és támadok. Hogy a munkahelyemről ezt-azt elviszek, még akár pénzt is, mert megérdemlem, hisz a munkahelyem kizsákmányol. Vagy már hetek, hónapok, évek óta nem olvastam igét, nem is imádkoztam, és valahogyan ez nem hiányzik. Ezek meg a kevésbé fontos helyre kerülnek. És bizony megtörténik az, testvérem, hogy a külső dolgokra fókuszálunk, a lényeges dolgokról pedig megfeledkezünk. De miben figyelmeztet bennünket itt az apostol, és rajta keresztül Isten szent lelke? Mi az, amire fel akarja hívni a figyelmünket? Így fogalmaz a 16-17. Versben, senki ne ítéljen el titeket ételért és italért, ünnep, új hold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. És hát valószínűleg a kolosai gyülekezetben is voltak olyan emberek, akik azt hangoztatták, hogy a keresztény életben van egy magasabb fok, egy gazdagabb és áldásosabb rész, ehhez pedig szükséges bizonyos külsőségekhez ragaszkodni, különféle ünnepekhez, vagy ahhoz, hogy mit egyek, mit igyak, vagy mit ne egyek, meg mit ne igyak, és ezekkel a külső dolgokkal vallásosabbnak hatott azoknál, akik ezeket nem így látták. Viszont itt az apostol arra bátorít bennünket, hogy ne ezekkel foglalkozzunk, ne a látszattal, hanem a valósággal. Neked ne látszólag legyen kapcsolatod Krisztussal, hanem valóságosan. Ne a külsőségekben merüljön ki a kereszténységed, hanem a te szívedben valóban történjen meg megtérés, újjászületés. Ne csak megtértnek látszál, hanem legyél is az. Ne csak tisztának, szentnek látszódj, hanem a szívedben valóban legyél is az. Ne az árnyékra fókuszálj, hanem a valóságra. Hát gondoljatok bele, milyen képtelen gondolat az, amikor én az testvéreknek az árnyékával beszélgetnék, vagy az árnyékotokkal ebédelnék. Hát valóban ezt teszi minden keresztény ember, akinek az életében nem Krisztus van a középpontban, hanem minden más. Ha a te életed a ceremóniát, a külsőséget hajszolja, akkor valóban árnyékot, valójában árnyékot üldözöl, és hadd tegyek föl ezzel kapcsolatban néhány kérdést a testvéreknek. A kereszténységed mennyire fókuszál külsőségekre, mennyire merül ki azokban, van-e valóságos kapcsolatod Krisztussal, olyan kapcsolatod, amely során ő az életedbe beleszól, amely során te elfogadod azt, amit ő mondani akar neked, mennyire csak látszólagos a Krisztus követésed, mennyire jellemző az életedre az, hogy Krisztusban vagy. Ugye, ahogyan az elején is olvastam, maradjatok én bennem és én ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Mennyire jellemző ez ránk? Ugye nekünk csak egy dologra kell fókuszálnunk, magára Jézus Krisztusra, és aztán megjelennek a gyümölcsök, megjelenik a külsőség. Ismertem egy testvért, aki kertészkedéssel foglalkozott, hétvégén is volt, hogy dolgozott, tehát nem sűrűn, de azért egy hónapban talán egyszer egy hétvégét dolgozott, és egyik hétvégén besegített neki az édesapja is, aki egyáltalán nem ismerte Krisztust. Egy gyülekezeti tagnak a telkén dolgoztak, aki persze vasárnap reggel felajánlotta nekik azt, hogy elviszi őket a templomba Isten tiszteletre. Ugye ilyenkor úgy dolgoztak, hogy szombaton korán reggel elmentek, és ott is aludtak kinn a telken, és vasárnap este mentek haza. És hát ez a keresztény testvérünk, hát elmondta őszintén, hogy hát ő hirtelen erre nem gondolt. Ilyenkor egyébként vitt is magával Isten tiszteletet, ő ott úgy magában ezt elolvasta, ő neki az úgy teljesen jó volt. Ő nem gondolt arra, hogy mondjuk Isten tiszteletre elmenne, ezért nem is hozott olyan öltözéket. De hát beszélt az édesapjával, az édesapja azt mondta, hogy szívesen elmegy Isten tiszteletre, és ő ennek nagyon is örült, hát az édesapja még nem volt soha Isten tiszteleten. Hát, ha meghallja az evangéliumot. Hát de ugye kertész nadrágban voltak, nem is olyan szépen felöltözve, és hogy bementek a templomban, a karzat lépcsői alatti rész helyen foglaltak el, hogy senki ne lássa őket, és a végén még az áldás sem várták meg, gyorsan próbáltak elviharozni, hogy hát nehogy valakinek szemet szúrjanak, hát nem húzták meg, vagy valakinek szemet szúrtak, mert ahogy kimentek a gyülekezetből, rögtön valaki utánuk ment, és mind a kettőjüket igen keményen lekorholta, hogy hát mégis hogyan tudtak így megjelenni az Isten tiszteleten. Aztán ő mondani se tudott semmit ez a keresztény fiú, mert ez az illető rögtön visszament a templomba, templomba, hogy ő még azért az áldáson ott ül. Persze itt most nem azt akarom mondani, hogy mindenki szakadt kertész nadrágba jöjjön vasárnap, meg olyan felvágott mini szoknyába, hogy azt már szerintem szoknyának is túlzás nevezni, mert bizony adjuk meg az Istennek a tiszteletet. De itt ebben a történetben az a kérdés inkább, hogy ennek a kedves gyülekezeti tagnak miért volt annyira fontos, hogy utána menjen ennek a két embernek. Valószínűleg azért volt számára fontos, mert számára az árnyék sokkal fontosabb lett a lényegnél, Krisztusnál. Azt már egyáltalán nem vette észre, hogy egy ember most először jött el a gyülekezetbe, és talán hallott valamit Jézus Krisztusról, és valami elindult az ő szívében. Ez kit érdekel? A külsőség a fontos. És bizony sok olyan családról is tudok, sajnálatos módon, akik keresztény értékrendek alapján nevelték a gyermekeiket, és amikor ezek a gyermekek felnőttek, akkor a kereszténységről hallani sem akartak. Miért? Mert úgy elverték azokat a gyerekeket, Krisztus neve és zászlaja alatt, hogy egy gyerek azt mondta, hogy ő ezt a Krisztust nem akarja megismerni. Mi történt itt a családban? Mire fókuszáltak megint? A külsőségre. A Krisztus fősége meg azt is jelenti, hogy engedelmeskedünk is neki. Ugye ez megint csak a fej és a test párhuzamából indul ki, hogy a fej irányítja a testet, és ez teljesen egyértelmű. Ha például a testem nem reagál mondjuk az agyamnak az utasításaira, akkor ott valamilyen betegségről van szó. Az a tény, hogy Jézus az egyház feje, az azt is jelenti, hogy ő az egyház ura is. Ha ő valamit mond, akkor mi azt egyértelműen meg is tesszük.
0: Amen.
2: Urunk, valóban te látod azt, hogy mennyire látszat és mennyire valóságos a mi kereszténységünk, mennyire követünk téged szív szerint, és mennyire csak a külsőségekre fókuszálunk, akár a családunkban, akár otthon, akár talán a magányunkban. Urunk, könyörgünk azért, hogy te ragad meg a mi szívünket, te formálj bennünket, mert mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Urunk, valóban tudjunk csak rád fókuszálni, a te személyedre, mert akkor bizony ott történik változás, ne a külsőségekre, Urunk.
0: Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, ez volt a Mária Rádió református fél órája ma. A mai műsorunkban arról hallhattak, hogy milyen okai vannak annak, hogy sokan embertársaink közül nem érzik fontosnak azt, hogy ott legyenek egy-egy istentiszteleten, egy-egy misén. A mai világunkban egyre erősebben támad bennünket az úgynevezett individualizmus, az a szemlélet, amely az egyén fontosságát és jogait helyezi előtérbe a közösség érdekeivel szemben. Az individualista gondolkodás szerint az egyén a társadalom alapvető egysége és a saját céljainak elérése, a saját autonómiájának megőrzése a legfontosabb. Az individualizmust nevezhetjük még akkor is, hogyha feltehetően vannak, akik ezzel vitába szállnak, nyugodtan önzésnek. Az önző ember el- és bezárkózó ember. A mástól elzárkózó, a közösséget nem kereső ember a legkönnyebben támadható és a legsebezhetőbb. Az Isten igéjét, azokat a helyeket, ahol azt hirdettetik, kerülő ember legyőzött, becsapott ember, mert annak az ősi ördögi becsapásnak az áldozata, amely azt mondja, hogy egyedül is megy. Pedig ismerjük, még a sláger is azt mondja, hogy egyedül nem megy. Az Isten egyértelműen kimondja felőlünk, az ember felől nem jó az embernek egyedül lennie. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és a Mária Rádió református félórát hallgatták. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és másokra a következő héten is, és addig, ameddig újra találkozunk az éter hullámain keresztül, ne felejtsék el hallgatni tovább a Mária Rádiót. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak. Ma búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simone bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepsége különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simone bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simone bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simone albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simone bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simone bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sisakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor földalatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján, augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorral szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsóduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy oda vetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az a töröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoktaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelkipásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékez a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint,

szeretségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Bíró Éva, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A dicsőséges rózsafüzér imádkozása előtt ima szándékaikat fogadjuk. Telefonon a 0259 420 555-ös és a 0359 420 555-ös telefonszámokon üzenetet írhatnak a 0758 420 555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt, és a menüpont az az ima szándékok. Imádkozzunk, és ajánljuk föl a dicsőséges rózsafűzért, a 14. Leó pápáért, papokért, püspökökért, szerzetesi és papi hivatásokért, Ijél Zsolt plébános atya egészségi állapotának javulásáért és gyógyulásáért, az anyaszentegyházunkért, családjainkért, betegeinkért, haldoklókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a világvezetőiért, bölcsességért, a háború megszűnéséért, az ifjúságért, az idősekért, egyedül élőkért, éhezőkért, azokért, akik valaki családtagjukat vagy rokonukat elveszítették, gyászolókért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért. Üzenetünk is érkezett Betlen falváról. Minden imát és szentmiséket felajánlom Fábián Teréz és Bálint Matild lelki üdvéért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Amint említettem, Betlen falváról írta egy kedves hallgatók, és folytatólagosan ugyancsak ő. Minden imákat és a szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért. Időközben telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
1: Hello. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsa fűzét, a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénylő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, és a család békességért, és a két unokámért, a négyed unokákért, hogy a jó Isten adjon nekik egészséget, és az egész halottaimért, a férjemért, a szüleimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a gonosz távozásáért, és az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Kérem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kérem.

0: Imádkozzunk közösen ezen szándékokért. Folytatólagosan ugyancsak Betlen falváról írta egy kedves hallgatónk: minden imát és szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvőjéért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Volt szomszédotok, írja Betlen falváról. Imád szeretnék felajánlani az unokáimért, mert holnap vizsgája van. Fogd a kezét, segítő Szűz Mária, hogy sikeres legyen a vizsgája. Jézuson bízom benned. Hát adja jó Isten, hogy sikeres legyen ez a vizsga. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani, szerencsés utunkért, segítsen szerencsésen haza jó Isten, Jézuson bízom benned, így legyen. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba Bot Lajos bácsi születésnapjára, lelke üdvéért, a jó Isten nyugtassa, az anyaföldben nyugodjon békébe, Jézus Mária szent nevében. Jézuson bízom benned, imádkozzunk velünk közösen. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, segíts meg, hogy ne legyek beteg, ne fájjon a derekam, gyógyíts meg, segíts meg a munkahelyt, bízom benned, hogy velem leszel, fogjad a kezem, ne engedd el, adja jó Isten, hogy így legyen, hogy az Úr Jézus fogja a kezét, amúgy is ma, a mai evangélium erről szólt, hogy Jézus Péter kezét is megfogta, és nem süllyedt el a vízbe, úgyhogy Jézuson bízom benned, hogy önnel is ezt megteszi. Egyelőre nincsen üzenetünk, de van egy telefonálunk. Halló!
1: Mit tettek a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a Szent Rózsafüzért szeretném ajánlani. Halálból a kapott kegyelmekért, egészségünkért, egyetértésünkért, és férjemért, akit 20-an tanultunk a komjáti temetőbe, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék szemlésen, már nagyon drága, jó ember volt. Isten fizesse, meghallgattam. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Nyugodjon békében a kedves férje. Imád kérek több fontos szándékra, családomért. Hát akkor imádkozzunk közösen az Úr Jézushoz, hogy ezek a szándékok az ő akarata szerint teljesedjenek.

0: Hello, Mária Rádió.
1: Szeretettel köszöntöm. Hello.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét és a Szent Misét felajánlom. Az egészségem javulásáért, a családomért, halottaim lelki üdvéért, minden beteg papbácsiért, a Mária Rádió fennmaradásáért és dolgozójait. Köszönöm szépen, hogy bejuthatta. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk közösen akkor a szándékaiért. Minden imát és szentmiséget felajánlom kis Ildikó és a szülei lelki üdvéért. Nyugodjatok békébe Jézus és Mária szent nevében. Egy rokon imát, egy rokon kéri az, mint ima szándékot, és kérem, hogy imádkozzunk imádkozzon velünk együtt ezen szándékokért, hogy nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Minden imát és szentmiséget felajánlom az elhunyt szereteimért és minden rokonért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe, Udvarhelyről írta a kedves hallgatónk. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten is, Szűzanya, vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért a családunkból, hidegségről írta egy kedves hallgatónk. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről írta szerintem ugyanaz a kedves hallgatónk, hát kérem, hogy hidegségről is csatlakozzon a dicsőséges rózsafüzér imánkhoz.

Egy kedves hallgatónk Gyimes Felsőlökről kéri az imát egy súlyos betegért. Hát ajánljuk föl akkor ezt a rózsafüzért és a Szent Misét, melyet Csíksomjóról közvetítünk a beteg gyógyulásáért és Isten szándékáért, az ő életéért. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, áldásért a munkájukra, a szeretetért, békességért, egyetértésért a családba. Egy édesanyja írt, a kedves édesanyja csatlakozzon a közös imánkhoz. Ezt a rózsafüzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse, imádkozzunk a szándékaira, imádkozzon velünk közösen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, még hívhatnak egy néhány percig a 0259 420 555-ös és a 0359 420 555-ös telefonszámokon, ezen a szép vasárnap délutánon, hogy közösen imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért Székelyudvarhelyről. Közben érkezett egy üzenetünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Milyen jó, hogy őértük is kérjük az imát, és tudunk imádkozni, sőt, kell imádkozzunk őértük is.

0: Hello, Mária Rádió.
1: Hello.
2: Dicsértessék a Zsúd Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretnék napírni az Istennyához, hogy legyen meg gyógyítson, adjen elég egészséget nekem, a bírjam egészségét, egyénnek az egészségét, a húgomét, három fiúcskának az egészségét, a jó Isten segélye meg őket, meg őket, és adjon erőt, egészséget nekik. Igaz apámnak, igaz anyámnak adjon erőt, nyugodalmat, és a gonosz élet távozásban kérem a szívanyámat, hogy adjon segítség, kegyelmet, erőt, egészséget nekünk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsértessék, imádkozzunk közösen. Minden imád felajánlok, minden betegért, Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánok. Kérem, imádkozzunk közösen ezen szándékokért. Lassan az ima szándékok fogadási ideje lejár, úgyhogy még van egy ima szándék kérelmünk, és egy telefonálunk is telefonál. Halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökkel.
3: Én is önökkel imádkozom ezt a rózsafüzért, ajánlom a közös halottjaimért, a betegekért, de különösen az én betegségemért is ajánlom, a családomért, a fiatalságért, a háború megszűnéséért, alkalmas időjárásért, a háború megszűnéséért és a Mária Rádió megmaradásáért. Egy állandó hallgatójuk vagyok, 83 éves, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, önökért is imádkozok mindig.
1: Nagy szeretettel köszönjük ezt, meg is örvendünk, hogy...
3: Isten tartsa meg, egy szép hetet kívánok.
1: Önnek is. Önnek is, Isten áldja. Van még egy üzenetünk, felajánlom gyermekem és férjem megtéréséért az imákat. Egy állandó hallgató írta Ér Mihály falváról. Kérem szeretettel, hogy imádkozzunk közösen az oltári szentségben jelenlévő Krisztus előtt, Székelyudvarhelyről, a Szűz Mária királynő kápolnából, a dicsőséges rózsafűzért. Imádkozzunk azokért a szándékokért is, amelyek csak a szíveinkbe fogalmazódtak meg, és nem írottak le, nem sikerült bejutni a telefonon. Úgyhogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus! A székelyudvarhelyi Mária királynő kápolnából imádkozunk a dicsőséges rózsafűzért. A székelyudvarhelyi Jézus szíve ima csoport közreműködésével kérjük, imádkozzanak velünk együtt, fohászkodjunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztushoz, az üzanya közbenjárásáért, segítségükért, szándékaink meghallgatásáért.
1: Atya, Fiú, Szentlélek, Istennek nevében, ámen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusba, ő egyszülött fiában, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér első szentitok, aki a halálból feltámadt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból fel.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Dicsőséges Rózsa Fűzér, második szent titka. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

0: Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges Rózsa Fűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

dicsőséges rózsafűzér, negyedik szentitok, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

0: vagyunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
0: Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Az asszonyok szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
1: kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, villamedj be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. szent titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: ments meg minket a pokol tüzétől, mint amely meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk! Eljött már a te órád, csak egy szó szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője, béke királynője, Csíksomjó segítő szűz, Mária rádió királynője, Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Litánia gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz tiszteletére. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk, Istennek szent anyja, könyörög érettünk, szűzeknek szent szűze,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz a gyermek Jézus nevének viselője,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz a gyermek Jézus öröme,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz Jézus szívének szépséges virága,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz az egyház szívének szeretett lángja,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz szüleid boldogsága,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz családod kis királynője,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz nővéreid oltárképe,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz a családok segítője,
0: könyörög érettünk,
2: Szent Teréz, akit a szent tűz mosolyában meggyógyított.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szent tűz gyermekévé fogadott.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szent tűz skapuláriban felruházott.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szűzanya fia arájába választott.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki az első áldozók dísze voltál.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány.
0: Könyörög érettünk.
2: A Kármel rendért lelkendező Szent Teréz.
0: Könyörög érettünk.
2: A világnak búcsút mondó Szent Teréz. Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz.
0: Könyörög érettünk.
2: A jámbor életre édesgető Szent Teréz.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz az ősi Kármel szűzhajtása.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz a Szeráfi Szent Terézia leánya.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz a kereszt titkainak énekesse.
0: Könyörög érettünk.
2: Szent Teréz az élet szentség mesternője.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a karmelita újoncoknak patronája.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a katolikus misszió pártfogója.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a kolostorok gyöngét gondozója.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a zarándokok vonzó példaképe.
0: Könyörögj érettünk.
2: A hitterjesztésbe apostolkodó Szent Teréz.
0: Könyörögj érettünk.
2: A papokért áldozatá lett Szent Teréz.
0: Könyörögj érettünk.
2: A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz.
0: Könyörögj érettünk.
2: A szüzek tündöklő Szent Teréz.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz korunk szentje.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz mosolygós vigasztalunk.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz betegségek csodás orvosa.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz haláltusánk béke galambja.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz kísértéseinkbe testvéri szabadítunk.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz kételyünkbe világosságunk.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a szomjas lelkek üdítő forrása.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a bűnök tengerén a lelkek halásza.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a kicsinyek táborának harsonája.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz Jézus keneteinek illatára.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz Jézus karjaira hagyatkozó gyermek.
0: Könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz az égnek rózsa esőt hullató szentje.
0: Könyörögj érettünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Imádkozzál érettünk, Szűzszent Teréz, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Uram, aki azt mondtad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be mennyek országába. Kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük Szűzszent Teréz példáját, amelyet az ő alázatosságába és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, kiélsz és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, Székelyudvarhelyről imádkoztok a dicsőséges rózsafűzért, szándékainkért. A székelyudvarhelyi Szűz Mária királynő kápolnából, a székelyudvarhelyi Jézus szíve ima csoport jóvoltából, Isten fizesse meg ima szolgálatukat. Önöknek áldott szép vasárnap estét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Szegényeidet ne felejtsd el végleg. Kelj fel, ó Isten.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A Szent Misét bemutatja Albert Leander Ferences atya, a kántori szolgálatot ellátja Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

Krisztusban, kedves testvérek! Mai vasárnap evangéliumában arról hallunk, hogy Jézus a vizen járva közelít a bárkában lévő apostolokhoz. Jézus a mi szívünkhöz is közelíteni akar. Akkor, amikor szembeszéllel, akkor, amikor próbáljuk életünk csónakját jó irányba tartani, Jézus mindig a vizen járva ott van mellettünk, velünk a küzdelmekben. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük a mi Urunk Jézus Krisztus szent titkait. Jó, no, mami.

0: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Olvasmány a királyok első könyvéből. Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befötte arcát a köntösével, kiment a barlang elé, állt. Ez az Isten igéje.
1: Isten megjegyezte.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szent Lélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen. Ámen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában, a csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávozott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amint észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A kenyér szaporítás csodája után, amikor a nép, az emberek Szent János evangéliuma szerint Jézust királlyá akarták kenni, Jézus az apostolait egy csónakba, egy bárkába teszi, és elindítja a tó túlsó partja felé. Jézus kéri tőlük, hogy oda menjenek, és az apostolok engedelmeskednek Jézus akaratának, elindulnak. És látjuk, hogy a tavon ellenszél fúj, és a bárkát hányják vetik a hullámok. Sokszor azt gondolnánk, hogy ha Isten akaratát teljesítjük, akkor minden a legnagyobb rendben kell, hogy működjön. És a mai evangéliumban azt látjuk, hogy az apostolok életében sem így történik. Ők azt teszik, amit az Úr kért tőlük. Mégis hányják vetik a hullámok, a bárkát, és ellenszél fúj. És az apostolok meg tudják tenni, hiszen tapasztalt halászok, hogy a bárkát irányba tartsák, és a hullámok az ellenszél ellen is mégis jó irányba tartsák a csónakot. Akkor, amikor Isten akaratát teljesítjük, akkor, amikor azt tesszük, ami Isten akarata, akkor lehetnek a mi életünkben is hullámok, lehetnek nehézségek, ellenszél, lehetnek kísértések. De fontos az, hogy a bárkának a az iránya, az ne térjen le a helyes útról. És ebben a küzdelemben Jézus a vizen járva közelíti meg őket. Jézus hozzájuk megy, és jelzi azt, hogy ő velük van. Az apostolok az elején nem ismerik fel, hogy a Jézus az. Először azt gondolják, hogy kísértet, megijednek tőle. És a Jézus bátorítja őket, ne féljetek, én vagyok. A mai első olvasmányban is hallottuk, hogy Illés próféta a Hóreb hegyen találkozik az Istennel. És az Istennel való találkozást úgy, mint legtöbbször az emberek úgy gondolja, hogy talán a szél visz, talán a földrengés, talán a tűz, ezek az erős elemekben lesz jelen az Isten. És Illés próféta a csendes szellőben ismeri fel az Isten jelenlétét. Jézus nem a félelem lelkét akarja adni az őt követőknek, hanem a bátorság lelkét. Én vagyok, ne féljetek. Azon az úton, amelyre Jézus küld vagy meghív, arra érdemes bátorsággal elindulni, és bátran kitartani a jóban. Sokszor félünk, rettegünk, talán úgy, mint az apostolok. Megpróbáljuk megtenni azt, amire kért Isten, de oly nehéz a bárkát jó irányban tartani. Jézus jelen van, csendesen megérkezik a vizen járva, csodálatos módon, és a mi életünket értelemmel meg akarja tölteni. És nagyon szép a mai evangéliumban Péternek a magatartása. Amikor látja, hogy Jézus az, akkor azt mondja, hogy ha valóban te vagy, engedd, hogy elinduljak feléd. Péter és az apostolok halászok voltak, feltételezzük, hogy tudtak úszni, habár a feljegyzések szerint abban a korban nagyon ritkán tanultak meg az emberek úszni, még a halászok sem igazán tudtak úszni. És Péter mégis, ismerve a tót, ismerve a vizeket, a mély vizet, Jézus szavára, hogy jöjj, elindul felé. És ezen az úton is olyan érdekes, hogy ekkor is Péter Jézus szavára indul el a vizen, Péter elkezd süllyedni, és Jézus odalép, és segít rajta. Ez a hétköznapainkat jelenti. Oly sokszor úgy, mint a bárkát, életünket hányják, vetik a hullámok. Úgy, mint Péter, aki kilép a vízre, elkezdünk süllyedni. De Jézus mindig ott van a mi életünkben. A mai evangélium, a mai vasárnap bátorítani akar bennünket, hogy Jézus jelen van az életünkben, ott van a mi életünkben is. Amikor elérnek a túlsó partra, amikor a csónak elérkezik a túlsó partra, a partot érnek, akkor az apostolok megvallják, hogy te valóban az Isten fia vagy. Azt, ahogyan Jézus jelen van az életünkben, azt mindig úgy, mikor visszatekintünk, akkor tudjuk felismerni. Úgy, ahogyan az Emmauszi tanítványok is, miután felismerték Jézust, utána mondták, hogy hát egész úton ugye lángolt a szívünk. A mi életünkben is jelen van Jézus, ne féljetek, halljuk a mai evangéliumban. Én vagyok, ne féljetek. Az elkövetkezendő héten, akkor, amikor a bizonytalanságok lépnek fel, akkor, amikor talán úgy érezzük, hogy süllyedünk, akkor merjünk bízni Jézusban, hogy ő jelen van az életünkben, és ő vezet bennünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, élőket és holtak. Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait.
2: Hogy egy házad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit, hogy a világ népei megértsék, csak egymást támogatva érthetik el saját boldogságukat.
0: Kérünk téged, hallgass!
2: Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat.
0: Kérünk
2: hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket. Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat.
0: Mindenható örök Isten, hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik, add, hogy mindig a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus a mi Urunk által.

feleljük neked, mint a szülőtő termést, az emberünk.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Hagyja azt, hogy kezdett be az áldozatot, nevének dicséret helyére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyház.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a

pedig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és Isten
0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért

akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Krisztus Jézus.

és egész bensőm az ő szent nevét. Áldja én lelkem az Urat,

Képe tölti javaival életedet, és mint a sasé megújul ifjúságot, irgalmasságot cselekszik az Úr.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy augusztus 11-én, kedden, este 7 órától tartjuk a Szent Klára ház kápolnájának búcsúját, melyre szeretettel várunk mindenkit. Augusztus 15-én szombaton Nagy Boldogasszony ünnepe, a Szent Misék ünnepi sorrendben lesznek, reggel 8-kor, délelőtt 10:30-kor és este 6 órakor. Augusztus 11 és 15-e között tartják a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót. Kedden este 6 órától lesz a nyitó szentmise itt a Kegy templomban. Csütörtökön este 6 órától szintén a Kegy templomban lesz szentmise. Pénteken este 9 órától szentségimádás lesz, ugyancsak itt a Kegy templomban. Jövő vasárnap délután 5 órakor szentségimádást tartunk a Kegy templomban. Minden kedves testvérünknek áldott hetet kívánok!

0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözl légy, Mária! Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leányom.
1: Legyen nékem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk!
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
1: és az örök világosság kényeskedjék neki.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te áron püspököd,
1: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Albert Leander ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántor karnagya látta el. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót. További áldott szép estét kívánva búcsúzik Önöktől, Józsa Ferenc. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk,

0: őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
1: Imádkozzunk megújulásért.
0: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a házigazdái
1: Tamás Szorabaton,
2: Zörgő Bence,
0: én meg Bajko Melinda vagyok. A mai történetet Boti hozta, nézzük mit is.
1: A csökönyös kis elefánt. Élt messzi Afrikában egy kis elefánt. Olyan csökönyös volt, olyan makacs, hogy azóta is emlegetik. Egyszer sétálni indult az elefánt család. Gyere velünk, hívta a elefánt apja. Nem megyek, rázta a fejét a csökönyös kis elefánt. Gyere, hívta az anyja. Nem megyek. Gyere, hívták a testvérei. Nem. Megunták, ott hagyták, egyedül maradt a kis elefánt. El is unta magát hamarosan. Akkor meg azért haragudott a világra. Azt mondta mérgében. Nem is leszek elefánt többé, hanem mi legyek. Arra szögdelt egy gazella, nézte a kis elefánt, megirigyelte karcsú termetét, sebes futását. Tudom már, mi leszek, gazella leszek. Azzal nekilátott, és elkezdett gazella módon szögdelni. Addig szögdelt, amíg vastag oszloplábai össze nem akadtak, és a földre nem bucskázott. Föltápászkodott, és azt mondta magába. Nem is olyan jó gazellának lenni, inkább majom leszek. Tovább sétált, míg egy majom csapatot nem lát. Oda kiáltott nekik. Én is majom akarok lenni, játszottok velem. No, több se kellett a haszontalan majmoknak. Körülvették a kis elefántot, ki a fülét cibálta, ki a farkát, dögöznyözték, csikkalandozták, kókuszdióval haigálták. Elunta a kis elefánt, sértődötten odébb állt. Egyszer csak egy szép, tarka tollú papagáj röppent fel előtte. De most már igazán tudom, mi leszek. Papagáj akarok lenni. Taníts meg engem repülni. Hallod-e? Megtanítalak, én szívesen, állt rá a csinytevő papagáj. Gyere csak utánam. Elvezette a kis elefántot a folyóhoz, a meredek part szélén, megállt a magas parton, elrugaszkodott és felröppent. Ide nézz, hiszen az semmi, rikkantotta a kis elefánt. És ő is elrugaszkodta magát a parttól. Belepottyant persze a folyóba. Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hínár, csupa iszap. Azt dörmögte nagy mérgesen. Mégis elefánt maradok inkább. Aztán elcsörtetett az erdőbe, hogy megkeresse a családját. Hát, ha még egyszer sétálni hívják.

0: Volt-e már veletek olyan, vagy történt-e már veletek olyan, hogy másmilyenek szerettetek volna lenni, mint amilyenek vagytok? Vagy valami olyasmit szerettetek volna, amire képesek vagytok, amiről tudjátok, hogy még nem?
1: Nem. Nekem jó, hogy vagyok.
2: Én is.
0: Van valami olyasmi, amit úgy vágytok rá, hogy tudjatok, még nem tudtok, vagy egyszerűen embernek lehetetlen?
1: Hát szerintem az embernek nagyjából minden sikerülhet, az is, hogy béke legyen a földön, az is, hogy Isten tiszteljük, minden sikerülhet. Szerintem, ha törekszünk, és mindenki együttműködik.
0: Ezek nagyon-nagyon szép gondolatok, és én egyet is értek ezekkel, de azért vannak olyan dolgok, amiket az ember, ha törekszik, sem tud megcsinálni, például repülni. Jó, repülőgéppel meg ilyesmivel, igen, de önmagától repülni. Úgy, mint Superman vagy ezek. Szerettetek volna néha mondjuk úgy gondolatban úgy repülni, hogy mondjuk Superman?
2: Hát én nem, mert kicsit veszélyesnek találom, mert hogyha elég egy pillanatra nem figyeld is be, sokkal belerepült egy felhőkarcolóba, vagy egy tömbházba.
1: Amúgy csak így belegondolnák, és csak én tudnák, akkor az jutna eszembe, hogy a tudósok csak engem keresnének, s ha elkapnak, így tanulmányozni kezdenek, hogy megy, és mi lesz, s talán még veszélybe is sodornám magam.
0: De amúgy úgy repülni önmagatoktól, amikor úgy érzitek, hogy na most úgy elrepülnék innen.
1: Szívesen néha, amikor megyek haza az iskolából, igaz, hogy már vakáció van, de amikor mentem haza az iskolából, és nagyon sütött a nap, melegen volt minden, akkor szívesen csak úgy hazarepültem volna.
2: Én inkább jobban kedvelem a magyarulást.
0: És hogyha például a gondolat erejével ott teremhetnék, ahol szeretnék lenni, ez így hogy hangzik?
2: Hát ez nagyon klasszul hangzik, mert egyik, hogyha meggondolom magam az Amazon egy dzsungelébe, talán oda is, mert oda gondolok, és akkor hát ott termek, és akkor akármikor elmehetek vissza, meg elmehetek valahova.
0: Az úgy tetszene?
2: Igen.
1: Az amúgy jó is lenne, és rossz is, mert ha csak úgy egy vulkánba gondolnál, akkor csak úgy belemennél, és meghalnál, de amúgy jó is lenne, mert akkor ez is nagyjából olyan, mint a repülés, csak nem tudsz megsebződni benne, ha csak nem olyan helyre mész.
0: És hogyha például az időben lehetne járni, hogy visszamenni időbe, vagy előre menni időbe, ehhez mit szólnátok?
2: Ennek van egy jó és egy rossz oka. És hát, van egy előnye, és van egy hátrány. A hátrány az, hogy akár túl megváltozhatod a dolgokat, csak akkor olyan dolgok történnek, amik nem kellenének, és jobb lenne a normálisra tenni. De a másik az, hogy azt csinálhatsz a történelme, amit akarsz.
1: Én azért ezt nagyon veszélyesnek tartanám, mert ha olyat intézkedsz a múltba, ami a jövődre lehet hatásos, és ha úgy lenne, hogy semmi következménye se lehetne, akkor én biztos, hogy Jézussal akarnák találkozni.
0: Érdekes. Egyébként én azt nem mondtam, hogy meg is változtathatnánk, hanem mondjuk, ha csak megfigyelőnek. Tehát, hogyha én kíváncsi vagyok arra, hogy vajon valami hogy volt régen, akkor egyszerűen csak ott ernek és megnézem, hogy volt valóságban.
2: Ezt úgy érti, hogy bemegyek oda, és akkor úgy, mint egy közönséges ember oda bemegyek, és akkor úgy csinálok, mintha én is olyan történelmeli szeret lennék.
0: Nem feltétlenül, hanem például csak simán csak nézője lennék, mondjuk. Ja,
2: értem.
1: Tehát úgy, mintha más embernek a szempontjából látnád az egészet? Tehát ott se vagy, csak látnád az egész
0: dolgot? Akár így is. De nektek hogy tetszene? Úgy, hogy csak lássad, vagy vegyél is részt benne?
2: Én egy kicsi részt vennék csak mindenből.
1: Ha semmi következmény, akkor biztos, hogy én részt vennék.
0: Elmondtátok igen ennek a veszélyeit is. Igazából én csak arra voltam kíváncsi, hogy olyan dolgokra vágytok-e, amik emberileg lehetetlenek. Egyszer már beszéltünk egy műsorban arról, ugye a halhatatlanság, azt hiszem, hogy valamilyen Harry Potteres történet kapcsán, és ott már megállapítottuk, hogy azt a fajtát, amit ott abban a könyvben olvastunk, azt nem nagyon szeretnétek. De van-e valami olyan, ami lehetetlen, és mégis szeretnétek? Jó lenne, mondjuk.
2: Hát én nem tudom, hogy mi lenne olyan, hogy szinte minden tud valamit a földön. Például a madarak repülni, a kaméleon színt váltani, a hangyom erős, meg a szitakötő lassítva látja a világot, és az ember okos, vagy hát elég okos.
0: Értelmes. Jó.
1: Szerintem minden meg lehet valósítani, főként akkor, amiután jó életet élünk, Istenhez kedvesek voltunk, meg minden, akkor a mennybe megyünk, s ott minden teljesülhet.
0: Tehát ott úgy gondolod, hogy ott tökéletes lesz minden?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig mise van nagyjából, amikor csak akarsz, bemehetsz oda, és szentek tartsák, s a többi időben, amikor nem misén vagy, akkor akármit megpróbálhatsz.
0: Így képzeled el a mennyországot?
1: Én igen.
0: Az örök életet? Érdekes. Bizonyára, ahány emberrel találkoznánk, annyiféle mennyország kép lenne. Te gondolkodtál, Bence, ezen valahogy, hogy milyen lehet a mennyország?
2: Én úgy képzeltem el, hogy mindenkinek a családfájában van a helye, hogy olyan családba fog, van egy, vannak ilyen, vagy hát nem tudom, hogy miknek hívjam, de oda felmész, és akkor találkozhatsz a régi felmenőiddel.
0: És ez érdekes lenne?
2: Érdekes, mert én nem igazán találkoztam a legtöbb sem, de például tatámmal, mamámmal, másik tatámmal, másik mamámmal, anyukámmal, apukámmal, hát testvéremmel, meg hát a legtöbb ismerősömmel találkoztam, de azért jobb lenne megismerni, akik nekik voltak az apjaik, anyjaik, vagy...
0: Ez a felmenők. Ilyen.
2: Igen.
1: Ezt én is elfelejtettem mondani, hogy amikor a Szentmiséről visszajövünk, akkor külön ilyen családi, baráti körbe van egy ilyen rész, ahol lehet ezeket a dolgokat csinálni.
0: Érdekes, hogy milyen mennyországképetek van.
2: Azt is oda képzeltem, hogy akárhány évesnek tudsz látszani, hogy kiválasztottad, hogy hány éves leszel.
0: Tehát úgy gondolod, hogy a mennyországban eldöntheted, hogy hány éves akarsz lenni? Tehát, gyerek szeretnél lenni, akkor örökké gyerek lennél?
2: Hát nem, úgy értem, hogy például az ilyen babakorszakokat, hát nem tudom, hogy kiválasztanám, de például 10, 11, 12, meg a feljebb lévő számukat választatnák. Szerintem én így gondolom.
1: Ez is szerintem eléggé vagány dolog lenne, mert tehát ha például 20-valahány évesen halnál meg, csak abba az életkorban lenne, az eléggé rossz lehetne. Mert ha például egy éves baba hal meg, akkor kisbabaként a mennyországban még beszélni se tud, járni se tud, meg eléggé rossz lehetne.
0: Hát azt mondtuk, hogy mennyországban nincsenek rossz dolgok, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó Isten valahogy majd tudtunk rajta, illetve hát majd meg fogjuk tudni, hogy milyen, azt ő tudja, hogy mi a jó, és majd lehet, hogy meg fogunk lepődni, ha eljutunk oda. De addig nekünk
1: szerintem
0: itt a föld.
1: Szerintem amúgy biztos, hogy meglepődünk.
0: Őt gondolod?
1: Igen.
0: Hát amíg a mennyországba jutnánk, addig azért nekünk még itt a földön kell élni. És Puti már utalt rá, hogy igazából itt a földön is sok minden lehetséges, sok mindent el lehet érni, olyasmit, amire vágyunk. Mi az, amit el szeretnétek érni? Most per pillanat úgy érzitek, hogy szeretnétek, hogy majd felnőtt korotokba ezt vagy azt elérjetek. Vannak-e ilyen céljaitok?
1: Nekem az, hogy békét hozzak az egész világra, tehát beférkőznék ebbe a politikai dolgokba, betenném azt, hogy csak azok lehetnek ilyen elnökök, meg ezek a nagy
0: vezetők,
1: hogy le kell tesztelni a tudásukat, tehát egy vizsgát legalább le kell írniuk, hogy nehogy valamilyen buta véletlenül is bekerüljön, és hát legyen béke.
2: Én például azt szeretném elérni, hogy állatorvos legyek, és békét hozzak a világra, és egy csomó állatom legyen otthon, mert én állatrajongó vagyok.
0: Azt gondolom, hogy a rádió hallgatók is már eddig sejtették, és már tudják is, hogy te vagy az egyik állatbarát itt a körünkben. Igen, ez a béke ma valahogy olyan nagyon aktuális, tele van békétlenséggel a környezetünk. És valóban nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan lehetne elérni a békét úgy, hogy rákényszerítjük az emberekre. Az milyen béke?
1: Az ilyen, olyan, mint a kommunista világ, hogy rákényszerítették az embereket, hogy ne beszéljenek a múltról, meg ezek.
0: Ki mesélte ezeket neked, hogy milyen volt a kommunista világ?
1: A tanárnéninkkel beszéltük.
2: Igen. Igen, hogy például abban az időkben, ugyanezen a helyen nem szabad például a magyar történelemről beszélni, csak a román történelemről, hogy mi történt.
0: És még sok-sok mindent nem szabadott többek között a véleményünket kimondani, ha az nem egyezett ugye a vezetés véleményével. Igen, vannak ilyen álbékék is, ugye, amik ilyen hamis biztonságérzetet, meg hamis béke tudatot adnak, amikor van az a magyar mondás, hogy nem szól szám, nem fáj fejem. Ismeritek?
1: Nem.
0: Nem hallottátok ezt a mondást? Van egy ilyen magyar szólásmondás. Vajon ez mit jelent? Nem szól szám, nem fáj fejem.
1: Szerintem azt tud, hogyha nem nagyon szólsz bele ezekbe a politikai dolgokba, vagy azokba, amik nem rád tartoznak, akkor nem fog semmi baj se történni. De ha például olyanba szólsz belé, amibe belé is kell, akkor...
0: Lehetnek következményei.
1: Igen.
0: Értem.
2: Én is hasonló gondolom, mint Boti.
0: Igen, valami hasonlót jelent. Azt jelenti, hogy ha nem avatkozom bele a dolgokba, akkor én nem fogom annak a következményeit. Hát fogom mindenképpen, mert óhatatlanul a következményeket viselni kell. Nem lesz nekem bántódásom.
1: Szerintem néhány dologba belé is kellene szólni, mint például ebbe, hogy a háborúkba, mert nincsen béke, meg ezekbe belé kell szólni, mert ha így folytatódik, akkor nem marad ember a földön.
0: És hogyan tudnátok ti beleszólni abba, hogy ne legyen háború?
1: Szerintem úgy, ahogy mondtam, hogy kell egy ilyen próbát, tesztet leírni, hogy mérjük fel a tudást, mert egy csomó bolond ember uralkodik ezeken a nagy területeken, és miattuk is van ez, hogy nincsen béke. Tehát szerintem ez a teszt, ha leírják, akkor meg lehet állapítani, hogy ő jó lenne elnöknek, vagy nem.
0: Te hogyan tudnál ebbe beleszólni, Bence?
2: Én kibeszélném a háborús félben lévő országoknak az elnökét, hogy miért kell háborúban lenni, amikor neked semmi rosszat nem csinált.
0: Miért jó a béke?
2: Azért, mert ekkor nincsen semmilyen káosz sehol, egy élet se veszik kárba, például robbanások, vagy golyó által, és nincsen például olyan dolgok, hogy a konfliktusok túl nagyok lesznek, és akkor a háborúnak be kéne következni, hanem inkább meg kéne beszélni a dolgokat.
1: Szerintem azért is kéne a béke, mert fölépítik az emberek szépen ezeket a házakat, templomokat, ezeket, és jönnek a tankok, amiket ugyanúgy ők építettek, és lerombolják ugyanazt, amit építettek. Tehát szerintem tisztára hasztalan a háború. Nem is értem, hogy miért kell veszekedni, mink kell. Ez olyan gyerekes viselkedés.
0: Igen, én azt gondolom, hogy itt ezekkel a szép gondolatokkal kellene ma lezárni ezt a műsort. Én köszönöm nektek ezeket a nagyon vagány gondolatokat, megint nagyon sokat tanultam tőletek, és köszönjük a történetet is, ezt az érdekes mesét is. A hallgatóknak megköszönjük, hogy ma este is velünk voltak. A következő hétre áldott napokat kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg vasárnap esti műsor kínálatunkat. Nem sokára együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma esti dicséretét. 19 óra 57 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától életre nevelő Pécsi Rita műsorra lesz hallható itt a Mária Rádióban. 21 órától kezdődik a kiáltás ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 30 perctől erőleves a léleknek, Karácsony Tibor atya műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 22 óra 55 perctől Veled megyek, lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

0: Pist! Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
2: Hála neked, Istenünk, mert az egész teremtésben megmutatod hatalmadat, és látjuk gondviselésedet a világ sorsának irányításában.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
3: Fiad által, aki békét hirdetett és győzött a kereszten, szabadíts meg minket az alaptalan félelemtől és aggodalmaskodástól.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
4: Segítsd mindazokat, akik szeretik és gyakorolják az igazságosságot. Engedd, hogy békében és álnokság nélkül együtt munkálkodjanak a világ építésén.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
5: Állj az elnyomottak mellé, szabadítsd ki a foglyokat, vigasztald a szerencsétleneket. Adj kenyeret az éhezőknek, nyújts erőt az ingadozóknak. Mindannyiunkban mutasd meg a kereszt győzelmét.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Értünk meghalt és eltemetett fiadat feltámasztottad a dicsőségre. Engedd, hogy az elhunytak vele együtt eljussanak az örök életre.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Minden kérésünket és hálánkat a legszentebb imába foglaljuk bele.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

0: dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Istenünk, Te megmutatod igazságod fényét a tévelgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként, mondta Henry Bergson.

0: amelyben dr. Pécsi Ritával, a Szapor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetünk nevelésről és a
1: Belekesszünk,
0: mi van? Mi
2: nem,
1: kell?
2: Nem hiszem.
1: Nem, ezt a két
0: cikket megszerettem.
1: Ez
0: csúcs! De a telefonodat
1: kapcsolt. Ez aranyos!
0: Hogy
1: rohadjon. Ó, ez gyerek! Voltál egy biciklire.
0: Volt biciklizni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, és önök az Életre Növelő műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, a Szapor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetünk nevelésről, azokról a kérdésekről, amelyek a családok mindennapjait érintik. Advent kellős közepén vagyunk, ahol a múlt alkalommal a várakozásról, az advent szépségéről, és arról beszéltünk, hogy a mai fiatalokat és fiataljainkat, gyerekeinket meg kell tanítani várakozni mindenre. A várakozásnak megvan a maga varázsa, szépsége, és ez sajnos felejtődik a mai világban, amikor minden is azonnal kell. Mai alkalommal az ünnepről fogunk beszélgetni, hiszen sokára itt van a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony. Karácsonykor hitünk szerint Jézus Krisztus jön el, az Isten fia jön el közénk, és kitüntetettek vagyunk a világ mindenségbe. Ez ennyi bizonyos, más nem tudunk, hol van még élet, de azt tudjuk, hogy kitüntetettek vagyunk. Hogyan készüljünk az ünnepre?
1: Hát pontosan talán ezzel a vágyakozással, és ezzel a kitüntetettség érzésével, hogy kicsit kilépjünk abból a hétköznapiból, amit minden nap megélünk. Persze ez közhelynek is tűnik, hogy persze az ünnep az kiemelkedés, felülemelkedés főleg, de azért ennek vannak eszközei, és hogyha ezeket az eszközöket nem éljük, vagy nem ismerjük, vagy nem készítjük elő, akkor ugyanolyan lesz az ünnepünk, mint a hétköznapunk, és akkor megpróbálunk valamilyen külső valamit rányomni gyorsan, hogy de azért ez mégiscsak ünnep. Az ünnep azt írja minden talán ilyen mélyebb lelki irodalom is, hogy találkozás. Minden ünnep találkozás. Tehát a születésnapok is ugye találkozások, amikor egymás születésnapját is megüljük. Talán éppen az benne a legjobb, hogy azt megünnepeljük, hogy te vagy nekünk. Na most, hogyha azt átgondoljuk, hogy a karácsony minek az ünnepe, akkor ennek a nagy találkozásnak az ünnepe, hogy talán egészen nagy szavakkal éve, hogy az emberiség találkozik Istennel. És nem csak az emberiség, és ez a félelmetesen gyönyörű benne, hogy az egyes ember is, tehát ahogy amilyen egyszerűségében, és ez persze hát minden karácsonyi prédikációban nyilván elhangzik, hogy hogyan, mennyire, milyen egyszerű az istállói körülmény, és milyen egyszerűek azok az emberek, akik ott körülveszik őt, hogy mennyire hangtalanul, mennyire némán, tehát ott ugye az angyalok éneke, ami talán inkább egy belső öröm zengése lehet, vagy lehetett, ugye, hogy ezeket idézzük fel, de mégis van egy fénye ennek a találkozásnak, tehát, hogy az egyes ember is találkozhat Istennel. Most erre, hogy az ember belegondol, hogy de ez hogy lehetséges? Na most ennek az ünnepi körülményét adhatja meg a karácsony, hogy kicsit úgy mindenben, de egyszerű dolgokra gondoljunk leginkább, tehát mindenben kicsit kilépünk a hétköznapból. Tehát egy kicsit átlépünk abba az isteni világba, és ez egy nagyon, nekem nagyon szép kép az, hogy úgy is átléphetünk az isteni világba, hogy közben egy istállóban vagyunk. Tehát közben egy nagyon egyszerű körülményben vagyunk. Tehát biztos, hogy nem a sok puc, biztos, hogy nem az ezerféle, nem tudom milyen.
0: Díszítés.
1: Igen, biztos, hogy nem ez, de valami igen. Tehát valami, de például, hogy az időnkben kilépünk a hétköznapiból. Tehát, hogyha azt mondhatjuk, de ezt személyesen átélve. Tehát ha én azt mondom, hogy mindig rohanok, és mindig sietek, és mindig nagyon sok mindent intézek el egyszerre, és nagyon sok felé, és a többi, akkor ebből egyszer kilépni, hogy lelassítani. Tehát ott most éppen tudatosan is lassabban élek meg egy beszélgetést, lassabban élek meg egy délelőttöt, egy estét, egy sétát, egy kávézást, egy gyerekekkel való társasozást, vagy játékot, vagy egyáltalán csak egy, nem tudom én, egy közös kis éneklést, vagy valamilyen készülést. Tehát, hogy kilépjünk, és adjunk fényt, és valahogy másképp, ugye ezt szolgálja a szép asztalterítés is. Ez szolgálja, hogy egy kicsit különlegesebb ebédet, vacsorát, nem tudom én, sütemények, valamik. De nagyon kell vigyázni arra, hogy ne ragadjunk bele ebbe a külsőségbe. Tehát talán már ebben a műsorban is beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon nagy veszély, hogy kialakulnak ennek a kilépésnek a hagyományai, már hogy kialakultak, ugye, nagyon szép néphagyományaink vannak, nagyon szép keresztény hagyományaink vannak, akár csak, hogy kilépünk az időből, hogy elmegyünk egy éjféli misére, vagy egy másik liturgikus szín következik, vagy megjelenik egy Betlehem a templomba, tehát ezek apró kis jelek, hogy valami más, valami most másképpen van, de hogyha ezeket a jeleket, ezeket a hagyományokat, ugye sok éven át csak csináljuk, akkor ez nagyon gyakran kiürül, és megmarad a hagyomány, és nem lehet látni a tányért a dísztől az asztalon, és van a 26 fogás, amiből mindenki csak kettőt tud úgyis megenni, és maga a tartalom, maga az a fajta, hogy egymással találkoztunk, tehát van egy ilyen szép gondolat, nagyon-nagyon szeretem, hogy igazából a közös étkezés is arra való, hogy körülüljük az asztalt, és egymásból táplálkozzunk. Tehát a körülüljük az asztalt, azt természetesen meg kell teríteni, meg kell hívni azokat, akikkel körül akarom ülni az asztalt. Persze, hogy egy szépséget is nyilván a szép hozzátartozik ehhez, de hogy egymásból táplálkozzunk. Tehát itt van a találkozásnak a lehetősége is. Ez sajnos, mire odaérünk, nagyon gyakran már azt lehet mondani, mert nem is vágyakozunk rá.
2: Elfáradunk.
1: Tehát erre érdemes vigyázni előtte, tehát ahogy ugyanígy, mit tudom én, amikor egy esküvőre várakozik az ember, tehát hogy ne, ugye sokszor átvesszük a gyerekeinktől azoknak az előkészítését, hogy nehogy úgy essenek be abba az esküvőbe, hogy jaj, csak már legyen vége. És ugyanígy van ebben a helyzetben is, hogy vigyázni arra, hogy abban a fényben, tehát ott az tényleg legyen az isteninek egy fénye, tehát annak a befogadásnak, annak a közel akarok lenni hozzád, és ide beletartozik a humor, a kedvesség, az apró ajándékok, ugye ennek is, ez is annak a jele, ugye minden nap nem ajándékozzuk meg egymást. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy én túlcsordultam attól, hogy megajándékozott vagyok, akkor szívesen adok belőle. De az időmből, de a kedvességemből, abból a helyből, ami a mi családunk helye például, hogy oda befogadunk egy-egy embert, egy-egy valakit, akinek esetleg nincsen olyan környezete, vagy nincsen olyan kapcsolata, ahová befogadják. De ugyanúgy vagyunk, hogyha nálunk is ugye nagyobb gyerekeink vannak, hogy akkor a nagyobb gyerekek családját is egy ilyen helyzetbe, tehát nem egy ilyen elintézős helyzetbe, hogy valahogy egymásra szánunk időt, vagy az öregjeinket lehet így, de ahol kisgyerekek vannak, ott pedig magát a kisgyereknek a világát, hogy befogadjuk-e. Tehát, hogy most nem ellátásról van szó, nem elintézésről, nem felöltöztetésről, és nem tudom én micsodáról, hanem hogy a világát, tehát, hogy úgy ráérezzünk arra, hogy minek örül, mit mesél el, és ez lassan járó idő, tehát ez azért, ez biztos, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb benne, hogy ennek a körülményeit meg tudjuk teremteni, és ne kiabálják túl azok az egyébként jelnek szánt ugye ajándékozások, meg díszítések, amire hát azért nem egy iparág rárepült, és gyakorlatilag azt nyomja ki belőlünk, hogy ezzel törődjünk elsősorban. De hogyha az is kicsit inkább jellé tudna válni, hogy aminek ő tud örülni, és akkor meg ott maradjunk, és össze tudjunk nézni. Tehát ott a tekintetünk is találkozzon, ne csak az ajándékaink.
2: Hát ez így van, hogy akkor nem csak egymással találkozunk, hanem meg kell értenünk a karácsonynak a lényegét, vagy igazándiból Krisztussal, a földre szállt Krisztussal, Isten fiával találkozunk, és erre hihetetlen jó készülés az advent, ami nem más, mint hogy ahogy Csáki Tibor atya fogalmazta, hogy az Isten vonzásában élni, hogy adventben erre koncentráljunk, erre figyeljünk, és ha az ember ezt nap mint nap kihangsúlyozza a millió temérdek teendője mellett, akkor bizony megtapasztalja ezt az Isten vonzásában való élést.
1: Tulajdonképpen ennek a beteljesedése vagy kibontakozása a karácsony, és nagyon szép ez az Emmanuel, ugye, hogy velünk az Isten. Tehát, hogyha egy vonzásba élünk, tehát így várakozunk, akkor az ünnep valóban azt jelenti, hogy azt élhetjük át, hogy köztünk van az Isten. És ez a köztünk lévő Isten, hát ugye ez emberi csatornákon keresztül, emberi szavakon keresztül, emberi gesztusokon keresztül, a mi odaadott időnk, a mi odaadott erőnk, a mi odaadott türelmünk, hát hogy mondjam, csatornáján vagy medrén keresztül tud áradni. Tehát valóban a karácsony ez a nagyon hétköznapiban is felfényesedő köztünk lévő Isten. Ez az ünnep.
2: No, ebben az ünnepben számos olyan kérdéssel találkozunk, ami komoly gondot jelent a szülőknek, pláne kezdőszülőknek, fiatal szülőknek, hogy hogyan interpretáljuk a gyerekek felé ezt az ajándékozást? Most ezt a Jézuska hozza? Angyalkák hozzá? Ki hozza? Hol bukik le a szülő? Mikor érti meg a gyerek, hogy mégse a Jézuska hozza? Más van mögötte? Hogyan lehet ebbe a gyereket beavatni úgy, hogy a lényeg megmaradjon?
1: Nagyon, nagyon nehéz kérdés is ez, mert ami létrehozta tulajdonképpen ezt a körítést, vagy ezt a kis keretmesét, vagy nem tudom.
2: Meg a szokásokat
1: is. Az pont ennek, amit az előbb beszéltünk, ennek az igénye, hogy kifejezzük azt, hogy ezt az egészet nem csak mi csináljuk. Tehát ebbe biztos, hogy benne vannak az égiek, benne vannak az angyalok, benne van Isten, benne van Jézus, benne van, tehát az a spiritualitást, az a spirituális többlet, ami messze túlmegy azon, hogy szépen megterítünk, ajándékot adunk, kiöltözünk, beöltözünk, stb. Mindent csinálunk. És ezt a gyerekek nagyon jól érzékelik. Tehát a kisgyerek, ugye annak, és még a kisiskolás is, tehát azért ebbe gondoljunk bele, hogy ott van az a bizonyos fantasztikus realizmus, ami nem hazugság, hanem hogy összefér az ő fantáziája, meg a valóság. Tehát, hogy szépen össze tudja ezt illeszteni, annak ellenére ez egy nagyon különös világ, és ezt nem szabad a felnőttek racionalitására lerángatni, vagy ideje korán lerángatni, hogy belefér az, hogy látja a piacon a rengeteg fenyőfát, de nálunk az angyalok hozzák. És hogy ha akinek van kisgyereke, az érzékelheti azt, hogy ez mennyire, tehát ez egy nagyon szép és egy nagyon titokzatos világ, amit ő szeret megőrizni, és azt hiszem, hogy ez rengeteg szimbólumban gondolkodik egy kisgyerek, tehát nagyon-nagyon sok ilyen jellegű jel, és hát látszik is, hogy a mesében is neki az semmi problémát nem jelent, hogy a vitéz megszólítja a fűszálat, és a fűszál válaszol, vagy hogy megöleli a fát, búcsúzásul, és a fa meghajtja magát, és jó utat kíván, és minden, és ez mind belefér. Holott, ugye szoktuk mondani, hogy hát menjen ki, nézze meg már azt a fát, hát hol beszél az sehol se, meg a fűszál se. És de igen, és ez a két világ nagyon szépen összeilleszkedik a gyermekeknek az érzelmi világában, és ez segíti azt kimondani nekünk szülőknek is, hogy igen, segítünk neki, tehát adott esetben én így vezetném át, hogy persze, igen, de ebbe benne van egy isteni erő, ebbe benne van egy olyan jellegű, hogy szeretne ő is téged megajándékozni, és itt ebben mindannyian, hogy úgy mondjam, segítünk. Nagyon érzékeny lélekkel érdemes figyelni, mert ahány gyerek, annyi féle. És ugye olyan sokszor van is olyan, hogy ugye a nagyobb gyerekeink már ugye egy kicsit reálisabb világban élnek, de a kisebb gyerekek még abszolút ebben a
2: hát angyalváros,
1: igen, ez egy misztikus, de ez egy egészleges csoda. Világ, tehát ez az, ami nem bontotta még szét arra, hogy igen, van a praktikus racionalizmus, és hát van az a valami. Pedig ez tényleg létezik, ezt a felnőtt is érzi, hogy én is beleteszek valamennyi, de hát éppen a karácsonyban de nem az én beletevésemtől lesz ünnep az ünnep. És hogy ebben van egy angyali, vagy egy csodálatos, hát mint ahogy az egész betlehemi éjszaka. Tehát ott volt a maga vérességével, és istálószagával, és pásztorokkal, és egyszerű ajándékaival, és nem tudom, mindenbe, és kizártságával, és az a házaspár ott valahogy, és ott volt az angyalok éneke, és ott volt az a csoda, hogy mégiscsak tudta a Mária is és József is, hogy hát ez az Isten fia. Tehát ennek a tényleg az elképzelhetetlenül nagy csodája. Na most én arra bíztatnám a szülőket is, hogy ugye szép ez a Szentírásban, hogyha nem lesznek olyanok, mint a gyerekek. Tehát, hogy éljük, tehát merjék ezt megélni a gyerekekkel együtt, és amikor arra nyitott egy gyerek már, de ez inkább a kisiskolás kornak a valamelyik része, nem a 6 éves még, de lassan átfolyik ez, és nyilván van, aki korábban érik, stb. Jelzi egy gyerek, hogy ő is segítene az angyaloknak, hogy ő is valamit csinál, de hagyjunk meg valamennyit abból a titokzatosából, mint ahogy egy születésnapkor is azt mondjuk, hogy nem áruljuk el előtte milyen ajándékot, hogy szeretünk meglepetést hozni. Mindenki tudja, hogy ott van már előtte. Tehát ez egy talán egy kicsit játék is, de a játék, ugye szokták mondani, hogy van ez a jó gondolat, hogy nem a való, hanem annak égi mása. Tehát, hogy belehozzuk azt a természet fölöttit is. És itt nagyon jó lenne, hát ugye pedagógusként látom sokszor, hogy nagy lendülettel mondjuk majd mi felvilágosítjuk a gyerekeket, majd én azt ott megmondom neki, hogy ez pont éppen hogy van. Ezt hagyjuk meg a családnak, hagyjuk meg, hogy ők hogyan vezetik ezt át. Én emlékszem a saját tapasztalatomra is, hogy réges-rég természetesen, és nem is tudom, hogy ment ez át, de réges-rég láttuk, hogy ez nyilvánvaló nem az angyal hozza, de még serdülőkoromban és kértük azt, hogy segítettünk feldíszíteni, de utána kértük azt, hogy ez maradjon meg, legyen kis csöngő, legyen kis minden, és hogy hát itt angyal surrogás van, és hogy valahogy az ember mégiscsak a szíve mélyén át tudja élni. Szép ez az Exupéry gondolat, ugye, hogy jól csak a szívével lát az ember. És nem lehet mindent ilyen materiálisan megmagyarázni, és ebben az ünnepben is nagyon sok olyan van, amit nem lehet így megmagyarázni, és nem is kell, és azt hiszem, hogy ez egy jó eszköz a hagyományban, amikor ezt így belehoztuk a családok világába, hogy itt ebben van egy olyan kis angyali előkészítés, egy ilyen kis, amiben természetesen ugye az életkor érésével belekapcsolódunk, és nyilvánvaló, hogy hát a kezünket használja az angyal, és a mi segítségünket is, és a gyerekeinkét is. De azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy megmaradjon ennek az a kicsit titokzatos és kicsit csodálatos fénye.
2: Ez csak akkor lehetséges, hogyha magára a Jézus születésre, a történésre, a magára, a csodára koncentrálunk, és azt minél jobban megértjük. Tehát miben tudunk ebbe a gyerekeknek segíteni? Milyen eszközökkel tudunk a gyerekeknek segíteni abban, hogy ezt az egész csodát, amit velünk történt hitünk szerint, hogy ezt a csodát ők maguk is megértsék?
1: Jó eszközök, ezek olyan néphagyomány eszközen jók, amikor például a szálláskeresést átéljük, tehát, hogy elmegyünk. Tapasztaltam azt, gyerekekkel sok mindent csináltunk, ilyeneket is, hogy ugye a felnőttekkel együtt, ugye mást és mást ért meg egy 7 éves, egy 5 éves, egy 17 éves, 15 éves, ezekből az eseményekből. És azt tapasztaltuk, hogy az 5 éves ez csak jön, és de jó, ide megyünk, oda megyünk, kapunk egy kis cukorszkát, mindenki jól érzi magát, mindenki vár, mindenki szeret, minden nagy. Szóval egy kicsit más az egész légkör, és ez jó. És akkor közben mindig ott van, hogy miért megyünk. Tehát azért csak érzi azt, hogy ez hogyan van, megérti a történést, és akkor egyre inkább megtelik tartalommal. Tehát amikor úgy megyünk, és akkor, amikor már egy 10 éves, mondjuk egy szálláskeresésben részt vesz, akkor az már azt is megérti, hogy bekopogunk valakihez, és oda visszük a jó hírt valakihez, oda visszük a Szent Családot, oda visszük Jézust, és én is oda viszem, tehát nagyon sok tartalommal telik ez meg, de ugye a hagyományokban az a szép, hogy ugye van benne egy kis ének, van egy kis zene, van egy kis ritmus, van egy kis közösség, van, és ott a tartalom is. És ugyanígy ugye megy a három királyjárás, megy a bölcsőcskézés, akkor a betlehemezés maga, ugye, hogy ott az egész történetbe valahogy úgy belehelyezkedjen. És hogyha tényleg azt tudjuk segíteni, hogy egyrészt az adventünk ide csúcsosodik ki, akár már készülünk is ezekre a kis szerepekre, akár már nem tudom én, hogy a jó cselekedetekből szoktunk szalmákat rakni a jászolba, vagy felöltöztetjük a kis Jézusnak a kis inget, hát számtalan ilyen kis eszköz van, hogy érzékelje azt, hogy ez mind oda fog kiteljesedni, hogy amit ugye nem értünk meg, de hogy az Isten köztünk van. Tehát ide született meg, és ez itt, és nálunk is, és hogy ez mennyire csodát, és akkor ugye ennek majd jön a felnövekedése, és torkolik majd bele a húsvétba. Szóval az egy, de azért karácsony nélkül sincs húsvét. Tehát, hogy ez a, tehát, hogy valami kicsiben születik meg, tehát kicsiben, és szinte jelentéktelen, de mégis mekkora nagy dolog, és hogy ő is őrizget magában ilyen kis magvakat, amiket ki tud bontakoztatni, rengeteget megért. Tehát a néphagyomány nagyon-nagyon gazdag ebben, és nagyon szép, ahogy a kereszténységünk ezeket a hagyományokat szépen átveszi, és beleülteti, és akkor ott vannak a szűzanya ünnepek, ott jön az új évre, ott jön a három királyoknak a csillagkövetése, az elhatározása, olyan szép ez, ahogy például, nem tudom én ott, mert én sokszor elgondolkoztam, de már akkor nem kisgyerek voltam, amikor sokszor eljártuk már ezt a három királyozást, meg a mindet, ugye sokszor énekeltünk is, meg mindenféle, és hogy például ott van, ugye Herodes, aki szintén látja a csillagot, tehát neki is elmondták a tudósok, hogy hol van a csillag, és mi történik, és a három királyoknak, és a három királyok elindulnak a csillag után, keresik a megváltót, ő pedig katonákat fogad. Tehát, hogy ugyanaz a jel egyiket erre indítja, a másikat arra indítja. Tehát azért ebben nagyon sok gondolkozni, beszélgetni valóban. És hogyha egy családban ezeket így a történések körül úgy felvetjük, és úgy elgondolkozunk, hogy te mit gondolsz, te mit láttál, nagyon, nagyon érzékenyek például a serdülők ezekre a beszélgetésekre. Hát megint az van, hogyha lelassítottuk az időt, ha van arra lehetőség, hogy nem te csak tanulj, fiam, hanem belemegy egy ilyen, például egy ilyen betlehemesbe, vagy egy játékba, vagy egy akár csak egy karitatív szolgálatba, hogy valakihez elviszi, vagy egy ilyen szálláskeresésbe, vagy bármibe. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokat ér, nagyon sokat jelenthet.
2: Alapvetően, ahogy hallom, az egészről való gondolkodásodat, ez csak közösségben élhető meg. Tehát nem véletlen, hogy karácsonykor nagyon magányosak tudnak lenni az emberek. Tehát mindez, ami itt elhangzott részben a családi közösségben, baráti közösségben, fiatalok közösségében zajlik, ott lehet igazándiból megérteni ennek a szépségét és a belső titkait, hogy közösségben tudjuk meg. Minden kapcsolatban születik meg.
1: Tehát Jézus is a kapcsolatban születik meg. Tehát ez egy nagyon, ugye akár csak a Szentlélek és Mária kapcsolatában, akár csak Mária és József vállalásának a kapcsolatában, ott a születésnek az örömének a megosztásában, tehát valóban találkozásokról szól, és nekünk is a kapcsolatban, tehát az egymással való és az egymáson keresztül velünk az Isten kapcsolatban, és ezért tényleg azt hiszem, hogyha itt a karácsonyi ünnepkörben, ha nem is a Szentestén, de lehet, hogy a Szentestébe is belefér valahogy egy-egy olyan barátunk, elesett,
2: meghívása.
1: Öregünknek a meghívása, lehet, hogy nem jön el, lehet, hogy legalább hívjuk föl, legalább találkozzunk, lélekben valahogy, de hogyha lehetséges, akkor valahogy menjünk el, vagy hívjuk el, mert és mindig az ember azt gondolja, hogy igen, ez olyan intim közösség, egy karácsonyi együttlét. Persze, hogy az is legyen is, tehát hogyha az a családnak is egy olyan ritka intim együttléte, amire esetleg nincs lehetősége máskor, akkor de azért azt hiszem, hogy érdemes kicsit kinyitni a szívünket és megnézni, mert azért annál nehezebb teher, mint ebben a találkozás ünnepében, mert ez ugye tele van ezzel a felhangokkal, hogy akkor egyedül maradni. Váci Mihálynak van egy nagyon döbbenetes verse, az a címe, hogy végül, és akkor valahogy úgy megy végig, hogy végül nem bán már az ember semmit, először azt, hogy szeressék, de az se baj, hogy nem szeretik, csak ő legalább szerethessen, de az se baj, ha nem is, stb. És akkor úgy van vége, hogy legyen, aki megengedi, hogy rágondolva tölthessen el néhány estét. Tehát, hogy ezt a kinyitást legalább tegyük meg, hogy ha tényleg, hát ma már itt vannak ezek az eszközök, hogy tényleg egy telefon, egy bekopogás, egy valami, hogy rágondolva tölthessen el egy-egy estét.
2: Hát, ha valaki megélte, és ajándékba gyereket, unokát kapott, akkor azt hiszem, hogy nagyon intenzíven át tudja élni a karácsonynak a szépségét és gyönyörűségét. Ha valakinek nem adatott meg, mert ilyen is van sajnos, ő is a Krisztus eljövetelét és Mária örömét talán át tudja venni, meg tudja érezni, át tudja élni. Kívánunk mindenkinek karácsonykor egy ilyen belső, meghitt, szeretetteljes, megértő, empatikus, odafigyelő, mások irány nyitott, kedves találkozásokat, együttléteket, amelyeken keresztül megérthetjük ezt a csodát, amit karácsonynak hívunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangélium az egyik legszebb és legmélyebb jelenet, amelyet Szent Máté feljegyzett számunkra. Jézus a kenyérszaporítás csodája után elküldi tanítványait a tó túlsó partjára, ő maga pedig felmegy a hegyre imádkozni. Már ez a mozzanat is sokat tanít nekünk. Jézus egész nap tanított, gyógyított, táplálta az embereket. Emberileg nézve elfáradt. Mégsem a pihenést választja elsőként, hanem az atyával való együttlétet. A hegyre megy, hogy imádkozzon. Ez azt üzeni nekünk, hogy minden szolgálat forrása az ima. Ha nincs ima, akkor a keresztény élet lassan kiüresedik. Lehetnek programjaink, lehetnek terveink, lehet sok munkánk, de ha hiányzik az Istennel való személyes kapcsolat, akkor elfogy az erőnk. Miközben Jézus imádkozik, tanítványai a tengeren vannak. Az evangélium hangsúlyozza, hogy ellenszél támadt. A hullámok csapkodják a bárkát. A Szentírásban a tengere gyakran a bizonytalanság, a káosz, a veszély jelképe. Nem csak akkor, hanem ma is. Sok ember élete olyan, mint egy hánykódó bárka. Viharok között élünk. Van, akinek a betegsége a vihara, van, akinek a családi békétlenség a vihara, van, akinek a gyermeke miatt fáj a szíve, van, aki anyagi gondokkal küzd, van, aki magányos, van, aki elvesztette a reményét. Testvéreim, mindnyájan ismerjük a saját viharainkat. A tanítványok tapasztalt halászok voltak, tudták, hogyan kell evezni, de most minden tudományuk kevésnek bizonyult,

0: és ez velünk is előfordul. Vannak helyzetek, amelyeket emberi erővel nem tudunk megoldani. Sokszor a tudásunk is kevés, hogy valamit megoldjunk. Sokszor még az emberi kapcsolataink is kevésnek bizonyulnak. Tapasztaljuk sokszor, hogy vannak helyzetek, amikor még a pénz sem segít. Az orvos sem tud mindig meggyógyítani. Az ember egyszer rádöbben arra a nagy igazságra, hogy szükségem van az Istenre. Sokszor csak akkor kezdünk igazán imádkozni, amikor elfogy minden emberi kapaszkodó, pedig Isten azt szeretné, hogy ne csak a bajban keressük őt. A mai ima szándékunk, drága testvérek, egy gyönyörű evangélium után, mi más lehetne, hogy ebben a zaklatott világban halljuk meg az Úr szavát, gyere, jöjj, bízzál bennem, és ezen az úton tudjunk járni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Aranyosi Ervin. Amikor megöregednek. Amikor még kicsi voltál, ők voltak már a nagyok. Tanítgattak. Így teltek el egymás után hónapok. Megmutatták, mit, hogyan kell felöltözni rendesen, cipőt fűzni, begombolni. Nevelgettek kedvesen. Megmosdattak, rendbe tettek, mutatták, hogyan csináld. Jó példából megláthattad, hogy működik egy család. Foglalkoztak lelkeddel is, irányítva hitedet. Minden jóra tanítottak, amire csak lehetett. Erkölcsre és etiketre, emberségre, ahogy kell. Hogy a zajos nagyvilágban egyedül se tévedj el. Lassan te is nagyra nőttél. Világképed összeállt, saját lábra tudtál állni. Ma már tudod, hogy csináld. Mára ők megöregedtek, és felejtenek dolgokat. Emlékezz majd. Foglalkoztak egykor veled oly sokat. Nem mozog már úgy a testük, fájhat minden mozdulat, elromlik a memória, ami mindent megmutat. Eltűnik egy-egy zokni, cipőt kötni is nehéz. Begombolni a gombokat reszketve nem bír a kéz. Rakoncátlan minden eszköz, fésű kanál, mind remeg. Szerencsés, ha cipők, zoknik párban összeillenek. Az étel a kanalokról lecsöppenve menekül. Zsémbesek és morgolódnak, nincsenek már remekül. Most már rád vár a feladat, nyisd hát meg a szívedet, jusson nekik gondoskodás, melegítő szeretet. Ne azért, mert elvárható. Ne azért tedd ő velük. Csak emlékezz, te rólad szólt sokáig az életük. Légy mellettük, ha teheted, kisvilágok oly rideg. Öleld őket szeretettel, melegítsen a szíved.

Te adj erőt, hogy lépni tudjak. Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal szeressenek. Te erőltesd meg erőtlenségem, hogy másként vigyem a keresztem. Te légy árvaságom erős támasza. Tudom, hogy te vagy a gyengék gyámula. Te őrizd meg gyengülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Te adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom. Áld, őrizd őket, édes Jézusom, hogy találkozhassunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső órámon irgalmazz.

Zsida Jenő. Én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed. Lásd meg a szépet, szemed kékében égjen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek még akkor is, ha nevetnek, hisz mosolyt csak, te csalsz arcukra. Ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz erőre így találsz. S mi most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.

Hunyusi Ervin, adj hálát. Adj hálát reggel az ébredő világnak. Örökbe kaptál egy újabb szép napot. Engedd az érzést áradni szívedben. Szeresd, hogy itt vagy. E föld az otthonod. Hallgasd a dalt, mely apró madaraknak hálával teli reggeli éneke. Engedd a nap tiszta fényét szobádba, s ne kérdezd, ember élhet-e nélküle. Öltöz fel szépen ünnepi ruhába. A mosoly arcodon ékszered legyen. Tükrödön csillog szemed ragyogása, hagyd, hogy a látvány boldoggá tegyen. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. Tartsd ezt a mosolyt meg egy egész napra, mert aki rád néz, ennyit megérdemel. Hagyd, hogy a mosoly átterjedjen másra, jó érzése csak fokozódni fog. A szeretet ilyen apró kis sugara tehetészebbé a hétköznapodat.

Aranyos Jervin, időskori biztató. Elhasználódnak a földi dolgok, de te azért maradj csak boldog. Nehezen mozdul a kezed a lábad, mégse húzzon le mélybe a bánat. Sok mindent kezdesz tisztábban látni, lényegre tapintva bölcsebbé válni. Ifjúság, könnyedség, emlék csak benned. Mégis e korban is akad mit tenned. Elvesztett álmait kezd el megélni, ne legyen célod a haláltól félni. Tedd, amit eddig még nem tehettél, idős testedben újjászülettél. Elveszett álmaid, most váltsd valóra, eljött a te időd a boldog óra. Életre keltheted, mi benned szunnyad, nem kell, hogy napjaid végleg megunjad. Vénülő testedben ott van az élet. Tudsz te még alkotni valami szépet? Tudsz te még adni a földi világnak? Higgy benne, rád még szép percek várnak. Az idő tovaszáltán bölcsebb lettél. Keresd meg magadban, miért születtél. Bölcsesség, tehetség, izzítsa vágyad, korodnak értelmét még megtaláljad. Itt szüles újjá még ebben a testben, ébredő szellemet segíthet ebben. Ne hagyd, hogy legyőzzön az unalom. Sok kihívás kísérjen még utadon.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét. A ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
1: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
0: Ezt mondja az Úrnak, te vagy a menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
1: Megment ő téged a vadászok tőrétől, és a gonosz beszédtől.
0: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
1: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
0: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
1: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
0: Saját szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
1: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasság belit választottad oltalmadul.
0: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
1: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
0: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
1: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
0: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
1: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
0: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Rövid olvasmány. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen beragyogja őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztusban ébren, s elnyugodjunk biztonságban békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban békén.
2: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: A nyugodalmas éjszakát és a jó

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 813. adásával. Sok szép tanúságtétel elhangzott az utóbbi műsorokba, és még nincs vége a tanúságtételeknek, ezzel folytatjuk a mai műsort is, és a következő bűntudatom van a majdnem miatt is. Mindig is két gyermekre vágytam. Egész gyermekkoromban azt mondogattam, hogy lesz egy lányom és egy fiam, és ennyi. Az első gyermekemet elég fiatalon vállaltam. 20 éves voltam, amikor megszületett a lányom, Natália. Még csak 3 hónapos volt, amikor kiderült, hogy atópiás ekcémába szenved. Emellett nagyon hasfájós volt, sokat sírt, én meg vele sírtam. Egyedül éreztem magam a sok nehézséggel. Rengeteg időt töltöttünk orvosi rendelőkben, számtalan olyan gyógyszert írtak fel neki, amire az orvosok azt mondták, hogy talán használ. Olyanok voltunk, mint a kísérleti egérke a laboratóriumban. Miután elkezdte az óvodát, egy hetet járt, utána mindig beteg lett. És egy hónapig orvosokhoz járkáltunk ismét. Első gyermekként nagyon féltettem, és túlzásba vittem az aggodalmaskodást, nem hallgattam az anyai ösztöneimre. Megfogadtam, hogy ezt soha többé nem akarom még egyszer végigcsinálni, és elzárkóztam a második gyermek elől. A párommal vettünk egy kis házacskát, amely ugyan felújításra szorult, de nem siettünk vele. 3 éves volt a kislányunk, és úgy gondoltunk, hogy mivel második baba úgysem lesz, van időnk olyanná alakítani, amilyenné szeretnénk. 2 évet szántunk rá, de nem úgy haladtunk, ahogy elterveztük, és közben jött a meglepetés is. Itt kezdődik a kisfiam története. Mint minden terhességnél, nálam is a menstruáció késésével kezdődött. Mivel nem terveztem babát, és védekeztünk is, fel sem merült bennem az a gondolat, hogy várandós lehetek. Biztos voltam benne, hogy megint valami cisztám van. Fel is hívtam a nőgyógyászomat, de csak a következő hónapra kaptam időpontot. Valahol legbelül azért nem hagyott nyugodni a dolog, és a párom is tett egy pár megjegyzést a terhességről. Így vettem egy tesztet. Amikor megpillantottam a pozitív tesztet, félelem és dű kavargott bennem. Sírva mentem ki a fürdőszobába, hogy megmossam az arcomat, és egy picit lenyugodjam. A párom mosolyogva jött utánam, és kérdezte, hogy miért sírok. A kezébe adtam a pozitív tesztet. Nevetett, átölelt, és azt mondta, hogy örülnöm kellene neki, és nem sírnom. Kijelentettem, hogy úgysem tartom meg, elvetetem, mert én nem akartam második babát. Eleinte ellenezte, de nagyon határozott voltam. Elmagyaráztam neki, hogy most nem jó időben jön a baba. Ott van a házikunk, amit be kell fejezni, és nem szerettem volna megint otthon ücsörögni, és folyamatosan orvosokhoz járni. eljött a nőgyógyászati vizsgálat időpontja, amikor az orvos mutatta a kisbabámat, próbáltam a semmibe nézni. Akkor 8-9 hetes terhes voltam. Megkereste a szívhangot is, azt is hallottam, de továbbra is eltökélt voltam, annak ellenére, hogy korábban elítéltem azokat a nőket, akiknek abortuszuk volt. Mindig is ellenéztem az egészet, de azt hajtogattam magamban, hogy most nem jön jókor, és elkezdtem intézni az abortuszhoz szükséges dolgokat. Nálunk vérvételre kell menni, EKG-t csináltatni, és az altató orvossal kell beszélni. Ezek után adnak időpontot a kórházba a műtétre. Aznap, amikor hazajöttem a nőgyógyászomtól, nem tudom miért, de kíváncsi lettem rá, hogy hogyan is néz ki valójában egy 9 hetes baba. Elkezdtem videókat nézegetni, aztán abortusz videókat is, és sokat sírtam. A párom sosem látott ennyire összetörve. Mindig erősnek mutattam magam, miközben szenvedtem, de még így is azt gondoltam, hogy ez a helyes út, és meg kell tennem. Eljött a nap. El is mentem a kórházba. Kint várakozva nagyon szorongtam, és rossz érzések folytogattak. Behívott a nővér, és azt mondta, hogy még alá kell írnom papírokat. Odalépve láttam, hogy sok kisbaba ultrahangos képei vannak az asztalán, és akkor megtörtem. Nem bírtam tovább magamban tartani azt a sok érzést. Annyira sírtam, hogy nem tudtam beszélni a nővérkével sem. Leültetett, és azt mondta, hogy nyugodjam meg, menjek haza, gondoljam át még egyszer, és ha szeretném a beavatkozást, akkor másnap reggel 7-re várnak. Csak bólogattam, és lehajtott fejjel kijöttem. Hosszú lépcsősor volt előttem. Nagyot léptem, és az alján találtam magam, meghúzódott bokával. Szerencsénkre ennyivel megúsztuk, de a bokám a háromszorossára dagadt. Nem volt szép látvány. Úgy éreztem, hogy megérdemeltem. Ez a büntetésem, amiért majdnem megöltem a kisbabámat. Így született meg az én kicsi fiam, Dominik, akit nagyon szeretek. Nem tudom miért, de szerintem ő tudja, hogy amikor a pocakomban volt, az anyukája sokat sírt, mert nagyon ragaszkodó természetű, és gyakran átölel. Érzi, ha szomorú vagyok, mert olyankor nem mozdul mellőlem, és folyamatosan a kezemben szeretne lenni. Sokszor, amikor nevet vagy átölel, vagy ha játszik, és nézem, eszembe jut, hogy majdnem megöltem, és ez nagyon tud fájni. Most lesz 3 éves, és még mindig velem alszik. Muszáj őt éreznem minden pillanatban. Egészséges, nem beteges, mint a nővére volt. Nagyon okos. Angolul mondja a színeket. A szavakat sem tudja még szépen kimondani, de már mondókákat dudol. Nyugodt, áldott jó lelkű gyermek. Szeret velem főzőcskézni, és nagyon segítőkész. Ha bármit kérek tőle, megy és megcsinálja. És akár elvonul játszani, ha látja, hogy nekem valami más dolgom van. Mindent megtesz, hogy a maminak könnyebb legyen. Tudom, nem szabad ilyent mondani egy anyukának, de valamilyen szinten jobban ragaszkodom érzelmileg a fiamhoz, mint a lányomhoz. Imádom mindkettőjüket. Igaz, hogy csak a Jóistent szabad imádni, de ez egy kifejezés a magyarországiaknál. Natália és Dominik is rajonganak egymásért. Nagyokat kergetőznek, és az egész ház zeng az örömüktől. Ők az életem értelme. A most már 8 éves lányommal is minden rendben van. Egyszerűen elutasítottam a sok gyógyszert, és egy kis odafigyeléssel az étkezésre, és sok minden másra végigcsináltuk a beteges, nehéz időszakot, és minden jóra fordult. Még mindig maradt bennem rossz érzés a majdnem miatt. Soha, de soha eszembe nem jutna abortuszra menni. Azt mondták az orvosok, hogy 3. gyermeket nem ajánlanak, mert veszélyes lenne, mivel mind a 2 gyermekem császármetszéssel született, és a kisfiamnál komplikációk voltak a szülés során és utána is. Ennek ellenére, ha várandós lennék, és azt mondaná az orvosom, hogy az életemet veszélyeztetném vele, akkor is adnék esélyt a gyermekemnek, hogy megszülethessen. Ha akkor az abortuszt választottam volna, lehet, hogy ma pszichiátrián lennék, mert nem tudtam volna túltenni magam rajta. Akiben egy pici kétáj van, vagy egy kicsit is kötődik a gyermekéhez, ne menjen abortuszra, mert bánni fogja az élete végéig. Nekem is bűntudatom van, a majdnem miatt is.

és a sorozat az egyik következő története, a befizetetlen csekk. Már 4 gyermekem volt. A 4. babám, Teó, elég kézbeszokott volt, folyamatosan engem igényelt. Ez nagyon fárasztó volt. Az első 6 hónap szinte csak szoptatással és ágyban fekvéssel telt. Kimerültem. Majd teherbe estem, de az a baba elment. Nagyon megviselt lelkileg. Teltek múltak a hónapok, egyre könnyebb lett a legkisebbel is. Felszabadultunk. Volt időnk egymásra a párommal. Aztán újra teherbe estem. Immár Szófiával. Az első pillanatban megrémültem. Aztán persze örültem. Alig vártam, hogy a férjem hazaérjen és elmondjam. Egy kis csoda van a szívem alatt. De sajnos nem azt kaptam, amire vártam. Rögtön rávágta. Elvetetjük. Egy világ omlott bennem össze. Sírtam éjjel-nappal. A gyerekek nem értették, hogy mi van, hiszen nekik nem mondtam el a helyzetet. El kellett mennem orvoshoz. Az első ultrahang vizsgálaton csak sírtam, de nem néztem oda. El kellett azt is mondanunk, hogy el akarjuk vetetni a babát. Majd elsüllyedtem szégyenemben, belül ordítottam fájdalmamban. Az orvos azt javasolta, hogy menjünk haza, beszéljük át, és egy hét múlva visszavár minket. A párom hajthatatlan volt. Hamar eltelt egy hét. Visszamentem a nőgyógyászhoz. Akkor már néztem az ultrahangon a kincsemet. Sírtam. Hangosan zokogtam. Megkaptuk az orvostól a papírokat, elmondta, miket kell elintéznünk, és kaptam időpontot a műtétre is. Az első védőnői beszélgetés nehéz volt. Rendes volt a hölgy, de én rá sem néztem, csak potyogtak a könnyeim. Elmondtam, hogy én nem akarom megölni a kisbabámat. Kérdezte a páromat, ő egyértelműen állította, hogy nem szeretne több gyereket. Meghaltam ott azonnal. A második beszélgetésen már másik hölgy volt. Na, ő nem állt mellettem, sőt, a páromat támogatta. Utáltam, gyűlöltem azt a nőt. Megkaptam a papírokat, a csekket, 17 000 forint. Ennyit ér a gyermekem élete? Kérdeztem sírva. A második védőnői látogatás után folyamatosan veszekedtünk a férjemmel. A műtét előtti szombaton is nagyon összevesztünk. Egészen egyszerűen belefáradtam. Mondtam a férjemnek, hogy menjen és azonnal fizesse be a csekket. Elvetettem a babát, hogy örüljön. Elment a postára, és amikor hazajött, nem mondott semmit. Attól kezdve nem szóltam hozzá, csak sírtam és sírtam. Hétfőn, a műtét reggelén, amikor felkeltem, láttam, hogy a férjem elment dolgozni. Mondtam magamba, hogy így hogy menjek a kórházba, amikor mind a 4 gyermek alszik? És akkor megláttam a szekrényen a csekket. Nem fizette be. Akkor már örömömben zokogtam. Megvártam, amíg betöltöttük a 12. hetet, és elmondtam a gyerekeknek, hogy kistesó van a pocakomban. A nagyobbik lányom velem együtt sírt az örömtől, és most nem tudunk betelni a kis Szófiával, akit az apukája is imád, és már bánja,
hogy akkor az abortuszt akarta. Szofia nagyon kedves kisbaba. Amikor éjjel felébred, csak nézelődik a kis gombszemeivel. Kacagva kell, mosolyogva cicizik. Hát ez a mi kis happy endünk. A következő szép történet. Köszönöm, doktor úr. 1976-ban történt. Az első leánykánk, Marci születése után 6 hónappal teherbe estem, a ciklusom olyan időszakában, amikor nem volt valószínűsége. De örömmel vettük tudomásul, hogy nem sokára ismét gyermekünk születik. Mivel már volt tapasztalatom, s nem akartam, hogy feleslegesen maceráljanak, csak a 3. hónapban mentem el a terhes gondozásra. Gennyet találtak a vizeletemben, ezért elküldtek urológiára. Az ott elvégzett vizeletvizsgálat után kerekperec kijelentette egy középkorú orvos, hogy ezt a gyereket nem hordhatom ki, el kell vetetnem, mert idül vesemedence gyulladásom van. Sírva mentem haza. Az első utam a szülész orvosomhoz vezetett. Ő kikérdezett a panaszaimról, amelyek a reggeli rosszul létekre korlátozódtak. Megvigasztalt, hogy segít, antibiotikum szedésével és diétával semmi akadályát nem látja az egészséges baba születésének. 6 hónapig gyógyszerrel és szinte 100%-osan sótlan diétával igyekeztem mindent megtenni a kicsimért, de a terhesség nem volt könnyű. Terhességi toxikózis volt a diagnózisom. Az utolsó hónapot a kórházban töltöttem, ahol naponta felváltva infúziót, illetve vénás vaspótlást kaptam. A 9 hónap alatt 3 kilót fogytam, és már a túlhordás határán indított szüléssel 2,5 óra alatt 3600 grammos teljesen egészséges kisfiút szültem. Laci fiamat, Marci leánykám, a picinke rövidítéseként Cinkének nevezte kiskorában. 6 hónap múlva mentem el röntgenre, ahol kiderült, hogy a jobb vesevezetékem fejlődési rendellenességei okozták a galibát. Ezt egy komplikált műtéttel megoldották, azóta is hálás vagyok az orvosnak, aki nem az egyszerű megoldást ajánlotta, hanem hozzásegített, hogy egészségesen megszülhessem a gyermekemet. Akkor még nem is tudtam, de ha Laci nem születik meg, akkor ma csak egy gyermekem lenne, és Marci lánykámnak nem lenne testvérkéje, mert Csernobil után cisztómák és ciszták miatt többször műtöttek. Naponta megköszönöm Istennek, hogy jó úton indított el. Laci fiam különleges ember, nagy harcos, minőségbiztosító mérnök és ultramaraton futó. Többször körbefutotta a Balatont, nagyon sportos, kerékpározik, síel, turázik, profi szinten, és ő a család memóriája. Jellemző rá, hogy mindenre nagyon jól emlékszik a gyermekkorából, helyekre, időpontokra és illatokra. A helyes születés szabályozásról szóló Humane Vitae kezdetű enciklika szerzőjét, boldog 6. Pál pápát 2018-ba avatták szenté. Mindkét bizonyítás nyert csoda, amet a pápa közben járásának tulajdonítanak, meg nem született magzatok védelméhez kapcsolódik. Ez alapján terjedt el a feltételezés, hogy 6. Pál a meg nem születettek védőszentje. Egyik esetben sem volt halálos veszélyben az édesanya, egyiküknek sem az első terhessége volt, de az orvosok szerint a születendő gyermek súlyos elváltozásokkal jött volna a világra,
ha egyáltalán megéri a szülést. Az orvosok mindkét esetben abortuszt javasoltak. A nehéz körülmények ellenére mindkét gyermek egészségesen megszületett, az 1963 és 78 között regnáló szentéletű pápa közbenjárásának köszönhetően. És záró akkordként egy nagyon szép vers, Malomsoki Ildikó, ha valaki elmondta volna, ha valaki elmondta volna, hogy te már élsz, ha valaki elmondta volna, hogy bennem remélsz, ha valaki elmondta volna, hogy hozzám, csak hozzám jöttél, ha valaki elmondta volna, hogy szívből igazán szerettél, ha valaki elmondta volna, hogy meggyilkollak téged, ha valaki elmondta volna, hogy egy valódi élet ér véget, ha valaki elmondta volna, hogy nem tudlak majd visszahozni, ha valaki elmondta volna, hogy nehéz lesz mindezt hordozni, ha valaki elmondta volna, és lefogja két kezem, míg szívemhez kiáltasz, hogy ne tegyem, akkor most itt lennél velem. Egy nagyon fájdalmas, kicsengésű vers, és bánat a fölött, hogy ez a valaki nem tudta. Sajnos nagyon sokan vannak, akik mindezt tudják, és mégis gondolkozás nélkül, vagy azt gondolkozásnak lehet nevezni, egy válrándítással elintézik, és mennek abortuszra. Arról viszont nem szólnak, vagy ha igen, lehet nagyon későn, hogy mi van a lelkükbe mélyen elásva. Ez a valaki szépen ki tudta mondani, hogy ha megteszi, biztos a pszichiátrián végzi, és hogy még a majdnem tudatát is nagyon nehezen tudja feldolgozni. A mai műsorba ennyi fért bele. Mindenkinek egy áldott új hetet kívánok, dicsétessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Végállomás felé című részt.

Szorgalmasan dolgozó, gyógyíthatatlan nagybeteg Riplő Rónai Józsefet munka közben meglátogatta az egyik barátja. A műterem ablakpárkányán rengeteg virág állott. Az őszi erdő egyszerű, tarka, igénytelen árvái ágaskodtak a napfény felé. A művész feléjük mutatott. Ezek az Isten szegénykéi vigyáznak rám, amikor reggeltől estig dolgozom. Majd könnyesedő szemmel hozzátette. Állomás mindenképp, főleg, ha nincs már sok hátra, és közel a végállomás.

Krisztus az Isten a hazánk, ahová megyünk. Krisztus az ember, az út, amelyen megyünk, hozzá megyünk. Rajta átmegyünk, miért félünk, hogy eltévedünk? Kérdezte Szent Ágoston.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

utolsó találkozás Örsi László jezsuita atyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lett, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónást nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után, tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami olyan nagyon megragadott az, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg a követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt meg nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát ér. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok-e misét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Mamival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk, kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, azt már nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni sem nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszítta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassa. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. És mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, azt hiszem, hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női személyt, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy gondolta, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel, nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az Önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom Önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkünket.

0: Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és úgyörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Ja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk urányában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk urájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Őrz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe mekkora

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltózzunk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Életemben Isten után a második legfontosabbnak a családot tartom. Ez az ige az értékrendemet határozza meg, és határozta meg mindig is, hogyha úgy tekintjük. Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

Rádi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Roland Patzleiner és Agostino Ricotta tanúságtételét hallják, mely 2025. augusztusában hangzott el a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Most pedig köszöntsük Roland Patzleinert és Agostino Ricottát, akik magukról fognak beszélni, és a Mladi Fest keretén belül való tevékenységükhöz. Ők már korábban résztvevők voltak, és biztos nagyon jól ismeritek őket már korábbról, és köszöntsétek őket tapssal. Köszönjük. Dicsérthessék a Jézus Krisztus.
2: Sì, Maria.
3: Sono molto felice di essere...
1: Nagyon örülök, hogy ma újból veletek lehetek ezen a csodálatos fesztiválon.
3: Oggi anniversario di Maria.
1: A ma a szűzanya napja van, annak a napja is, hogy megtértem.
3: Siamo nel 25esimo anno della nascita in cielo di Padre Slavko.
1: És 25 éve van annak, hogy Slavko atya az égi születésnapja van. 1992-ben a 8 boldogság közösség tagja voltam. Egy karizmatikus hátterű valaki voltam.
3: Diceva vai a Medjugorje.
1: Egy napon, amíg imádkoztam, a szívemben hangot hallottam, menj el Medjugorjéba. Soha nem voltam itt, nem is tudtam, mi az, hogy Medjugorje. És harcoltam ez a hang ellen. De a szűzanya nagyon kitartó volt. És a szűzanya annak érdekében, hogy ide hozzon, két vízióval ajándékozott meg, látomással. Két képet láttam. Az elsőn
3: mettere sotto terra.
2: Sì, sì, ma seppelliva che cosa?
3: Qualcosa.
2: Prova slika.
1: Tehát az első képen egy ember volt, aki valamit ásott a földbe.
3: Seppellendo i tuoi talenti.
1: És a hang azt mondta, ez az ember te vagy, aki éppen elásod a talentumaidat, tehetségeidet. De nem értettem, miről beszél. A másik kép pedig a szűzanyát mutatta,

0: aki sírt. És megértettem, hogy az én hibámból sír, én miattam sír. Nem akartam Medjugorjeba jönni.
1: Se non lo capiamo, i suoi progetti sono sempre meravigliosi.
0: Többek között, ha az Úrnak valamilyen terve van számunkra, az ő terve biztos csodálatos. És tudjátok mindig, hogy az Úrnak minden egyes embernek van terve, ember részére terve van. És nem fontos, hogy fiatalabb vagy középkorú, esetleg idősebb szeméről van szó. Ez a terv, amit Isten eltervezett, magába foglalja a személy talentumait is. Medjugorjeba 1992. augusztus 1-én érkeztem meg. És amikor megérkeztem, találkoztam a templom közelében Szlávko atyával, bemutatkoztam neki, és Szlávko atya azt mondta, te tudsz gitározni. Azt mondtam, igen. És azt mondta, gyere, most folyik egy ifjúsági fesztivál, és neked zenélned kell. Abban az évben a Mládi Fest itt az oltár közelében folyt a fesztivál. Fraszlávko a lépcsőn ült, én a gitárommal, és ez volt a fesztivál. Az évek során a fesztivál növekedett. Szlávko atya minden alkalommal elmondta, mit tudunk tenni, hogy jobbak lehessünk. Nos, azt adtam, amit a szívemben éreztem. Azt javasoltam, hogy egy nemzetközi kórust alapítsunk meg. Szlávko atya pedig azt javasolta, hogy fogadja ezeket a fiatalokat, szállást és étkezést biztosít nekük. Így született meg a nemzetközi kórus ötlete. Ezután javasoltam a Szlávko atyának, hogy egy tolmácsolási rendszert vezessünk be. Azt mondta, jó, csináld meg. Én technikus végzettségű vagyok, elektronikával foglalkozom. És volt egy olyan ötletem, hogy adóvevőket helyezünk el, ami lehetővé teszik a szimultán tolmácsolást. És ezáltal az emberek milliói hallhatják majd, ami itt történik. Így ma a szentmiséket milliók hallgatják Medjugorjéból. Megértettem, hogy a szűzanya kihasználta azokat a talentumokat, amelyekkel rendelkeztem. Technikus végzettség, zenész is vagyok, megalapítottam a kórust, és sok dalt, amelyek ma is a repertoáron vannak, például Üdvözlégy Békirálynője, mindannyian ismeritek azt a dalt, amelynek a címe Uram, segíts megtanulni, megbocsátani. És ezt a két dalt egy nap alatt komponáltam. Összevesztem a feleségemmel, és imában megkértem az Urat, hogy segítsen nekem megbocsátani. A dal mindig imádság is. Ez az én kedvenc imamódom.
1: Insegnaci, Signora, perdonare.
0: És aznap komponáltam Taníts meg, Uram, megbocsátani című dalt. Végül, amikor elénekeltem ezt a dalt, nagyon elégedett voltam, és a szívemben még egy dal jelent meg.

0: Viva Maria!
1: Živia la gosta!
2: Éljen a szűzanya! Ezután egy nap
3: jednog dana sveto organizáció
2: a fesztivál szervezésén belül megkérdeztem az urat. Hogy szükségem van a fiatalok miséjéhez dalokra. És egy reggel egy álmom volt, az Úr ajándékozta. Úgy ébredtem, hogy már a fejemben volt a szerzemény, a dallam,

0: Il Signore è meraviglioso.
1: Az Úr csodálatos. És csodálatos dolgokat tesz. Itt Medjugorjeben házasodtam meg, és ahogy a szűzanya kérte, hogy nagy létszámú családok legyenek, én magam is 5 gyermek édesapja lettem. 10 napja nagyapa lettem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Con due delle mie figlie abbiamo creato un gruppo di evangelizzazione.
1: Két lányommal egy evangelizációs csoportot alapítottunk meg.
0: Scelgo di lodarti.
1: És az a neve, hogy
2: To, da te chválim.
1: Azt választottam, hogy dicsőítselek.
0: Sicilia per l'Italia facendo concerti e testimonianze.
1: Sokat utazunk Szicíliában, egész Olaszországban, koncertezünk és tanúságot teszünk, mert abban hiszünk, hogy az Úr a zenén keresztül érinti meg a szíveket. Ahogy Szent Pál is mondta,
2: Znate što kaže Sveti Pavao, što treba da bismo primili?
1: Mire van szükség, hogy megkapjuk a Szent Lelket?
2: To je poslanica.
1: Ez az Efezusiakhoz írt levél, 18. fejezete. 5. fejezete, 18.
2: És
1: azt mondja, ne részegüljetek meg a bortól, hanem teljetek el a Szent Lélekkel, énekelve, himnuszokat énekelve, zsoltárokat énekelve és az Urat dicsőítve. A dal, a zene rendkívüli fontossággal bír az imában.
2: Se želite pronaći radost u molitvi.
1: Hogyha örömet akartok érezni ima közben, akkor énekeljetek az Úrnak, mert az Úr jó. Az én szent védőszentem, Szent Ágoston azt mondta, aki énekel, kétszeresen imádkozik.
0: Quello che il Signore sta facendo adesso attraverso le nostre vite, attraverso me e mia moglie.
1: Most a zárásként azt szeretném elmondani, hogy mit tesz az Úr velem és a feleségemmel. A szűzanya Medjugorjeban imacsoportok alapítására ösztönöz minket, és azt mondja, azok, akik részt vesznek az imacsoportokban, ők az Isten akaratát teljesítik. És hogy a szűzanya hívására válaszoljunk, elkezdtük megalapítani ezeket az imacsoportokat. Spontán módon, nagyon egyszerűen. De egy nap az egyház megkérdezte, kik vagytok ti?
0: Venuto una frase qua Medjugorje.
1: És imádkoztunk, a szívünkben pedig egy mondat jelentkezett éppen itt Medjugorjeban.
0: La frase che ci identifica è questa.
1: Az a mondat, amely minket azonosít, a következő.
0: Pentecostale mariano.
1: Katolikus, pünkösdi és Máriás mozgalom.
0: Senza lo Spirito Santo non potete fare nulla.
1: Máriás, pünkösdi, mert a szűzanya azt mondja, hogy a Szentlélek nélkül semmit nem tudtok tenni. De ha a tiétek a Szentlélek, minden a tiétek. Valaki közületek mindent akar maga számára? Nem hallom. Akarjátok-e a Szent Lelket? A Szent Lélek pedig a szeretet, öröm, béke, türelem, jó akarat, jóság,
0: dominio di sé,
1: és önuralom.
0: Ascoltare la sua voce.
2: Molimo Gospodina.
1: Kérjük az Urat, hogy adja meg a kegyelmet, hogy meghalljuk a hangját, és legyünk az ő kezének az eszközei.
0: Meraviglioso per ciascuno di noi.
1: Mert az Úrnak mindannyiunk számára nagyszerű terve van. Az Úr áldja meg benneteket.
3: Ciao a tutti, io sono Roland.
2: Pozdrav.
1: Üdvözöllek benneteket, Roland vagyok.
3: Tanto piacere essere qui con Agostino.
1: E örülök, hogy itt lehetek Agostinoval.
3: Festival.
1: Én is majdnem minden fesztiválon részt vettem.
3: Una cosa molto importante.
1: Ahogy Agostino mondta, a zene nagyon fontos dolog. Megnyitja a szíveket, és a Szentlélek eszköze lehet, hogy megérintse a szívünket.
3: Dolcezza, la tenerezza di Dio.
2: Ja, osobno.
1: Személy szerint itt Medjugorjeban éltem meg azt, amit az Úrtól jövő szeretet és béke jelent. 23 éve vagyok már Medjugorjeban.
2: Pievam na klanya.
1: Zenélek, énekellek, a szentségimádáskor Melindával, Ivánnal, Davorral együtt, és 23 évig úgy látom, hogy ez egy terv, a szűzanya terve. Ugyanakkor úgy érzem, hogy választott vagyok, kiválasztottak arra, hogy ezt tudom tenni. Nagyon jó volt, hogy megérthettem az imában. Hogy a zene és a dal az ige szolgálatában állnak. Az ige pedig Jézus. Különösen az eukarisztikus imádásban.
3: Condivido brevemente il mio origine.
1: Beszélni fogok az eredetemről, a származásomról. Sajnos a fiatal koromban nagyon üres volt az életem.
3: La vita nel peccato.
1: Az életemben alkohol, kábítószer, bűnben való élet volt a jellemző. És a zene negatív szerepet játszott az életemben, és negatív hatást gyakorolt. Azt gondoltam, hogy a zene semleges, de a zene nem semleges. A zenének lelke van, és az tulajdonképpen, amit a zenész a szívében hordoz. Ilyen módon negatív hatás alatt álltam. Az álmom az volt, hogy egy világszerte ismert heavy metal gitáros legyek. Az életem volt a zene.
3: Nella mia città.
1: Köszönöm az Úrnak, hogy a városban, ahol éltem, volt egy zenei csoport, ahol az én édesanyám tulajdonképpen menedékre talált, és elkezdett imádkozni értem. Elérte azt, hogy eljöjjek Medjugorjéba. Először 1986-ban volt ez, és nagyon haszontalan látogatás volt. Hazatértem, és még rosszabb életet folytattam, mint az előtt. 19 éves koromban úgy éreztem, hogy öngyilkos szeretnék lenni. Miért? Azért, mert a boldogságot tulajdonképpen összekevertem a szórakozással.
2: És
1: itt az ima megmutatta az erejét. A szívemben azt éreztem, hogy vissza akarok térni Medjugorjéba, és itt megkaptam azt a kegyelmet, hogy találkozhattam Jézussal. Nagyon mély békét éreztem magamban. Azt kerestem, hogy valahol otthon tudjam magamat érezni, hogy elfogadjanak, szeressenek olyannak, amilyen vagyok. És itt találkoztam Jézussal azokban az emberekkel keresztül, akikkel találkoztam, egy másfajta életről tanúskodtak ők nekem. Ők elérték azt, hogy elmenjek Szent Jónásra, és kimondhatom azt, hogy nincs megtérés Jónás nélkül. Az Úr a szívembe egy magot helyezett el, és ez az a béke. És így elkezdtem egy hosszú harcot, egy hosszú utat, de egy napon Medjugorjében nagy kegyelmet kaptam. Hallottam a szűzanya üzenetét, drága gyermekeim, döntsetek az Isten mellett. Nem értettem, hogy ez mit jelenthetne.
3: Che ti decidi a pregare ogni giorno.
1: De egy hang azt mondta, Roland, számodra ez azt jelenti, hogy el kell döntened, hogy minden nap imádkozol. És azt mondtam magamban, nem fogok aludni, térni, mielőtt legalább egy rózsafüzért nem mondok el. És ez a rózsafüzér imádság számomra azt, olyan volt, mintha a szűzanya kézen fogott volna. És a konkrét élethelyzetemben megvalósítottam azt, amit a szűzanya mondott. A Szent Jónás, a Szent Mise, az Úr igéje, böjt és ima.
3: Alle cose che non andavano bene.
1: Összeszedtem minden bátorságomat, hogy nemet mondjak a rossz dolgokra.
3: Che anche la musica, quei progetti che avevo non erano buoni.
1: Egy végtelen kedvességgel a szűzanya elérte azt, hogy megértesse velem, hogy az a fajta zene, az a fajta élet, amit folytattam, nem volt jó nekem. A szűzanya a szeplőtelen szívének ajánlottam fel magam, és számomra ez volt a változás fordulópontja. Megértettem, hogy az a zene nem volt jó, és azt mondtam magamban, nem fogom többé a világi zenét játszani, hanem csak az Úr dicsőségére fogok zenélni. És akkor elkezdtem énekelni, és komponálni is, dalokat komponálni. Korábban csak elektromos gitáron játszottam, de itt Augustino Medjugorjéban sokat segített nekem, mert vele kezdtem el zenélni a szentségimádás alatt. Egyre inkább megértettem, hogy a szűzanya azt szeretné, hogy itt legyek. Ez nagyon szép, mert nagyon jó megosztani a talentumaimkat. És hiszem, hogy igaz, amit a szűzanya mond, hogy az imádság által az Úr csodákra képes.
2: Itt
1: Medjugorjeban részt venni az animációs szolgálatban. Sok szív megérezze az Úr szeretetét. Mert csak az Úr szeretete képes változtatni. Remélem, hogy mindannyian ti, akiket a szűzanya ide hívott, fel tudjátok majd ismerni azt a tervet, melyet számotokra a szűzanya készített, hogy ha minden nap vele imádkoztok. Az egyike volt az első daloknak, amit itt Medjugorjeben írtam. Daruj nam mir, vagyis adj nekünk békét című dal volt. Ez az, amit én itt megtapasztaltam. Mindannyiatoknak kívánom ezt a fajta békét.
3: Attraverso la preghiera. Adesso pregheremo il rosario.
1: Szűzanya azt mondta, a béke az az ajándék, melyet az Úrtól kapunk az ima által. Ezért fogjuk most a rózsafüzért imádkozni.
0: Allora, prima di salutarvi, vorrei proporre al coro di fare un canto.
1: Mielőtt elköszönnék tőletek, szeretném javasolni a kórusnak és a zenekarnak, hogy előadjunk egy dalt. Az egyike lesz a 30 daloknak, melyeket Medjugorjéra írtam. Ez pedig a békéért való dal. Kérem, hogy álljatok fel. Együtt fogjuk elénekelni az Envenu Shalom című dalt.

0: Alléluia.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
1: Gloire à Dieu.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában Roland Patzleiner és Agostino Ricotta tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Lőrinc, diákónus, vértanú. Rómában született 230 körül. A legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A Szent Mise római kánonjában is helyet kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. Szent Ambrus ezeket mondja. Amikor Lőrinc látta, hogy a püspökét halálba viszik, sírni kezdett. Nem azért, mintha sajnálta vagy féltette volna, hanem mert ő nem kísérhette a vértanúságba, ezért így szólt hozzá. Atyám, hová mégy a fiad nélkül? Szent püspököm, hová sietsz a diakónusod nélkül? Akkor Sixtus pápa így válaszolt. Nem, fiam, nem mellőzlek, és nem is hagylak magadra. Előtted keményebb küzdelem áll. Én, az öreg, a könnyebb harc útját járom. 3 nap múlva követni fogsz. Ez az idő méltányos a pap és a diákónus között. Nem illik, hogy a mester oldalán harcolj, mintha segítségre szorulnál. Mesterük nélkül győznek már, mert nincs többé szükségük a tanításra. Ezért hagyta maga után Illés Elizeust. Most rád hagyom, hogy kövess engem a férfias erényekben. Az is beleillik a történeti összefüggésbe, hogy Lőrinctől az egyház kincseinek kiadását követelik, hiszen Valerianus és pénzügyminisztere szemet vetett az egyház vagyonára. Egészen a 4. század elejéig követni lehet visszafelé azt, hogy Rómában Lőrinc ünnepét augusztus 10-én ülték meg, és vértanúsága a helyét a Via Tiburtina mellett tisztelték. E helyen már Nagy Konstantin bazilikát építetett, és a templom hamarosan keresett zarándok helyé vált. Ma is a 7 római főtemplom közé számítják. Tagadhatatlan, hogy Lőrinc hosszú időn át a leginkább tisztelt szentek közé tartozott. Lőrinc, mint diákónus, különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákónus volt, másik hadtársának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szemevilágát is visszaadta. Amikor letartóztatták, a bíró első kérdése az egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis, és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, oda kiáltotta neki, hogy ossza szét az egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól 3 napot, s megígérte, hogy elhozza az egyház kincseit. Mikor a kiszabott 3 nap eltelt, megjelent egy seregkoldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: íme, itt vannak az egyház kincsei. A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak. Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet. Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk. A győztes válasza így hangzott. Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik. Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. A hívőné pedig később az augusztus 10 körül látható hullócsillagokat így nevezte el: Lőrinc könnyei. 258-ban Rómában halt meg.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: a rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kristály Veronika vagyok. Önök a Fiffentyű műsorát hallhatják, mely a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora. A Fiffentyű célként tűzte ki, hogy a fiatalokkal kapcsolatos témákat boncolgatja, kicsit könnyedén, kicsit fiatalosan. Mai vendégeim, a mai meghívottjaim nem mások, mint az egyik rendezvényünknek a szervezői, név szerint Péterfi Péter.
3: Köszöntöm én is önöket.
2: Illetve Kristály Esztert.
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Arra foglak kérni titeket, hogy egy kicsit jobban megismerhessünk titeket, és valamerre be tudjunk helyezni. Kérlek, hogy egy pár mondatban mutatkozzatok be.
4: Kristály Eszter vagyok, gyógypedagógus, és jelenleg Budapesten élek. Autistákat fejlesztek egy iskolában, gyógypedagógusként dolgozom, és tevékenykedek, viszont az életemben nagy szerepet kap mindig az önkéntelkedés, cserkészkedem, és a FIF-ben, a Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetem kommunikációjáért felelős tímtagja vagyok idén.
2: Köszönjük, Eszter, hogy bemutatkoztál. És akkor Péter, kérjük, hogy egy pár mondatot te is mondj magadról.
3: Én Péterfi Péter vagyok, Csíkszeredából származom, jelenleg Kolozsváron élek,

0: Már szinte egy éve dolgozom programozóként, és hát igen, így a szolgálatok az egyetemi éveimtől kezdődően eléggé nagy szerepet játszanak nekem is az életemben. Idén ezek közül az egyik legnagyobb, vagy legkiemelkedőbb, vagy legtöbb időt igénylő és energiát igénylő az a nézőpont. Ugyanis idén a nézőpont főszervezőjeként leszek majd jelen ezen a rendezvényen.
1: Köszönjük szépen neked is, Péter! És ahogyan mindketten elárultátok, akkor ez a rendezvény nem más, mint a Nézőpont, tehát a Keresztény Nyári Szabad Egyetem, de erre majd egy kicsit később fogunk visszatérni, hiszen a kedves hallgatóink, akik rendszeresen hallgatnak minket, ők már tudják, hogy a Fifentyűt egy játékkal szoktuk kezdeni. Ez a játék segít egy kicsit a témát behozni, illetve titeket is egy kicsit jobban megismerni. Ez a játék általában mindig egy szójáték szokott lenni, és most arra foglak hívni benneteket, hogy antonimákat mondjatok nekem, vagyis ellentéteket. Kaptok 3-3 szót, és rögtön vágjátok rá, ami ellentétként eszetekbe jut. És elsőként Péter, neked teszem fel az első szót. Az első szavad nem más, mint az otthon.
0: Ahol.
1: Következő szó pedig a tied, Eszter. Fiatalság.
2: Időskor.
1: Nyár.
0: Tél.
1: Eszter. Szórakozás.
2: Munka.
1: Péter az utolsó. Egyetem.
0: Munka.
1: Eszter az utolsó szavad. Szabadság.
2: Bezártság.
1: Köszönöm, hogy játszottatok velem. Hallhatták a kedves hallgatók, egy kicsit a nézőpontnak a szavait hoztuk közelebb, ugyanis volt itt egyetem, volt itt munka, volt itt szabadság, otthon, nyár, és ahogyan hallották az imént a szavakat. Na, de hogy most már többször is elhangzott, hogy nézőpont, nézőpont, mert hogy mi most már csak így használjuk, vagy egészen egyszerűen rövidítve NP, de hogy mi is ez a nézőpont?
0: Nagyon röviden. Ugye, ahogy a teljes neve is van, Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetem. Ez a Szabad Egyetem talán mondhat valamit már sokaknak. Sokan lehet megijednek attól, hogy egyetem, és akkor nehogy vizsgázni kelljen itt is. Itt megnyugtatlak, meg megnyugtatom a kedves hallgatókat, hogy nem fogunk senkit se vizsgáztatni, inkább így az előadásokon való részvétel és a tanulás az, ami az egyetem szóhoz köthető. Ugyanakkor itt van ebben ez a nyári szó, ez is egy kicsit csalóka, mert ugye már szinte az ősz kezdetén van ez a rendezvény, de még meleg van, és még a szabadban tudunk lenni. És hát itt van ez a szabadság, amit próbálunk behozni a programokba, hogy folyamatosan párhuzamos programok vannak, és választható. Igazából minden részvevő maga dönti el, hogy mivel marad.
1: Honnan indult a rendezvény? Ki szervezi ezt a rendezvényt?
2: A rendezvény célközönsége, hogyha lehet így fogalmazni, az a 20 és 35 év közötti fiatalokat célozza meg, mivel, hát ahogy a nevében is benne van, egy kicsit így az egyetemista korosztály, vagyis a fiatal felnőtt korosztályt célozzuk meg, nekik szól a rendezvény, olyasmi témákat is hozunk be rendezvényre, ami főleg ezt a fiatal felnőtt korosztályt érdekli, vagy érinti. Olyan rendezvény, ami a fiatal felnőtteknek, a fiatal felnőttekről szól, mivel a programkínálat úgy épül fel, hogy szimultán mennek előadások, szimultán mennek műhelyek, programok, szabadidős tevékenységek, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy éppen melyik terület érinti, melyik területen szeretne fejlődni, vagy melyik az a terület, ami számára a legrelevánsabb az életében, és mind olyan téma, ami ezt a korosztályt célozza meg, akár azért, mert útkeresésben van, akár azért, mert családalapításban van, akár azért, mert bizonytalanság övezi a hitéletét, vagy éppen megbizonyosodás övezi a hitéletét, úgyhogy rengeteg témánk és rengeteg motivációnk van a rendezvényt illetően, és igen, mint ahogy kicsit részletesen ki is fejtettem, ez főként ennek a 20 és 35 év közötti korosztálynak szól.
1: És nem csak az, hogy fiataloknak és fiatalokért, hanem hogy fiatalok is szervezik ezeket a programokat, akár csak ahogyan ti is.
0: Így van. Én gondolom, hogy talán ez így is a leghitelesebb, hogy konkrétan azok vagyunk, azok szervezzük, akik elmennénk a rendezvényre is, akár sokan olyanok, akik már voltunk, és most úgy éreztük, hogy ebből valamit vissza szeretnénk adni, de olyanok is, akik akár potenciálisan jöttek volna, de mégis hamarabb találtak erre a szervezőségre, vagy ez inkább szólt nekik.
2: Igen, az, hogy a szervező csapat is korosztályban, a résztvevői korosztállyal megegyező, az nagyon sokat segít abban, hogy olyan témákat tudjunk behozni a rendezvényre, amik valóban relevánsak ennek a korosztálynak, mert a mi életünkben is azok, tehát mindegyik téma, ami felmerül a nézőponton, az olyan, amivel a szervező csapat is akár személyesen találkozott, vagy személyesen megéli a saját mindennapjaiban. Így azt gondolom, hogy teljesen összhangban van a téma.
1: Hogy kell elképzelni egy nézőpontot, hogyha szerkezetét kellene mondanotok, struktúráját, vagy esetleg felépítését, miket neveznétek meg? Tehát, hogy mondjuk, hogy néz ki egy nézőpontnak egy napja?
0: Alapvetően, ha egy napról gondolkodunk, akkor általában minden reggel felkelünk, meg lefekszünk, úgyhogy valahogy így a kettő közé lehetne besorolni ezt a programot is, meg a három étkezés az, ami így szétdarabolja a napot, és akkor ezek között van egy délelőtti blokk, ami különböző műhelyeket tartalmaz, általában 3-4 műhely megy párhuzamosan, és akkor ugyanúgy egy délutáni blokk, ami szintén hasonlít erre.
2: Igen, Péter egy kicsit logisztikailag próbálta megközelíteni a dolgot, hogy hogyan is épül fel egy nézőpont napja. Én úgy mesélném el, hogy milyen a megélés, ami egy nézőpont napján történik. Az valóban igaz, hogy reggel felkelünk és aztán este lefekszünk, viszont mivel ez egy szabad egyetem, a résztvevő, aki kilátogat a rendezvényre, az magának állíthassa össze a programját. Lényegében nincsen annak sem konkrét időpontja, hogy mikor kelsz fel, mert szabadon dönthetsz arról, hogy mikor indul számodra a nap. Viszont hogyha struktúrájában nézzük, akkor valóban úgy épül fel a programkínálat, hogy felkelünk, és akkor van egy eligazítás, és akkor megkapod az egész programkínálatot, hogy éppen aznak miből válogathatsz. És akkor mennek szimultán programok, műhelyek, szabadidős tevékenységek, és ezek lehet bármi, lehet, hogy épp egy családalapításról szóló előadáson veszel részt, és lehet, hogy szimultán bele egy zumba oktatás megy, ugyanebben az időpontban pedig cukrászműhely, és így tovább, tehát, hogy színes program lehetőségek vannak délelőtt és délután is, és hogy te magadnak, mint résztvevő, te magadnak állítod össze, hogy éppen mint szeretnél részt venni. És ezeket néha övezi egy-egy közös nagyobb esemény, vagy nagyobb program, mint mondjuk egy közös szentségimádás, vagy egy közös nagy előadás, amit egy ilyen egész estés nagyobb programtömnek szoktunk szánni. És tényleg a résztvevők teljesen szabadon mehetnek a helyszíneken, és belenézhetnek, belelátogathatnak a különböző programokba, és ami éppen nekik szimpatikus, vagy tetszik, ott megállhatnak, és akkor ott fejlődhetnek. Esténként általában úgy záródik a nap, hogy mivel ez egy elég családias közeg szokott lenni, már csak a létszámból adódóan, ezért az este általában kötetlen beszélgetésekkel, egymással való kapcsolódásokkal, akár tábortűzzel, vagy különböző esti programokkal, tánccal, zenével zárul.
1: Ha jól tudom, jól értesültem, akkor nem véletlenül válogatjátok össze a témákat, vagy nem véletlenül hozzátok be, hanem van nektek erre egy bejáratot struktúrátok, hogy mi alapján szeretnétek fejleszteni az embereket, meg ami alapján összerakjátok a programot.
0: Minden évben van egy főirányadó, egy motto, egy téma, ami köré szervezzük, hogy mert itt tényleg annyi ötlet jön, meg annyi jó értékes téma lenne, amit feldolgozni, de hogy ezeket valahogy becsoportosítani egy téma alá, akkor ez így megszűri egy kicsit. Idén például ez a mottónk, hogy igazán szabadon, de talán amire te gondolsz, az öt fejlődési terület lehet. Van a testi, van a szellemi, van a lelki, van a társas, és az ötödik, az az érzelmi. És akkor a programjainkban ezt beszoktuk építeni, hogy legyenek meg azok a programpontok, ahol a társas kapcsolódások tudnak kiteljesedni, legyenek meg az, ahol tanulni lehet, ahol az értelemre koncentrálni, legyenek meg az imaidők, legyenek meg a szabadidős, a mozgós programok.
1: Mondtátok, hogy van egy nagy téma, amit most már el is mondtál nekünk, Péter, és hát most már egy jó ideje, hogy a social médiás felületeiteken, a közösségi médiában ez már jelen van, tehát hogy el is mondtátok. Nekem az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy miért ez a téma?
0: Alapvetően a téma keresése az a programért felelős szervezőtársammal kezdtünk ennek neki, és az ötlet valójában az övé is volt. Már talán ez így nagyon az elején megfogalmazódott neki, hogy valamit a szabadsággal kellene kezdeni. Közben keresgettük, meg imádkoztunk, meg így próbáltunk összevetni dolgokat, de volt egy ilyen vicces kis sztori. Mentem hazafele, és futott velem szembe egy kisgyerek, és azt ordibált, hogy libertate, libertate. Ezt is elmeséltem Dorónak, ez így nagyon, nagyon jó volt. Ekkor már eléggé kezdett megerősödni bennünk, hogy ez a szabadság kellene, hogy legyen a témánk. Tetszett az is, hogy hát alapból ugye keresztény nyári szabad egyetem, hogy visszatérni valahogy ehhez, hogy nem ebből indult ki, de hogy mégis ez is mennyire ide talál. Ugyanakkor éreztük ennek a szükségét, hogy bár úgy látszólag igazából nem vagyunk rabszolgák, vagy hogy tényleg egy jó körülmények között érünk, azt mondhatom, hogy hálásak lehetünk ezért, de mégis annyi minden van, ami megköt, ami elveszi ezt a látszólagos szabadságunkat, ami úgy látszik, hogy megvan. És akkor erre szerettünk volna egy kicsit figyelni, hogy mi ez a minden különböző területeken, ami megköt minket, hogyan tudunk felszabadulni belőle, mik azok a korlátok, amik esetleg valóban hasznosak, és hogy erre is odafigyelni, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy minden korláttal megszabadulunk. Úgy láttuk, hogy van itt ebben a témában, amit bejárni, és nagyon kötődnek hozzá a kisebb témák, úgyhogy ha eljön valaki, vagy majd megnézi a programját a rendezvényre, akkor így majd bátorítom arra, hogy próbáljunk bekapcsolni ezeket a témákat a szabadság témakörébe, vagy így az igazán szabadomba is, és kíváncsi vagyok az eredményre.
2: Érdekes a témaválasztás a nézőponton. Én sem vagyok részese már a legelejétől a nézőpontnak, viszont a tavalyi szervezőcsapatban is benne voltam, és mindig az a megfigyelésem a témaválasztásra kapcsolatban, hogy annyira szeretnénk mindent behozni, és mindent megfogni, mert olyan sok minden van, ami érdekel minket is, vagy amivel kellene foglalkozni, és ami érinti a fiatalokat, és szükség van rá, és beszéljünk róla. És ez a szabadság témakör, ez egy olyan, az a fajta tökéletes választás volt, ami egyszerűen így mindenhez, ami érdekel minket, ahhoz tudjuk kötni. Hogy tényleg szabadon a hitemben, mint keresztény nyári szabad egyetem, szabadon a döntéseimben, mint fiatal felnőtt, aki útkeresésben van, szabadon a párkapcsolatomban, mert hogy annyi minden be tud árnyékolni egy bimbózó kapcsolatot, vagy egy családalapítást, szabadon a fiatalságomban, szabadon a pályaválasztásomban, szabadon az időmben, mert Péter nagyon jól elmondta, hogy valóban nem élünk igazi láncok között, vagy hogy ilyen nagyon különleges nehézségek között, mégis a mindennapjainkat nagyon be tudja árnyékolni az, hogy olyan sok minden lekorlátoz mégis. És hogy tényleg egy nagyon egyszerű példa, hogy keresztényként hogy éljen meg szabadon a hitemet ebben a változó világban. És sok más, rengeteg aspektusa van ennek a témának, amiről akár órákig el tudnánk szerintem itt beszélgetni, de hogy azért volt ilyen nagyon jó választás ez az igazán szabadon, mert valóban megfog olyan rétegeket, ami érint minket, ami, amivel foglalkozni kell, és foglalkozni is tudunk így a különböző meghívottak által. És már az is jó, hogy egyáltalán szóba kerül így köztünk a téma kapcsán, és már azért is egy kicsit előrébb vagyunk.
1: Azért is akartam behozni ezt az öt területet, amire általában felépítitek a nézőpontot, mert hogy valóban olyan témát választottatok, ami nagyon érdekes módon, de minden területhez kapcsolódik. És nagyon jól mondtad, Eszter, hogy órákon keresztül lehetne beszélni. Hát órákon keresztül is fognak beszélni, meg foglalkozni a témával a nézőpont keretein belül. Na de arra is kíváncsi vagyok, hogy ti személy szerint, és akkor most egy kicsit személyesebb kérdéseket tennék fel, hogy ti személy szerint hogyan kapcsolódtok a nézőponthoz? Akár itt gondolok a szervezési területre is, vagy akár abban a részében, hogy hogyan fogott meg titeket a nézőpont.
2: Én kommunikációs vagyok a nézőponton belül, és pont az apukám kérdezte egy pár napja, hogy én hogy kommunikáció, meg social media, meg minden, mert hogy a gyógypedagógiától valljuk be azért távol áll, tehát hogy nem egy irányú szakterület. De az az érdekes, hogy felidéztem magamba, hogy annól, amikor 12-es voltam és érettségiztem, akkor nagyon elgondolkodtam rajta, hogy kommunikáció egyetemet is végezzek, aztán valahogy így elmaradt. És aztán pár évvel ezelőtt a FIF egyik másik rendezvényére, a CSIT-re hívtak be kommunikációsként, de időpontütközés miatt nem volt jó, és ahogy telt az idő, a következő évben már a nézőpontra kerestek meg, mint kommunikációs, és így meg is lepett a kérdés, mert már régen nem foglalkoztam azzal, hogy kommunikációsként tevékenykedjek, viszont így húzott be, hogy akkor mégiscsak kipróbáljam magamat. És az eredmény az valami fantasztikus volt, mert ahogy Péter is mondta, nem minden szervező jön úgy a szervező csapatba, hogy előtte már résztvevő is volt. Nagyon pont egy ilyen vagyok. Én szervezőként voltam először a nézőponton, viszont hogy konkrétan mi vonz oda, az a hangulat, amit ott kapok, és a nyaramban ez az egyetlen olyan esemény, ahol ezt a hangulatot megkapom. Amikor a nézőpontra gondolok, akkor tényleg nincsen jobb szó ennél, de így a szabadság jellemzi. Hogyha szabad, akkor fel is idéznék egy emléket. Nekem a nézőpont itt személyesen tényleg azt a képet láthatja, amikor kimentem először a helyszínre, akkor már állt a rendezvénynek az arculata, tehát fel voltak állítva a sátrak, meg a kis különböző műhelyeknek a helyszínei is, és szólt a zene, hívogató zene, és akkor azt éreztem, hogy így megérkeztem, mert hogy így csomó fiatal sürgölődött körülöttem, meg tevékenykedtek, meg már kezdtek érkezni a résztvevők, és egyszerűen így elkapott annak az érzése, hogy milyen jó itt lenni fiatalosan, fiatalos közegben, szabadon, tehát szinte tényleg semmi kötöttség nélkül, és egyszerűen az az érzés támad bennem, hogy milyen jó itt lenni. Egyszerűen csak így milyen jó ebben a közegben lenni, nem szólva arról, hogy a helyszínünk az a Boldogösség ifjúsági ház, ami Szelterszen van, úgyhogy a hegyekkel körülölelt természeti létben ez a fajta a fiatalos hangulat, ami engem így nagyon-nagyon megragadott, és azóta is tart nyaram egyik legkedveltebb eseménye.
1: Péter, neked te hol csatlakozol a nézőponthoz? Vagy a nézőpont hol csatlakozik hozzád?
0: Talán a nézőpont később csatlakozott hozzá, mint én a nézőponthoz, mivel hogy először én mentem el nézőpontra, és ezt már első évesen megtettem. Valójában azóta így az egyetemi éveim alatt végig kísért ez, és egy elég biztos, meg fontos pontja lett az éveimnek. Valahogy egy ilyen határpont, vagy valamilyen választópontként tudok én rá gondolni, meg így valahogy a helyzetek mindig azt hozták, hogy itt tudtam átgondolni az előző évemet, és itt tudtam megtervezni a következőt. Vagy egy levelet kellett írni magamnak, egy jövőbeli élnek, vagy egy régebbinek, vagy csak egy szabad pillanatomban leültem, és naplóztam, vagy például azt hiszem, hogy ilyen is volt, hogy le kellett rajzolni az életutamat, és akkor így ezek mind segítenek arra, hogy reflektáltam folyamatosan, hogy hol vagyok, és ez az egyetemi évek alatt, meg így a fiatal felnőttként azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert folyamatosan dönteni kell arról, hogy mit akarunk kezdeni magunkkal ezután, és ez nagyon jó közben visszatekinteni, hogy honnan jöttünk, hogy lássuk, hogy aztán merre indulunk tovább. Talán ez így időpontilag is nagyon jó erre, hiszen lejár már a tanulmányi év, lejár már a nyár is szinte, és már egy kicsit távolabbról lehet visszagondolni az elmúlt egyetemi évre, vagy évre, és egy hónap múlva, vagy pár hét múlva kezdődik már a következő, úgyhogy nekem valahogy így kapcsolódik a nézőpont, aztán, hogy most már én szervezem, talán itt ért meg az a dolog, hogy most már a nézőpont kapcsolódik hozzám is, mert hogy ide jutottam, és nagyon örülök ennek, hogy valamit vissza tudok adni ebből, amit én kaptam 3 éven keresztül.
1: Nagyon különleges, ahogyan meséltek a nézőponttal való kapcsolatotokról, én mind a kettőnél úgy fel tudom fedezni így a Jóistennek a kegyelmét, vagy a gondviselését, ahogyan a nézőponton keresztül beleszólt így az életetekbe. Mi az, amit nem mondtatok még el a nézőponttal kapcsolatban? Tehát mondjatok el egy titkot a nézőponttal kapcsolatban.
2: Ez kommunikációsként nem egy könnyű dolog, mivel arra épül a kommunikációs stratégia, hogy mindig valami újat és újat behozni, és mindig valami újdonsággal felkelteni a potenciális résztvevők figyelmét, vagy a visszajáró vendégeink kapcsolódását, szeretetét a nézőpontra, úgyhogy nehéz számomra valami titkot megfogalmazni. Nem tudom, hogy Péter, neked van-e valami titok, ami így eszedbe jut?
0: Főszervezőként titkokat még nehezebben osztok meg, már sose tudom, hogy mi az a titok, ami kikerülhet a belső és szervezői köröken kívülre is.
1: Én tudok egy titkot veletek kapcsolatban. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy volt egy szervezői hétvégénk, amikor a nézőpontnak a csapata is összeült, és először voltak offline jelenlétben, először voltak együtt, és elkezdtek agyalni, elkezdtek gondolkodni, hogy akkor hogyan is kezdik a szervezést. Volt egy kikötésünk ezen a hétvégén, azt mondtuk, hogy mindenki aludjon 8 órát. És amikor felmentem az emeletre, akkor látom, hogy a nézőpontosok annyira bele vannak hevülve a témázgatásba, a szervezésbe, nem úgy tűnt, mint akik most fognak lefeküdni, de megígérték, hogy hamarosan lefekszenek. Következő nap pedig kiderült, hogy ők voltak azok, akik legkésőbb feküdtek le az egész hétvége résztvevői közül, és nem tudom, hogy egészen 8 órának legalább a felét kialudták-e, de hogy attól függetlenül még egészen lelkesen álltak hozzá, egy kicsit fáradtan nyilván, meg hogy egy kicsit álomítosan, de látszott rajtuk, hogy nagyon-nagyon elkötelezettek, és nagyon-nagyon szeretik azt, amit csinálnak, még akkor is, hogyha nehezen fogták meg, tehát kellett egy éjszaka rá, hogy megfogják a gondolataikat. Nekem ez a titkom van a nézőponttal kapcsolatban.
2: Erről eszembe jutott valami. Ha nem is titok, de ilyen vicces érdekesség, kicsit így a kommunikációs oldalról. A kommunikációsokat jellemzi általában, hogy nyaggatjuk a szervező csapat többi tagját, hogy akkor gyertek videót felvenni, és akkor gyertek, most tartalmat gyártunk, és kell hozzá az egész csapat. Na, volt egy videó, ami hamarosan ki fog kerülni a közösségi médiára, és úgyhogy innen is buzdítom a kedves hallgatókat, hogy kövessenek minket, vagy ajánljanak minket. Volt egy videó, ami különböző kis képkockákból állt fel, és azt valami 8-szor vettük fel, de a vége egy hatalmas nevetés lett, mert különböző pozíciókban jelentek meg rajta a szervezők is, és hihetetlen jó szórakozás lett belőle, és nagyon vicces képek születtek. Aztán készült belőle egy nagyon jó kis tartalom, amit érdemes volt megnézni.
1: Azoknak, akiknek felkeltettétek az érdeklődését, vagy akik szívesen ajánlanák a nézőpontot nyári rendezvényként, 20 és 35 év közötti emberkéknek, azok hol tehetik meg, hol jelentkezhetnek?
0: Ott van alapból a weboldalunk, és ott megtalálják a regisztrációs linkeket.
2: Emellett szeretettel ajánljuk a közösségi média oldalainkat, Instagramon nézőpont alulvonás Szabad Egyetem, Facebookon pedig nézőpont Szabad Egyetem néven meg lehet találni az oldalainkat, illetve hogyha valakinek van TikTokja, követhet ott is. Általában, hogyha keresőbe beírják a nézőpontot, akkor ott megtalálnak. A jelentkezési linket mindegyik platformon megosztottuk.
1: Amennyiben pedig a FIF munkássága keltette fel az önök figyelmét, vagy ez érdekli önöket, akkor szintén megtalálnak minket a FIF.man, illetve a FIF különböző közösségi médiás felületein. Nagy szeretettel köszönjük a figyelmüket, és nagy szeretettel fogadjuk az önök imáikat is, ugyanis ezek a rendezvények, ezek a szervezők, önkéntesek, fiatalok, akik mind tevékenykednek, mind pedig télen-nyáron, de hogy velünk vannak, köztünk járnak és a hitüket megélik, sokszor kerülnek nehézségbe, vagy sokszor elkél az értük felajánlott ima, úgyhogy szeretettel köszönjük azokat is. A mikrofonnál volt Kristály Veronika,
2: Kristály Eszter,
0: Péterfi Péter,
3: dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas